0: A jogi vezetőjét kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására. Azt írta, Melétei Barna Mártont egyetemista kora óta ismeri, kinevezésének alapja felkészültsége, a jogállamiság iránti elkötelezettsége volt. Ugyanakkor komoly dilemmát okozott neki a helyzet, hogy egy kormánytag és a miniszterelnök között családi kapcsolat van. Hozzátette, emiatt különösen fontosnak tartja, hogy a leendő miniszter munkáját a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett végezze, és minden döntése átlátható legyen. Személyesen Gulyás Gergely frakcióvezetővel közölte Szécsi Zoltán a Fidesz képviselőjelöltje, hogy mégsem veszi fel a parlamenti mandátumát, mondta háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó pénteken az MT-nek. Szécsi Zoltán megerősítve a heol.hu Heves megyei hírportálnak csütörtökön elmondottakat úgy fogalmazott, racionális családi okok miatt nem tudja vállalni a képviselőséget, ezt Gulyás Gergely frakcióvezető harag nélkül megértette. Elmondta, hogy továbbra is az Egri vízilabda klub elnöke marad, ahogyan vállalkozásait is működteti ezután is. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentőkerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében, közölt az Országos Mentőszolgálat pénteken közleményben az MT-vel. A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken, írták. A motoros és kerékpáros gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson vár, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. Jönnek a villámparkolók a Nagykörúton. A Vezes.hu értesülései szerint a Nyugati tér és a Boráros tér közötti jelenlegi nagyjából 330 hely egy részét rövididejű úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett több rakodóhelyet és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni. A végső szám azonban még kérdéses, a tervek folyamatosan alakulnak, lakossági visszajelzések alapján is módosítják őket, így az sem kizárt, hogy összességében mégis kevesebb parkoló marad. A Condor német légitársaság elindította új frankfurti menetrend szerinti járatát. A járat indulásával jelentősen nő a Budapest és Németország pénzügyi központja közötti kapacitás. Németországon túl a Condor budapesti járatai zökkenőmentes csatlakozást biztosítanak számos tengeren túli desztinációhoz is, sok esetben 2 órán belüli átszállási idővel. Utasaik így elérhetik a világ számos pontját, többek között Észak-Amerika nyugati partját, San Francisco és Seattle városait, az Egyesült Államok keleti partját, New Yorkot, a Karib térségben Cancunt, Afrikát Johannesburgon keresztül, valamint Ázsiát Bangkokig. Szombaton napos gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni ezen a napon sem fog. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sok felé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Hajnalra -2 és +9 fok közé hűl a levegő, napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkon ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk. Budapest és a Vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a Vétel között kulturális aktualitásait, mert minden mindenre hatással van. És pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal, szereplőkkel beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de képesek hatással lenni a kulturális életre, és egy olyan tréner, coach, aki az AI-jal foglalkozik is, meg még egy csomó mindennel, és azt tanároknak próbálja átadni, hát igencsak hatással tud lenni, kedves hallgatóink. Bacsó Györgyöt köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked,
2: hogy itt örülök vagy. Én is, hogy itt lehetek, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben, milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik, igen. És milyen jó, hogy egy ilyen kiváló témával érkeztél. És azért mondtam, hogy minden mindenre hatással van, mert az AI ma már ott van a kultúrában is, a mindennapjaink része.
2: Hát abszolút érdekes ez az egész AI sztori, főleg, hogy a tanárokkal elkezdtük. Ez Zoli barátom, kollégámtól jött, ő tanárszülők gyereke. Mi egyébként nem foglalkoztunk így módon tanárokkal, mi üzleti életben mozgunk, tréningek, vezetők, csapatok, klasszikus tréning és coaching, és egyszer csak ránk írt egy ilyen saját csoportba, hárman vagyunk benne, Gábor, Zoli, meg ilyen kollégák, hogy mi lenne a tanároknak csinálnánk egy ilyen sztorit, mert hogy ő tanárszülők gyereke, csak át kéne valahogy adni, mi is akkor kezdtük kóstolgatni ezt az egész AI dolgot, és hát persze azonnal igent mondtunk, majd úgy hozzátett, hogy ja, de ő ezt úgy gondolt, hogy ingyen, hogy akkor is? Uh-huh. Persze, hát akkor is. És akkor jött ez az egész, hogy helyszín, hogy legyen, mint legyen, nagyon nagy szerencsénk volt, mert ismeretségek kapcsán, de a Metropolitan Egyetem mellénk állt, felajánlotta, hogy akkor ott havi egyszer megjelenhetünk, és hát elkezdtük, hogy vajon mi lesz ebből. És azt akkor vettük észre, amikor ránk szóltak az egyetemnél, hogy ja, azért 180-nál állítsátok le a regisztrációt, mert nem fér be több ember a terembe.
1: Tehát ilyen túljelentkezés volt?
2: Igen, az első alkalom megszaladt, aztán azóta, hát a nyári szünet kivételével, ez tavaly januárban volt az első, azóta minden hónapban tartunk egyet. Majd jött a következő lépés, hogy hát jó lenne így, megkerestek minket a különböző iskolák, hogy jó ez a Budapest, meg örülünk neki, de hát nem tudunk ide jutni, teljes tanári kar, hogy elmegyünk mi vidéki iskolákba, vagy a bárhova. Persze. Na ez is ostottat, hogy 115 iskola keresett már meg minket, hogy menjünk.
1: Mind a hárman ott vagytok?
2: Nem.
1: Tehát felvált, ha jöttök?
2: Általában a budapestin minimum ketten, valamikor hárman, az összes többi, ami úgy mondom, hogy nem Budapest, bár ez sem igaz, mert Budapesten belül is mentünk már iskolákban. Mm. Ott általában csak egyedül megyünk, mert hogy ahogy mondtam, nem ez a fő tevékenység, és hát a rendkedvére el kell mondani azt is, hogy ezeket már egyszer nem tudjuk ingyen vállalni, de a tanárok visszajelzése alapján is egy gyakorlatilag önköltségi áron, és tényleg az ása sem volt gond, tehát tényleg egy jelképes. De hát olyan érdeklődés van, hogy mi magunk is meglepődtünk. Már a 115 lekérésből pont tegnap voltam Bicskén, az volt talán a 40. a sorban, még itt a tanév vége, következő tanév elején, ott azért még lesz egy jó pár. Meg nyilván kaptunk egy-két elutasítást is, hogy sajnos nem tudják bevállalni. De nagyon érdekes látni a tanároknak azt a hozzáállását, hogy két szempontból nézik, hogy egyrészt ők meg akarják tanulni, miben tud nekik segíteni egy AI, mi az, amiben rövidíteni tudják, főleg az adminisztrációt, vagy akár az órákra felkészítést, de azért azt is nézik, hogy ők a gyerekeknek hogyan tudják átadni. És érdekes az a paradigmaváltás, azt mindig az elején elmondjuk nekik, hogy nekik nem az a feladatuk, hogy megtanítsák az AI-t használni a gyerekeknek, mert azért lássuk, az AI-ban a gyerekek előrébb vannak. De az, hogy jól használják. Egy nagyon egyszerű példát szoktunk mondani, hogy ha úgy kéred az AI-t, hogy itt egy feladat, old meg, akkor elbutulsz. De azt kéred, hogy itt egy feladat, segíts megoldani, vezess végig a megoldáson, akkor nem fogsz elbutulni. Ijesztő, de az MIT Egyetemnek már van olyan kutatása, hogy akik napi szinten úgy használják az AI-t, hogy old meg a feladatot, azoknak a tudatos gondolkodásért felelő agyi rész nullára kapcsol. Uh-huh. Nem egy picit visszaesik, nullára. Azért ez nem jó, nem jó irány. És szerencsére ezt főleg azok a tanárok, akik eljönnek hozzánk, vagy megkeresnek minket, bennük van egy indítatás, őket ez érdekli, ők tényleg akarnak újítani, akarnak behozni új dolgokat, és azért ezt nagyon jó látni, hogy igenis a tanárok még ebben a rendszerben is, ahol finoman szólva nem sok támogatást kapnak, uh-huh. de mégiscsak akarják, érdekli őket. Van, aki egy kicsit küzdelmesebben, még belépni is alig-alig tud, de ott van és akarja, meg valaki már olyan kérdéseket tesz fel egy-egy AI rendszerrel kapcsolatban, hogy mi se tudjuk rá a választ, mert annyira profi, szóval nagyon nagy a szórás.
1: De milyen jó, hogy ez pro bono-ként indult, igen, ugye, a kezdeményezés, aztán kinőtte magát. Hát most is majdnem pro bono, ahogy, hát, ahogy mondod, de azért egy nemes küldetés.
2: Így van.
1: Ugye, amikor AI-ozunk, akkor nem csak a ChatGPT-t értjük az alatt. Mennyire kellett nektek beleásni magatokat ebbe az egész?
2: Hát az elején nagyon. Nagyon.
1: És mit használtuk?
2: Hát én személy szerint most a Gemini-t, szerintem az tavaly ősz óta egy kicsit jobb lett, és nekem most arra van előfizetésem, a ChatGPT-t visszamondtam, félig meddig tesztjelleggel is, de most az nekem jobban megy, és bele kellett ásni magunkat, de azért az is egy nagy igazság, és fel kellett ismernünk, hogy nem lehet minden rendszert megismerni, az olyan, hogy nem akarod az összes YouTube videót megnézni, kinézel pár dolgot, és akkor azt követed. Mi, amiben sokat mozgunk, a ChatGPT, Gemini, most a Claude nagyon erős, és hát a Gemini-hez kapcsolódó Notebook Elem nevű rendszer, ami zseniális, tehát ez kifejezetten tanulási célokat szolgál, de annál sokkal többet tud. Például ilyen podcast beszélgetést, amit most mi csinálunk, azt simán legenerál egy Notebook Elem, és ezt nagyon szeretik a tanárok is, meg a diákok is.
1: Na várjál, csak hogy értsék a hallgatók, hogy feltöltesz egy szöveget, és abból ő készít hangot,
2: olyannyira,
1: mintha beszélgetnének?
2: Olyannyira, hogy nem szöveget töltök fel, hanem amit mondjuk egyszerű példa, feltöltöm a 8. osztályos történelem tankönyvet ebbe a rendszerbe, igen, a hivatalosan elérhető PDF-et a mindenféle weboldalról, és azt mondom neki, hogy ebből a tankönyvből készíts nekem egy ilyen, ő úgy hívja hivatalos, hogy hangos áttekintés, de igazából ez egy podcast beszélgetés, megadom neki, hogy a tankönyvön belül melyik témáról, mondjuk azt mondom neki, hogy Magyarország helyzete a II. Világháború előtt, mert az egy 8. tankönyv, vagy egy tananyag, és egy olyan, hát változó, de valahol a 15 és 25 perc között legenerál egy olyan beszélgetést, ahol egy férfi és egy női hang úgy beszélget, mint ahogy mi most, hogy belevágnak néha egy messzevább a kérdés, válasz, stb. Az angol verzióban már az is benne van, hogy interaktív mód, megáll a beszélgetés, azt mondja az egyik hang, hogy van egy betelefonálónk, ott elmondod a kérdést, és ha releváns a kérdés a tananyaghoz, megválaszolja. És azért ez mindig döbbenet, hogy ilyet tud, imádják, és nagyon jól felismerték a tanárok, mert van egy ilyen Facebook csoportunk, ahol ezt a kis közösséget próbáljuk így a tudásmegosztás felé terelni, most már 34 ezer tagja van, ami azért elég jónak mondható, és például ott egy tanár írta, hogy ő úgy használja ezt, hogy kiadja házi feladatnak a gyerekeknek, hogy csináljanak egy podcastet, azt imádják a gyerekek, de nem ennyi a házi, mert hát ez két kattintás, hanem hogy hallgassák meg a podcastet, és jöjjenek vissza kérdésekkel, vagy jöjjenek vissza olyan részekkel, amivel nem értenek egyet, vagy nem értik, vagy hiba van benne. És már is játékossá válik a tanulás.
1: Hát, hogyne,
2: már
1: hogyne
2: is az ő nyelvezetük, szóval zseniális eszköz.
1: Tényleg az. Magyar nyelven milyen a minőség?
2: Egyre jobb, azt kell mondjam. Az első ilyet mindig kiírja nekem a rendszer, de ilyen 200 pár napja generáltam az első ilyen podcast beszélgetést ott, azért akkor még nagyon robot hang volt. Ha már most generálsz egyet, azért egyre jobban közelít az élő beszédünkhöz. Szándékosan tesznek bele egyébként ilyeneket, hogy őznek, meg ilyen keresi a szavakat. Nyilván lehet hallani, hogy azért ez még egy robot hang, főleg a magyar nyelv sajátosságai miatt, de arra, hogy tanuljon valaki, arra nagyon jó. Téged nem fog helyettesíteni még sokáig, azt gondolom, mert azért ezt az intuíciót nem tudja kiváltani az AI, és mindig ezt behozzuk a tanároknak is, de tanulási célra, vagy ilyen ismeretterjesztés, figyelemfelkeltés, ez zseniális játék.
1: Hát és milyen zseniális az, hogy ti ezt így felvállaltátok, mert hát ugye ott tartunk, hogy ez lassan lehet, hogy be is kellene, hogy kerüljön az oktatási rendszerbe.
2: Olyannyira, hogy be is került, egyelőre a szakképzési centrumokban van. Tudomásom szerint most már a szakképzési centrumokban mindenhova bekerült tananyagként. Először 60 iskolában volt szakképzési centrumonként, ha jól emlékszem, talán egy, de mindegy, és 60 volt kijelölve ilyen teszt iskolának, és 12 órában tanítják a 9. osztályban, ha jól emlékszem, bocsánat, ha nem tudom, de valahol 9 vagy 10-ben tanítják, 12 órában, és egyébként azt kell mondjam, hogy ehhez egy nagyon jó tananyagot kaptak a tanárok a Kréta rendszerébe. Fel van töltve egy jó videós...
1: Látod, ezt én nem is tudtam, mert különböző egyetemekről dékánok jártak már itt, akik egyébként AI-jal is foglalkoznak, de arról fogalmam nem volt, hogy ez már általános iskolai szinten.
2: Nem, egyelőre szakképzés.
1: Egyelőre csak szakképzés, bocsánat. Jó,
2: és csak a szakképzés, tehát a közoktatásban még nem terjesztették ki, csak a szakképzés. Ez annyi, és én is csak onnan tudom, hogy a tanárokkal találkozunk. Nem nagyon volt ennek nagy hangja.
1: Nem, hát azért nem lehetett erről hallani. Meg még a szakképzési centrumokból is járnak ide.
2: Mert nagyon friss, lehet azért nem mondták még neked, mert ez nagyon friss. Tehát ez most, maga ez a teszt jellegű pilot valami, és ez most zárult le, és most terjesztették ki. A probléma ott volt, hogy olyan igazi támogatást nem kaptak a tanárok, hogy mondjuk egy ember oda menjen és lehessen kérdezni. A tananyag jó, azt aláírom. Egy-két helyen volt élő segítség, de mindenhova vagy nem jutottak el, vagy nem tudjuk
1: a hátterét. És nekik abba azért bele kell magukat.
2: Így van. És ez nyilván nekünk hajtotta a vizet, hogy mi megkaptuk a megkeresést emiatt. Nagyon, nagyon érdekes világ, és azt is látjuk egyébként a tanárokon, hogy mind a mellett, hogy akarják, azok, akikkel mi találkozunk, azért van bennük egyfajta félelem is, hogy hogyan fogják tudni ezt ők úgy beintegrálni a saját munkájukba, hogy hitelesek tudjanak maradni, mert azért az mégiscsak ott van, hogy a gyerekek napi szinten rutinból használják, de szerintem belátják, hogy nekik nem ez a fő feladat, hanem az, hogy ezt a gondolkodásmódot megváltoztassák a gyerekekben.
1: Gyuri, és a te életedben, a te tréneri hivatásodban ez átok vagy áldás?
2: Egyelőre még az áldás részét látom, mert nagyon sok mindenben segít. Például a legegyszerűbb példát, hogy mondjam, ugye mondtad is, hogy coachként is dolgozom, én ott kézzel jegyzettelek, amikor egy ügyfelemmel találkozok. És abban óriási segítség, hogy befotózom, begépeli nekem, megcsinál egy összefoglalót, már tudja a stílusomat, az én sablonjaim alapján készít egy vezetői összefoglalót. Ebben óriási áldás, mert ez mondjuk nekem volt egy-egy ilyen coaching folyamat után két-két és fél óra, ez most lerövidül fél órára, de fél óra kell minimum, hogy beletegyem a munkát, és ez is egy fontos üzenet, hogy nem helyettem dolgozik, hanem nekem dolgozik. Át kell néznem, javítanom kell, nem ismer fel mindent, valószínűleg azért, mert csúnyán írok, de hogy ez egy nagy áldás. Abban is áldás, hogy ötleteket ad. Van olyan ügyfelem, akivel nagyon régóta dolgozok, mert nehéz új ötleteket behozni, hogy mi az a tréning helyzet, ami még nem volt náluk, ad ötleteket. Az átok részét megmondom őszintén, még nem látom. Valószínű azért sem látom, mert én ugyan foglalkozok vele, de nem szövi át úgy az életemet, hogy mindenre az AI-t használom. Tehát én próbálom tartani ezt az egészséges
1: középutat.
2: Pont azért, mert látom, hogy egyébként sokszor még nem mond jót, mellé beszél, stb. Tehát próbálom tartani, hogy segítsen engem, ötleteket adjon, de nem adom át neki az életem.
1: Gyere majd vissza az egyéb témáiddal is a műsorban. Most erre az AI-ra rá ugrottam, mint téma, de tényleg érdekel őszintén az is, hogy mi van most a tréneriparban. Meg hol tartanak az emberek? Nekem van 10 évem a tréneriparban, majd elmesélem. Annó kérdezéstechnikával jöttem, mentem, hakniztam mindenfelé, de én azt, nekem aztán elegem lett belőle. Mert nyitottak is voltak, meg nem is az emberek. Én meg főleg ugye értékesítői vonalon mozogtam, értékesítőknél jártam, de mit látsz most? Ugye te vezetőkkel is foglalkozol, kommunikációs képzéseket tartasz, 2026-ban hol tartanak? Nyitottságban, befogadásban, hajlandóságban is.
2: Én azt mondom, hogy szerintem főleg a nagyobb cégeknél a nyitottság megvan, akarnak fejlődni az emberek, csak másképpen, mint korábban. Például, amikor én kezdtem, most már több mint 25 éve foglalkozom ezzel, és voltam egyébként nagy cégnek képzési vezető is, tehát mind a két oldalon
1: láttad.
2: Ültem. És mondjuk amikor elkezdtem, még simán voltak 3 napos tréningek. Igen. Ma már ez elképzelhetetlen. Tehát ma már a 2 naposra is úgy kell kiimádkozni, a 1,5 nap, de inkább az 1 nap, de a kedvencem, hogy van ez a 2 napos tréningetek, ezt 3 órában meg tudjátok tartani? Tehát ez a felgyorsulás, ez itt is megvan. De megvan az is, hogy ilyen abszolút ilyen multi dolog legyen, hogy ne csak hagyományos tréning, hanem valami online játék, tehát ez megvan. És azt mondjam, hogy van egy szín szerintem így amit látunk így a cég méretéből adódóan, ahol viszont valahogy eltűnik ez az igény. Most az, hogy ezt anyagilag nem tudják megtenni, vagy nem akarják, erre nagy a spektrum, de mondjuk egy bizonyos méret, vagy főleg a multicégeknél egyértelmű az igény. Persze találkozunk olyan egyén szintjén, amikor megkérdezzük, hogy miért vagy itt, mert küldtek, akkor érezzük, hogy ott a motiváció
1: szinten. Hát ez mindig volt.
2: Persze, ez van, de hogy úgy egy nagy egészet nézve, azért mi Magyarországon a nagy cégeknél jelen vagyunk, ott azért azt látjuk, hogy alapvetően az igény megvan, de nagyon érdekes az a fajta hullámzás, hogy akár mondjuk a politikai háttér, akár egy választási év hogyan hat az üzlet működésére, hogy ez valahogy lecsapódik nálunk is, hogy kicsit kivárnak, hol bátrabbak, hol, és nem csak az állami szektor, tehát van egy ilyen érdekes hullámzása, de hogyha visszagondolok mondjuk az elmúlt 3-4 évünkre, nincs okunk panaszra, nem volt ilyen nagy visszaesés.
1: De az nem lehet benne, Gyuri, hogy annyit csalódtak a cégvezetők, hogy, mert ugye az az időszak volt, amikor még én is kértem egy szeletet a tortából, amikor minden egy picit az átlagnál jobban kommunikáló kinevezte magát trénernek.
2: De.
1: És akkor ész nélkül mindent mondtak, tanítottak, rabolták a többiek idejét. Tehát nem lehet, hogy ez valami fajta önvédelem, amit most tapasztaltok?
2: Biztos, hogy van benne ez is. És egyébként a Covid egy ilyen nagy szűrő volt a piacon. Tehát ott ezek a mi aktatáskás trénereknek hívjuk, akik tegnap még valamilyen boltban voltak eladók, meghallgatott két YouTube videót, és azonnal tréner lett. Ezek kihullottak nagyban a piacról. Vagy legalábbis abban a szegmensben, ahol mi vagyunk. Szerintem a másik oldalon a HR-esek is erre jobb fülük van most már, és ki tudják szűrni ezeket a hát nevezzük kóklereknek, mint hogy minden iparban van ilyen, és ez szerintem a Covid volt egy ilyen nagy választóvonal, és tényleg azok maradtak bent a piacon, legalább még egyszer mondom, annak a részén, amit mi mozgunk, akik nem ez a szint. Uh-huh. Tehát azért mi is, amikor behozunk egy tréninget, amögött sokszor licenszek vannak, több hónapos felkészülés, és egyébként egy nagyon picit visszautalva, hogy lehet, hogy az AI egy átok lesz, mert hogy az AI segítségével legenerálok magamnak egy tréninget, és akkor azt hű, de jó megtartom. De én mindig azt szoktam mondani trénerképzőbe is, fiatal trénereket képeztem, hogy a tudás az csak egy dolog, itt a személyiségeddel dolgozol, úgyis téged fognak megvenni. Ha jó vagy, és megtalálod a hangot az ügyféllel, meg tudtuk együtt mozogni, akkor mindegy, hogy milyen céglogó alatt mozogsz.
1: Hogyne. Jó, mi az, amit 25 év, azt mondtad?
2: Hát, hogy 2001-ben, igen.
1: 25. Na, melyik volt ennek a 25 évnek a legmámorosabb időszaka, amit tényleg nagyon szerettél trénerként?
2: Hát a legmámorosabb, még mindig úgy gondolok vissza, az az időszak volt, amikor azok a típusú outdoor tréningek jöttek be, ami egyébként ma már megint elképzelhetetlen, terepjárókkal mentünk erdőbe, egy kicsit ilyen extrémebb kötélpályát építettünk, azon csúszkáltak a résztvevők, volt egy ilyen plusz, ez a tapasztalati tanulásnak, nem mondom, hogy ilyen nagyon extrém, tehát nyilván nem életveszélyes helyzetek, de mondjuk egy átlag irodai dolgozónak ez mindenképpen extrém volt, hogy kimegy az erdőbe, csúszik, mászik a sárba, a terepjárót vezet, lecsúszik egy kötélpályán, ezeket imádtuk. Valószínű azért is, mert az is egy olyan közösség volt, akivel dolgozhattam, hogy mai napig van belőle barátság, de én arra gondolok vissza a legszívesebben, mert valószínű még nekem is az egy ilyen felfutó időszak volt, akkor tanultam meg ezt az outdoor részt, és nagyon imádtam, de ma már ez elképzelhetetlen. Pont beszélgettük a múltkor ezzel a Attila barátommal, hogy milyen jók is voltak, de egyszerűen nem tudunk olyan ügyfelet mondani, aki ezt akár megfizetné, vagy egyáltalán csak elgondolkodna rajta, valahogy ez kihalt.
1: Ennyit változik a világ.
2: Nagyon, igen.
1: De hát nektek ehhez muszáj alkalmazkodni.
2: Abszolút.
1: A túlélés abszolút. Miatt. Abszolút. Meg hát nem is túlélés, inkább, hogy valahogy előre menni.
2: Abszolút. És maga az AI is ez a vonal, hogy mi igazából nem azért kezdtünk el vele foglalkozni, most nem a tanári részt, hanem az üzletit mondom, hogy mert minket ez annyira érdekelt. Egyébként igen, mert Zoli is ilyen technomán, meg én is küldözgetjük egymásnak mindig az ilyen örültségeket, de leginkább azt néztük meg, hogy mit tudunk mi behozni úgy az AI-ból az üzleti világba, hogy mi magunk hitelesek maradjunk. Mi nem akarunk AI szakértők lenni, mert nem tudunk, nem is ez a mi piacunk. De például mi úgy hoztuk be Zolival is, a Németh Zolit sokszor emlegetem,
1: Dr. Prezi néven lehet ismerjük. Mondd már ki a teljes nevét, innen csókoltatjuk, volt itt többször a műsorban.
2: Így van. És hogy ugye ő vele is azon gondolkoztunk, hogy mint prezentáció szakemberek, mert én is azért az, nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy oda hogyan tudjuk behozni. Egyrészt minket hogy tud segíteni, most vannak ilyen fejlesztéseink, hogy minket hogyan tud támogatni, akár egy szövegelemzésbe, akár egy prezentáció, akár testbeszédelemzésbe, de hogy a vezetőket hogyan tudja támogatni az AI, akár abban, hogy megírja a szöveget, akár abban, hogy csináljon egy olyan prezentációt, ami modern, friss.
1: Ezt de... meg tudjátok tanítani nekik?
2: Meg.
1: Ezt
2: meg.
1: Szuper. Na, akkor ezt legyen meg. Ez a végszó már. Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, sajnos jó társaságban repül az idő, de várlak vissza, mert sok izgalmas kérdés még bennem maradt, és sok izgalmas téma még valószínűleg benned is. Kedves hallgatóink, Bacsó Györgyel beszélgettem, és most van az a lélektani pont, hogy mondd el kérlek, hogy hol találunk meg téged, hol vagy elérhető.
2: Hát leginkább LinkedIn-en, Facebookon vagy a Calliope Learning oldalán.
1: Oké, ott keressük.
2: Köszönjük szépen.
1: Szeressék, kövessék Gyurit, azt a sok energiát, amit beletesz a hivatásába a figyelmükkel. Viszonozzák, köszönöm még egyszer. Köszönöm. Gyuritól elköszönök, önöktől még nem. Jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgokat. És azt gondolom, hogy egy karmester, egy zenei vezető nagyon is képes hatással lenni. Nem csak a kulturális, a zenei életünkre is. Balassa Krisztiánt köszöntöm nagy szeretettel.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Örülök, neked még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre
2: végre
1: megtörténik. Jó, hogy itt vagy. West End-től a Broadway-ig ott leszel. Május 1-én pénteken este 20 órától a Kongresszusi Központban, mert hogy világokat hangoltok össze.
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes felkérés volt, hogy Magyarországon nem játszott musicaleknek a zenéit gyűjtsük össze egy csokorba, érdekes fellépőkkel és egy ilyen érdekes tematikával, és hát ez egy nekem is nagy kihívás volt, szóval...
1: Na, hát azért jó, hogy jöttél, mert most akkor a kulisszák mögé egy picit betekinthetünk, hogy megy a felkészülés például, tehát mennyi meló van ebben?
2: Rengeteg. Nem sokat aludtam az elmúlt időben. Hát részenként kell összerakni, tehát itt élő kórus lesz a szólistákkal együtt, a szimfonikus zenekarral, a mindig remek szolnoki szimfonikus zenekarral, úgyhogy lejárunk Szolnokra, és akkor ott betanítom a zenekart, igen. És akkor külön kell korrepetálni az énekesekkel, a kórus alatt, mert mondtam.
1: Tehát most egyszerre mikor olyan is lesz, amikor egyszerre mindenki egy helyen?
2: Holnap.
1: Az pont holnap,
2: okay. Igen.
1: Okay.
2: Úgyhogy nagyon
1: érzettem. Sok akkor nem lesz.
2: Hát és természetesen majd a helyszínen, tehát hogy aha, ott majd összerakjuk, de hogy az első alkalom, amikor mindenki mindenkivel, és tehát nem csak a műhely munkák, amikor mindenki külön dolgozik, az holnap lesz, igen.
1: Jó, ezt hallottuk már néhány alkotótól itt, hogy hát ez ilyen. Tehát, hogy amikor sok szereplőt kell rá, az ország minden részéből összerángatni, az nem tud máshogy működni.
2: Igen, ez egyszerre izgalmas és egyszerre nehéz is. Tehát, hogy ez a szépsége is, meg a nehézsége is, hogy különleges előadók, különleges műsorral, de viszont hát tényleg az van, hogy az ország különböző részeibe mászkálunk, és próbáljuk ezt összehangolni.
1: Na jó, hát úgy mászkáltok, hogy a színpadon is, látványos zenés utazás, ugye? Az arcszintér új produkciójában. Mennyire lesz ez egyszeri és megismételhetetlen?
2: Hát szerintem ez a fogadtatástól függ, úgyhogy, de hát természetesen persze, hát ez most egy ilyen különleges valami, amit még nem próbáltunk itthon. Én azt gondolom, hogy ez végre valami unikum, ami ritkán van. Engem biztos, hogyha én kívül lennék, és nem benne lennék a produkcióban, engem nagyon érdekelne, mert Magyarországon nagyon sokszor az van, hogy a jól bevált formulát ismételgetik állandóan, tehát van egy nagy rajongó közösség ennek, egy tábora ezeknek a műveknek, amik itthon nagyon sokszor elhangzanak, el lehet menni megnézni őket előadáson, vagy pedig ezzel lépnek föl azok az előadók, akiket már nagyon jól ismernek, és a nézők igénylik is azt, hogy ezeket visszahallják. De olyan, hogy elhozunk valami olyat, ami külföldön nagyon népszerű, hát nagyon rengeteg, főleg ahogy belevetettem magam ezekbe a darabokba, én azt hittem, hogy egy olyan kb. 10 évvel vagyunk elmaradva.
1: Több.
2: Igen, tehát hogy egyszerűen annyira sok darab van, és annyira nagyon sok darab van, most megszámoltam pont idefelé jövet, hogy több mint 75 Tony díjas darabok ezek, tehát hogy ilyen olyan díjakat gyűjtöttek be, meg olyan kultikus darabok, amikről igazából mi nem nagyon tudunk.
1: Na de jó, hogy ezt mondod, mert én is készültem a veled való beszélgetésre, és azon gondolkodtam éppen, hogy mennyire lehet biztosra menni egy már bizonyított produktum sorozatra.
2: A kérdés jó. Azt gondolom, hogy egy színház biztos, hogy rizikót vállalna azzal, hogy bemutasson egy olyan darabot, mint például a Book of Mormon. De az, hogy egy dalt kiválasztunk belőle, ami tényleg nagyon jó, az nem hiszem, hogy rizikó. Próbáltuk megtalálni az arányt, amikor sokat beszélgettünk és gondolkodtunk a szervezőkkel is azon, hogy mi legyen a műsor. Én azt gondolom, hogy úgy sikerült megtalálni egy ilyen köztes arany középutat, hogy vannak olyan darabok, mint például az Aladdin vagy a Kis Hableány, amikhez tud kapcsolódni a néző, mert ismeri őket, habár a darab nem volt bemutatva, de ezek azért mindenki által ismert dolgok, és akkor olyanok is, amik meg kevésbé.
1: Mennyire volt szabad kezed?
2: Teljes mértékben. Egy karmesternél ez elengedhetetlen.
1: Oké. Hallottam én már mindenfélét itt ebben a műsorban, de akkor most az megvan.
2: Szerencsére igen, nagyon jól lehetett együttműködni a szervezőkkel.
1: Ha már karmester, most erről is egy párszor az utóbbi hetekben esett szó, pálcával vagy pálca nélkül?
2: Pálcával.
1: Tényleg mindig?
2: Igen. Próbákon néha nem, de előadásokon igen, meg koncerteken.
1: Az jobban? Mert valaki azt mondta, hogy itt utoljára előtted, hogy talán a zenészeknek is könnyebb, ha van pálca.
2: Szerintem nagy része ennek illúzió, mint ahogy maga a karmesterség is egy illúzió, az irányítás varázsa. Azt gondolom, hogy mindenre lehet zenélni, a zenészek kiváló érzékkel rendelkezzenek ahhoz, hogy kapcsolódjanak egy középen álló emberhez, aki próbál valamit mutogatni. Minden csak megszokás kérdése. Én is remek karmestereket ismerek, akik csak kézzel vezényelnek, és a pálca is. Azt gondolom, hogy színházi árokban, főleg ahol én mozgok többet, tehát a színházi világban, ott azért kicsit könnyebb a pálca, mert sötétebb van. Az árokban mindig sötét van, és arra könnyebb, tehát hogy a pálca végét, a fehéren világító dolgot könnyebb követni, talán, nem tudom. Aha. Én a saját kezemre még nem játszottam, tehát ezt nem tudom megmondani, nekem milyen kezem van, de valóban, tehát hogy szerintem pálcával könnyebb dolgozni.
1: Azért a zenekarriárok is egy nagyon izgalmas kérdés, meg jelenség.
2: Az biztos.
1: Hányfajta zenekarriárok van? Mindegyikből kilátszanak a legalább a fejetek? Nem feltétlenül.
2: Voltam már olyanban, ahol pipiskedni kellett, és felállni valami sámlira, vagy valami, hogy kifelé is lássak. Voltak ilyen nagyon szerencsétlenül összerakott árkok, ahol tényleg az volt, hogy egyszer az egyik kezem fönn volt, hogy lássák a színpadon lévők, a másik meg lent, hogy a zenekar is lásson. Ezek nagyon szerencsétlen, szerencsére egyszeri, párszori alkalmak. Azért egy normális színházban van egy ilyen közép út, hogy mindenki jól lát.
1: Na, itt mi lesz?
2: Itt a színpadon lesz. Így van, szerencsére itt nincsen. Itt a zenekar egyszerre művészként közreműködő organizmus, és egyszerre díszlet is, tehát hogy a látványért is felelős, mert ott leszünk a színpadon.
1: Tehát a szolnoki szimfonikusok vannak végig, ugye, fönt a színpadon, és hát rengeteg előadó lesz. Kisorolja föl.
2: Kezdte.
1: Oké, mert mélyebb a hangom?
2: Igen.
1: Jó. Kardfia Isa, innen csókoltatjuk egyébként, és az ő kedvese Kerényi Miklós Máté is ott lesz. Mondjam tovább, vagy?
2: Hát félek attól, hogy kihagynék valakit.
1: Jó, úgy, azért... mert én olvasom.
2: Igen.
1: Szabó P. Szilveszter, Nára Jerika, Kocsis Dénes, Serbán Attila, Nádasi Veronika, Vágó Zsuzsi, Szulák Andrea, Mészáros Árpád, Zsolt, Jan Zakata és Cseh Dávid Péter. Hát ez egy szupergrup akárhogy.
2: Azért azt lehet érezni, hogy a szakma nagy öregjeitől egészen örök fiataljaitól, és a mai új generációig tényleg ott van mindenki, aki ezt lefedi, úgyhogy nagyon izgalmas dolog volt egyébként eleve kiválasztani azt, hogy melyik darab kihez,
1: és hogy azt melyik darab... Azt is te osztottad szét?
2: Igen. Hát együtt persze megbeszéltünk mindent, de igen.
1: De hogy van ez ilyenkor, hogy te zenei rendezőként pontosan érzed tapasztalat, hogy kinek melyik áll jól? Vagy te azért tisztában vagy az ő
2: tudod,
1: határai?
2: Ha már műhely munkáról beszélünk, meg belesünk a kulisszák mögé, azért igen, ez egy nagyon fontos szempont, de hát azt is figyelembe kell venni, hogy mikor jönnek be a táncosok, mikor megy ki a szereplő, hogy át tudjon öltözni a következő ruhájába, és ezek pont úgy, és akkor a számok úgy kövessék egymást, hogy a néző hangulata se az legyen, mert hogyha szomorú dalokat játszol egymás után sokszor, az rettetesen unalmas. Ha állandóan vidám dalok jönnek, és mindig pukkan a pezs,

0: Igen, inkább csak kelek, mert feküdni nem nagyon szoktam mostanában, de igen.
1: Mikor készült el így ez a, itt minek hívják, műsor?
0: Műsor,
1: nem tracklist van,
0: nem.
1: Rock koncerteknél, setlist.
0: Igen, hát az ötlet az ősszel jött, és aztán azt hiszem 2026 elején, januárban volt meg a műsor.
1: Aha, abtól nem nagyon illik, meg lehet eltérni már ilyenkor?
0: Ilyenkor már nem.
1: Mert ugye annyira előre haladott minden.
0: Így van, meg hát rengeteget dolgoztunk rajta, hogy ez összeálljon. Természetesen bármi történhet, tehát, hogy történt olyan utolsó pillanat a színházban és a koncerteken, bármi megtörténhet. És ez általában meg is szokott történni, amire nem számítunk, de hát nekünk az a fontos, hogy ahogy a nézők, akik eljönnek, jól szórakozzanak, és ebből ne sokat érezzenek. Mm-hmm. Tehát, hogy ez is illúzió.
1: Minden illúzió.
0: Minden illúzió.
1: No, amikor lent vagy Szolnokon, egyébként hol van több próba, a szolnokiakkal, vagy az énekesekkel?
0: Hát az egyéni korrepetíciók, amik tudod, így külön vannak, az sok volt, meg külön van, de az nem olyan, mint amikor lemész és tartasz sok embernek egy nagy próbát, tehát...
1: Na jó, most akkor egy első körben a szolnokiak, mert hogy itt is az érdekel, hogy például nem tudom, milyenek a körülmények a próbateremnél.
0: Van egy csodálatos próbaterem.
1: De jól szól?
0: De az nagyon-nagyon jó terem, persze. Aha. Ott is lesz az élő próba most, ami majd lesz. Nem.
1: Próba.
0: Tehát amikor mindenki eljön majd ott, az alkalmas ez a terem, a Novák Agórában Szolnokon.
1: Aha. De hogy nagyon máshogy fog szólni a kongresszusi színpadán?
0: Szerintem igen, de ezt majd csak akkor
1: tudjuk
0: megmondani, amikor ott leszünk.
1: Tehát erre nem lehet felkészülni így előre?
0: Fel lehet készülni, ha úgy begyakoroljuk, hogy ne tudjunk semmi meglepődni. Tehát ennek jó hangmérnök kezében vagyunk, aha, aki ilyenkor Isten, tehát a karmester is.
1: Ő a legfontosabb?
0: Ő a legfontosabb, mert hogyha valami gáz van, és nem halljuk saját magunkat, tehát én már jártam így nagy koncerteken, hogy az énekes elment mellettem, hallottam, ahogy mögém került, nem hallottam bőle semmit.
1: Aha.
0: És menni kell tovább. Az mondjuk pont opera részlet volt, ott még kellemetlenebb Puccinit úgy vezényelni, hogy nem tudom, hogy mit énekel, de néztem a száját hátrafordulva, és aha, akkor arra megpróbáltam rátenni.
1: Nem tehát könnyű szakma ez.
0: Nem, hát főleg, hogy a karmester is, érted, ilyenkor ez egy játék. Most beszéltünk, mielőtt leültünk a játékról, szerintem a zenélés is egy ilyen játék. Van, amikor én vezetek, van, amikor az énekes vezet, és amikor megtaláljuk ezt a jó hangsúlyt, hogy mikor ki és hogy lehet játszani ezzel, uh-huh, akkor ez egy iszonyatosan izgalmas dolog.
1: Hallgatnak rád a művészek?
0: Nagyon remélem az ő érdekükben. Nem. Hát persze, hát szerintem ilyenkor optimális esetben elfogadják azt, hogy valaki mondja meg, hogy mi van. Meg tudod, énekesnek lenni se könnyű. Uh-huh. Ők magukat nem hallják kívülről. Tehát, hogy tök jó az, hogyha van egy visszajelzés, van egy
1: nincs valaki, a fülükbe, aki... az a akármi.
0: Még akkor sem. Tudod, ő nem tudja, hogy milyen kifelé. Nem tudja, hogy mi szól kifelé. Abból, amit ő csinál. Tehát, hogy lehet, hogy hallja saját magát füles monitorral, vagy valami, de ez akkor sem olyan. És akkor van valaki, aki mond neki véleményt, hogy figyelj, ez így lenne jó, úgy lenne jó, és akkor megtaláljuk a közös hangot. Aha. Kompromisszum az is nagyon fontos.
1: De tényleg ki vagytok szolgáltatva a technikának?
0: Igen. Igen, az ilyen nagy koncerteken a hangosítás az
1: elsődleges. Képzeld, voltam már egy olyan koncerten a Papp László Arénában, ahol a zenekar nem hallotta azt, hogy tulajdonképpen nem szólnak. Tehát a közönség semmit nem hallott, ők már játszottak tovább. Mert valami, mert fogalmam nincs, hogy mi volt, de valami technikai zűr nyilván.
0: Aha.
1: De hogy még ilyen is, hogy...
0: Ez a rossz, mert nekem is volt több ilyen koncertem már, és nagyon sok energiát és munkát belepakolsz, és utána kifelé egy rossz gomnyomás vagy valami, és az egész mehet a levesbe, nem szólva arról, hogy akik fizettek ezért, vagy ott vannak, azok nem azt kapják, amit szeretnének. Aha.
1: Na jó, itt ilyen nem lesz.
0: Természetesen.
1: Kedves hallgatóink, hát most csak próbálunk a kulisszák mögé nézni, hogy azért nem olyan egyszerű hivatás ez, amit mondjuk Krisztián végez. Mi volt a te pályafutásodnak eddig a legszebb része? Melyiket szeretted? Melyik időszakát?
0: Amikor elkezdtem, az nagyon izgalmas volt. Én eleve színházban nőttem fel, uh-huh, és amikor ismét színházban csak egy teljesen más munkakörben kezdtem el dolgozni, és vezényelhettem, az gyönyörű volt. Sokat dolgoztam az Operett Színházban, és ott is voltak fantasztikus élményeim, meg kevésbé fantasztikusak, de arról az igen, hát az már elmúlt.
1: Általában.
0: Igen, és

0: Most is, hát most az Erkel Színházban, az újonnan nyílt Erkel Színházban dolgozhatok, és az is egy fantasztikus élmény. Tehát, hogy én zenélni nagyon szeretek, és hogyha hagynak minket zenélni, akkor abból fantasztikus dolgok születhetnek. Én az olyan zenés színházban hiszek, ahol a zene fontos, tehát, hogy nem véletlenül zenés színház, és de természetesen ez valószínűleg a munkámból is következik, hogy a zene élvez prioritást, de ha jó zene van, akkor az egy rossz darabot is megment, hogyha rossz darab van, akkor az...
1: Akkor már hiába.
0: Igen, okay. Meg rossz zene, akkor az... Jaj.
1: A színházi munka, a színházi lét, mármint az ilyen fokú lét, az alkalmazkodásra tanít?
0: Ja,
1: alázatra?
0: Szerintem igen. Tehát, hogy optimális esetben, tehát elmúlt már az a korszak, amikor tudod, a hatalmas nagy karmesterek leordítják a fejét mindenkinek, és megmondja, hozzávágja a széket, meg a nem tudom mit, és vagy az van, amit vagy takarodj, meg olyan hatalmuk volt,
1: ez hogy
0: az
1: régen? Nem igaz.
0: Hát igen. És még most is van egy csomó helyen ilyen, én ebben nem igazán hiszek. Nem azt mondom, hogy ez nem működik, biztosan működik. Én abban hiszek, amikor meg lehet beszélni dolgokat, és kompromisszumra lehet törekedni.
1: Hát ugye példával jársz, ha már te vagy az egyik legfontosabb alkotó elem ebben a rendszerben, de ragadós a példa? Azt látod?
0: Mármint úgy, hogy...
1: Hát a jó más, példa.
0: Ja, én hiszek ebben, szeretnék hinni, úgyhogy megpróbálok e szerint cselekedni.
1: Ami most lesz majd május 1-én, ugye a kongresszusi központban ez a West End-től a Broadway-ig előadás, ebben benne van az összes olyan tapasztalatod, ami Erkeltől egészen az Operett Színházig?
0: Ja, hát dolgoztam külföldön is, és akkor a külföldi színházaknak a műsorából is igyekeztem válogatni.
1: Mert azok nagyon másképp működnek, a kinti színházak?
0: Igen, az egy teljesen másik rendszerben működik, ott nagyon sokat játsszák ugyanazokat, tehát hogy ott elképesztő minőséget voltunk képesek elérni, tehát hogy az, amikor tényleg hónapokig gyakorolsz valamit, és a vége az olyan CD minőség, hogy elsírod magad. Aha. Ami fantasztikus, csak egy idő után nagyon unalmas. Aha. Tehát, hogy nagyon jó ilyeneket csinálni, és én azt is nagyon élveztem. Itt Magyarországon az a jó, hogy tudod, kisebb, tehát kevesebb néző van, és azért rá vannak kényszerítve a színházak arra, hogy változatos műsoruk legyen. Tehát itt sokkal több fajta dolgot lehet csinálni, viszont nehéz úgy begyakorolni, bepróbálni, hogyha több előadás fut, tudod, azokat állandóan felújítani kell, állandóan gyakorolni és próbálni és szinten tartani, és ez is sokkal több energiát és odafigyelést igényel. De ja, tehát, hogy külföldön is nagyon jó dolgozni, de az egy teljesen másik fajta szemlélet.
1: Teszel különbséget színpad és színpad között?
0: Milyen értelemben?
1: Tehát az, hogy Erkel Színház, vagy kongresszusi központ?
0: Nem.
1: Külföld, vagy?
0: Nem.
1: Nem?
0: A színpad a szent.
1: Aha.
0: Ja. Úgyhogy szerintem az mindig ugyanolyan. Számomra egy varázslatos hely.
1: Hát számomra is egyébként, és van egy fejlővésem is. Majd kíváncsi leszek, hogy válaszolsz rá, mennyire szabad spoilerezni a május 1-i koncertet. Mert nálam mindig egy koncertnél, meg egy előadásnál az a heppem, hogy mi az első. Tehát ha van intro, akkor az intro után mi az első dal.
0: Aha.
1: Szabad ezt elárulnod?
0: Majd utána szorulok, nem tudom, nem hiszem. Persze, hát beszéljünk róla. Az a Something Rotten című, valami bűzlik című darabnak, amit nagyon-nagyon viccesnek tartok. Én nagyon szeretem az ilyen metapoénokat, meg ami arról szól, hogy Shakespeare korában féltékenyek Shakespeare-re, hogy akkor a sikereket csinál, és akkor jön valaki, aki azt mondja, hogy hát akkor csináljatok musicaleket 1600-ban, és senki nem tudja, hogy mi az, hogy musical. Yes, és akkor el kell, ja igen, azt hiszem a Jós mondja, Nostradamus mondja el, és akkor el kell mondani nekik, hogy micsoda, és ez tele poénokkal, tele zenei utalásokkal egy olyan zenét képzelj el, aminek minden második ütemében valamelyik más musicalnek a áthallása van. És akkor ez tele poénokkal, én nagyon jól szórakoztam, és nagyon élveztem.
1: Na jó, a többit meg majd akkor május 1-én.
0: Igen, azt élőben kell meghallgatni, úgy jó.
1: Én most azt mondom, hogy egyszer is meg is hétmételhetetlen, hiszen rengeteg embert kell, hogy összeboronáljatok ebben egyfajta olvasztó tégelyként a közönséggel együtt.
0: Így
1: egyébként, de én kívánom, hogy legyen ez akkor hosszú távú, és még tudjátok bemutatni, mert sok meló van benne.
0: Igen, és hát nagyon élvezzük csinálni, úgyhogy jó lenne, ha lehetne többszöri alkalom.
1: Hát itt minden lesz, Oroszlán Királytól, ahogy látom, az Addams Family-n át az Aladdinig.
0: Így van.
1: Nagy
0: így
1: a,
0: van. a szórás.
1: A merítés, igen, a merítés, meg a szórás. Volt már ennyire szabad a kezed egyébként produkcióban?
0: Nem.
1: Ez most az első ilyen nagy produkció?
0: Igen, igen, igen, igen.
1: Na, hát akkor kedves hallgatóink, Balassa Krisztián premier. Május 1-én a Budapesti Kongresszusi Központban sok-sok sztárral, sok-sok olyan alkotóval, énekessel, akiket önök nagyon szeretnek. És egyéb színházakban már sokszor láttak. Hát jó, társaságban Krisztián repül az idő, megvan a mondás. Sajnos a végén vagyunk, de nagyon élveztem a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Gyere gyakrabban.
0: Örömmel.
1: Minden mérföldkőnél szeretettel várlak, és akkor május 1-e péntek téged megtalálunk a közösségi oldalakon?
0: Természetesen.
1: Aktív vagy?
0: Igen, igen.
1: Balassa Krisztiánként keressünk.
0: Így van,
1: Szeressünk. Jó, hát azt a sok-sok energiát, amit Krisztián beletesz, ezt már a hallgatóknak mondom, azt ebbe a hivatásba, nem könnyű hivatásba.
0: Háttal állok általában a színpadon, de nagyon
1: hát
0: figyelek
1: az
0: mindenkire.
1: A figyelmükkel viszonozzák. Na, köszönöm, hogy itt voltál még egyszer. Krisztiántól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bacsó Györgynek és Balassa Krisztiánnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 154 tonna illegális szemetet gyűjtött össze a magyar közút, állami forrásból vásárolják vissza a Dunakeszi járműjavítót, osztalékot fizet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési NRT. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 5 nap alatt 154 tonna útmenti illegális szemetet gyűjtött össze a Magyar Közút Nonprofit ZRT a Földnapja alkalmából meghirdetett országos személygyűjtési akció héten, közölte a társaság az MT-vel csütörtökön. A tájékoztatás szerint a kezdeményezésben részt vett a vállalat 19 vármegyei igazgatósági központja, a budapesti székház dolgozói, valamint 80 mérnökség is. Az összesített adatok alapján a munkavállalók április 20-a és 24-e között több mint 400 különböző út szakaszon gyűjtöttek hulladékot. A legtöbb szemetet Borsod-Abaúj-Zemplénben gyűjtötték, összesen csaknem 30 tonnát. Pest vármegyében több mint 26, Győr-Moson-Sopronban pedig 14,8 tonna hulladékot szedtek össze a közutak mellől, közölte a vállalat. A MÁV csoport a tulajdonos államtól feladatba kapta a Dunakeszi járműjavító tulajdonló csődbe jutott magáncégek visszavásárlását, amihez a kormány külön forrást biztosított, azt nem más fontos céloktól vonja el a cégcsoport, közölte a MÁV ZRT vezérigazgatója csütörtökön az MT-vel. Hegyi Zsolt közleménye a 24.hu-n megjelent cikkre reagál, ami szerint két nappal az országgyűlési választások előtt a MÁV több mint 8 milliárd forintért megvásárolta a Dunakeszi Vasút Gépész International Kft-t, amit mindössze 3 héttel korábban alapítottak. A közlemény azzal zárul, a járműgyártó és karbantartó bázis visszakerülése a MÁV csoportba szakmailag igazolható lépés, míg az eladása hiba volt. A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési NRT közgyűlése megszavazta a több mint 4,95 milliárd forint összegű osztalék fizetést a 2025-ös szabad eredmény terhére, olvasható a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett kibocsátói tájékoztatásban. A társaság igazgató tanácsa május 15-éig teszi közzé az osztalék fizetés menetrendjéről és az osztalék fizetéséhez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjáról szóló hirdetményt. A közgyűlés emellett 2027. október 30-ig szóló felhatalmazást adott saját részvények vásárlására az alaptőke értékének legfeljebb 25%-áig. A Budapest Ingatlan NRT a Bét prémium kategóriás kibocsátója. Részvényei szerdán 270 forinton zártak, árfolyamuk egy éven belül 264 és 493 forint között mozgott. Több mint nettó 115 millió forintot költöttek parkolóhelyek bérlésére a fővárosi cégek, költségvetési szervek és alapítványok, értesült a pénzcentrum. A fővárosi közgyűlés még tavaly októberben rendelt el ellenőrzést az ügyben. A vizsgálatot az az eset váltotta ki, amikor kiderült, az azóta megszűnt Budapest Brand vezetőinek havi 125 ezer forintért béreltek helyet a Kempinski Hotel mély garázsában, miután a Városháza udvarát lezárták. A legtöbb helyet a fővárosi vízművek bérli. A vállalat 40 parkolót tart fenn az irodaházi dolgozók és a vendégek autóinak, 10-et pedig a teherjárműveknek. Emellett egy 100 gépkocsi befogadására alkalmas területet is bérelnek a hivatali járművek és a munkavállalók számára. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni ezen a napon sem fog. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Hajnalra -2 és +9 fok közé hűl a levegő, napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 2-án szombaton délelőtt 10:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében, igen, ott a Városliget szívében jön Csengeri Dániel és Németh Gábor Dávid közös előadása, az Elveszett Hold zenés mesejáték, méghozzá egy ősbemutató. Különös pillanattal a zenetörténetben, amikor először mutatnak be egy darabot, hiszen sosem lehet tudni, vajon kiállja-e a mű az időpróbáját. Fogja bárki hallgatni 100 vagy 200 évvel később? Az ősbemutatókat tehát mindig belengi egy különleges izgalom. Ezt az előadást is hasonló izgatottság övezi, azzal is tetézve, hogy egy gyerekeknek írott zeneműről van szó, ami még ritkább az ősbemutatók sorában. Ezért különösen nagy öröm, hogy pont egy ilyen alkalomnak a nevéhez méltóan a Magyar Zeneháza adhat helyet. A mű zeneszerzője Csengeri Dániel, akinek előző gyerekeknek írott műve a MÜPA a 2020-as zenemű pályázatának gyermekopera kategóriájában nyert díjat, majd nagy sikerrel repertoáron is szerepelt. Szövegírója Németh Gábor Dávid, fiatal író, költő, több librettó szerzője, aki a következőképp foglalt össze a darab történetét. Az Elveszett Hold című gyerek és ifjúsági zenés mese a ránk nehezedő egyedüllét, szomorúság és az önmagunkkal való megbékélés kérdéseit állítja középpontba. Hogyan birkózhatunk meg a külvilág kihívásaival, ha leginkább a saját világunkban érezzük biztonságban magunkat? Mi történik, ha az elszigeteltségből kilépve felfedezzük a kapcsolódás lehetőségeit? Hogyan tudunk közel engedni magunkhoz másokat? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Mézecske, egy zárkózott árva kislány, akinek égen, földön, sötétségen, világoson átkövethetjük a kalandjait, hogy megtalálja ez idáig egyetlen barátját, az elveszett holdat. Ez a lírai és atmoszférikus mese nem csupán egy különleges zenéjelményt kínál, hanem sokkal, de sokkal többet annál ott a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Kiskorúaknak árult drogot egy férfi szexet kért cserébe. Kilépett a DK-ból Kis László harmadik kerületi polgármester. Nem támogat akkumulátoripari beruházásokat Szolnok közgyűlése. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Gyermekpornográfiával is gyanúsítják azt a drogdílert, aki kiskorúaktól kért szexuális szolgáltatást, amit videóra vett, közölte a Nemzeti Védelmi Szolgálat csütörtökön a Facebook oldalán. A szolgálat azt közölte, hogy titkos információgyűjtést követően tettek feljelentést a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányságon. Miután kiderült, hogy egy 56 éves nyíregyházi férfi kábítószerrel kereskedett, illetve kábítószert adott át nőknek, köztük kiskorúaknak is, akiktől szexuális szolgáltatást kért cserébe. A fiatalabb lányokat a férfi sokszor a gyermekotthon környékén szólította le. Az autóját úgy alakította át, hogy abba beszerelt egy fa ágylapot matraccal, amely az együttlétek egyik helyszíne volt. A férfit április 20-án fogták el az MVS közreműködésével. Elfogtak a rendőrök Budapesten egy korábban kiutasított koszovói szerb férfit, aki megfenyegette az ügyében eljáró hatósági ügyintézőt, közölte a Nemzeti Védelmi Szolgálat. A férfit korábban az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 5 évre kitiltotta Magyarországról, majd átadták a szerb hatóságoknak, ő azonban visszatért. Az idegenrendészeti eljárás során azzal fenyegette meg az ügyintézőt, hogy visszatérése után autóval elüti. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda munkatársai szerda hajnalban fogták el egy lakásban, a férfit a bírósági eljárás után ismét kitoloncolják az országból. Kilépett a demokratikus koalícióból és függetlenként folytatja munkáját Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere. A politikus az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta, mozgalmat indít, amelynek az lesz a célja, hogy a kerület érdekében összefogja mind az évek, évtizedek vagy évszázadok óta jelenlévő közösségeket, mind pedig azokat, akik új csatlakozóként elkötelezettek lakóhelyük iránt. Kis László egyúttal bejelentette, a mozgalom majd kezdeményezi, hogy politikai pártok ne indulhassanak önkormányzati választásokon. Nem támogatja elvi szinten az akkumulátoripari beruházások megvalósítását Szolnok területén a közgyűlés, a képviselők egyhangú döntéssel fogadták el az erről szóló előterjesztést. A város korábban még támogatta egy elektrolit gyártóüzem tervét, azonban a beruházó részéről nem érkezett elegendő információ a környezetterhelésről és a működés részleteiről. A testület szerint továbbra sem ismertek a kibocsátási adatok és a veszélyes anyagok kezelése, miközben a lakossági aggodalmak nem csökkentek. Ezért a közgyűlés visszavonta a korábbi elvi támogatást, és egységesen elutasító álláspontot alakított ki az ilyen fejlesztésekkel kapcsolatban. Az ülésen Tóth Áront alpolgármesterré választották. Bejelentette a teljes kuratórium lemondását a Moholy Nagy Művészeti Egyetem. Kuratóriumi elnöke Böszörményi Nagy Gergely és dr. Fellegi Tamás az egyetem felügyelő bizottságának elnöke, számolt be róla a Telex. Egyben közölték, felajánlják az egyetem alapítói jogait a felsőoktatásért felelős újonnan felálló minisztériumnak. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat- és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget, közölt az intézmény. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómban mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett holmánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat majd a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

Millás. Nálunk csak a zene szól. Sláger FM.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom,

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két különleges programot a Magyar Zeneházában, igen, a Városliget szívében, mind a kettő május 6-án, szerdán. Az első az 15 órától. Épületsét, a Zene az üvegen túl címmel. Kifejezetten szabad a Magyar Zeneháza belső tereit egy olyan szakavatos zeneköp pedagógus vezetésével körbejárni, aki tényleg kívülről belülről ismeri ezt a modern épületet. Az épület séták sajátosság, hogy nem csupán az építészetről szól, hanem a térbe álmodott és az ott elhangzó zenékről is. Hogy miért, kinek és hogyan, nos, ezek a központi kérdések, és minden téma a ház körül forog, azaz a házban. Miközben megismerkedhetnek a tervező fantasztikus épületével, egy kis zenei ismeretre is szert tehetnek. Interaktív és szórakoztató program felnőtteknek, a sétát Tápai Dóra vezeti, aki ének, zenetanár, karvezető, a Magyar Zeneháza zenepedagógusa és egyben előadója is, és szintén 6-án 16:30-tól aznap az állandó kiállító térben jön a zenetörténeti arcképcsarnok ugyancsak Tápai Dórával. Érdekességek és történetek egy órában a zenetörténet nagyjairól, akik megtalálhatók a Hangdimenziók térben is időben című állandó kiállításban. Ki és miért került ebbe a tárlatba? Minden kérdésre megvan a válasz. A hangadó séták olyan tematikus vezetett alkalmak az állandó kiállító térben, melyek akár sorozatban is látogathatók, de önállóan is kerek egész egy-egy alkalom. A sikeres hangadó szenior zenetörténeti sorozat előadója Tápai Dóra zenepedagógus, ahogy mondtam, nos ő kalózolja végig önöket is ezen a programon, ahogy az előzőn is, a kiállítás termein a megadott témák szerint, amit látunk és hallunk, és ami még mögötte van, mert minden mögött van valami érdekességek, szórakoztató ismeretterjesztés egy órában, ami után a látogatók még önállóan is élvezhetik a kiállítást.
0: Programajánlót hallottak! Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A Tisza párt visszautalja Váberer György 100 millió forintos támogatását. Három fővárosi önkormányzat nyilvánosságra hozza, hogy mennyivel keresnek kevesebbet a nők. Áremeléssel indítják a szezont a népszerű fürdők. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Visszautalja a Tisza párt a Váberer György nagyvállalkozótól kapott 100 millió forintos támogatást, közölte Magyar Péter Lendő miniszterelnök pénteken a közösségi oldalán. Váberer György csütörtökön egy tévéműsorban arról beszélt, hogy másfél éve támogatja a Tisza pártot. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter a Facebookon azt írta, a választások előtt 5 nappal az üzletember valóban átutalt 5x20 millió forintot a párt számlájára. A Lendő miniszterelnök aláhúzta, még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót, oligarchát kössenek hozzájuk, vagy hogy bárki úgy érezze, hogy bármilyen előnyt szerezhet, legyen az akár csak önmarketing. Ezért az összeget hétfőn visszautalják Váberer Györgynek, jelentette ki. Budaörs, Józsefváros és a Hegyvidék önkormányzata is csatlakozik azok közé, a munkáltatók közé, akik nem csak kiszámolják a nemek közötti bérszakadékra vonatkozó adataikat, hanem a munkavállalóik és a nyilvánosság számára is elérhetővé teszik azokat, közölte az Amnesty International Magyarország pénteken az MT-vel. Mint írták, a munkaerőpiac az egyik olyan terület, ahol a nők hátrányos megkülönböztetése a mai napig számos formában megjelenik, így a nők és férfiak fizetésében mért átlagos különbség terület. Is. Magyarországon ez közel 17%-os bérkülönbséget jelent, amivel az egyik legrosszabb helyen állunk az Európai Unióban, tették hozzá. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT idén is ütemezetten április végétől június közepéig nyitja meg kültéri medencéit, miközben a belépő árak 5-8%-kal emelkedtek, és több új kedvezmény is megjelent a fővárosiaknak és diákoknak. A Paskálfürdőben már lekerült a sátor az úszómedencéről, a Palatinuson a télen is üzemelő medencék mellett pedig a Margaréta medencét is birtokba vehetik a vendégek. Május közepétől szintén a Palán elérhető lesz az élmény és a gyermekmedence, június közepéig pedig a hullámmedencéket és a csúszdákat is beüzemelik. Ekkor nyitnak a csak nyáron működő strandok, a római és a pünköstfürdői strand. Lakossági fórumot tartanak a Rákospatak jövőjéről. A Rákospatak Szövetség május 13-án szervez eseményt a Sín Művészeti Központban. A fórumon Bardóczi Sándor főtájépítész a budapesti zöldfejlesztési irányokról beszél. Emellett a patak teljes szakaszát érintő terveket is bemutatják a forrástól a 13. kerületi torkolatig. A szervezők várják mindazokat, akiket érdekelnek a fejlesztések, vagy szeretnék megosztani véleményüket. Hétfőtől új járattal bővül a 11. kerület közlekedése, elindul a 253-as busz Kelenföld és Madárhegy között. A budapesti közlekedési központ a kerületi önkormányzattal együttműködve hozta létre a vonalat, amely modern Maximidi buszokkal közlekedik, csúcsidőben 30 percenként indulnak, azon kívül pedig telebuszrendszerben igény szerint óránként. Az utazási szándékot a Budapest Go-ban online vagy akár a sofőrnél is lehet jelezni. A járat új megállókat is kapott és közvetlen kapcsolatot biztosít a 4-es metróhoz, valamint több villamos és vasútvonalhoz. A későbbiekben a Madárhegyi útvonal tovább bővülhet. Szombaton napos gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni ezen a napon sem fog. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Hajnalra -2 és +9 fok közé hűl a levegő, napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkon ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel, értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet. Hát mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Mindig mondom estéről estére, hogy ebben a műsorban azért olyan alkotókkal igyekszem beszélgetni, akik nagyon is képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és annak a nagyon kedves művész, alkotó és házaspárnak, akik most megtiszteltek a bizalmukkal, jelenlétükkel, nem először, nem is utoljára ebben a műsorban, azokról én már nagyon sokszor elmondtam, hogy sokat tettek a hazai kultúráért. Mind a ketten, külön-külön, meg együtt is. Úgyhogy nagyon örülök nekik. Hát hadd kezdjem a hölgyel, Csáki Bogáritát. Köszöntöm nagy szeretettel a budapesti Strauss zenekar művészeti vezetőjét, illetve hát és koncertmesterét természetesen.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mindig örülök neked. És hát itt van Deák András is, a zenekar vezető karmestere, de sok-sok titulust mondhatnék még, sok-sok szép díjakkal. Most nemrég is volt egy. Ugye, amikor megérkeztettek a stúdióba, egyben mondtam, hogy szívből gratulálok. Hát a díszpolgárság az egy másfajta elismerés, mint az eddigiek?
3: Mindenképpen más.
1: Persze. Jó érzés?
3: Na, jó érzés, nagyon jó érzés, igen.
1: Díszpolgárnak lenni szerintem kiváltság, azt nem kapja akárki.
3: Hát remélem így van.
1: Meg a sor is egy, megnéztem, hogy kik vannak még ott díszpolgárok, az egy szép díszes társaság, és most természetesen a lehető legjobb értelemben mondom.
3: Igen, és van egy különlegessége is ennek, hogy a fogadott lányomnak mindkét nagyapja díszpolgára, Török Bálinton is most
1: már. Mert Török Bálintról beszélünk.
3: Igen, Török Bálintról beszélünk, és most már így a családban három is van.
1: Hát ehhez meg pláne, gratulálok. Tulajdonképpen a budapesti Strauss zenekar is egy családi örökség. Ugye, amiről most, vagy amivel kapcsolatban szintén érkeztetek a ti közös missziótok.
2: Egy nagyon szép és nagyon felemelő családi örökség. Ugye ezt édesapám Bogár István alapította 1986-ban, úgyhogy idén vagyunk 40 évesek.
1: Hát szívből gratulálok ehhez is.
2: Igen, az apu 20 évet volt a zenekar élén, és a halála után vettük mi át a zenekarnak a vezetését.
1: De már ez sem kevés idő, amióta ti viszitek a zászlót.
2: Hát nem, és igazából az utolsó 5 év, ami nekünk így nagyon aktív, és ugye mindig magán alapon működött a zenekar, édesapám idejében, és most is így visszük tovább.
1: Ami nem olyan egyszerű, ezt csak hát, a hallgató kedvéért mondom.
2: Hát egyáltalán nem egyszerű, és szerintem nincs is ilyen az országban más zenekar, ami ennyire magán alapon működik.
1: Uh-huh. No, de ugye a férjedet díjazták most, ahogy elkezdtük ezzel a témával. Picit ugrálok, de minden összefügg, csak azért merek.
3: Engem nem díjaztak volna, ha nincs egy olyan
1: háttere. Na, hát ezt akarom mondani, hogy élte meg egyrészt ő, mennyire büszke a férjére, és hogy utána majd jött volna a kérdés, hogy tényleg minden, hogy van ez a mondás, hogy minden erős férfi mögött áll egy erős nő is, vagy egy még erősebb nő, azt már nem tudom pontosan. Hogy van.
2: Még erősebb.
1: Hát egy zenekart vezetni koncertmesterként azért az nem olyan egyszerű. Gondolom én, aki nem értek a zenéhez.
2: Kell egy határozottság hozzá mindenképpen. Uh-huh.
1: No, hogy volt ez a díszpolgárság egyébként? Az ilyenkor hogy történik? Mennyivel előtte tudtatok róla?
2: Akkor kezdem én, mert én hamarabb tudtam, mint ő. Tehát,
1: de valahogy sejtettem.
2: Igen, mert engem kerestek meg, hogy őt szeretnék fölterjeszteni, ugye ehhez nem tudom, tehát bárki fölterjeszthet díszpolgári címre.
1: Ha olyan terjesztő, gondolom, aki szaktekintély a maga területén, nem? Most gondolom ezt én kívülről.
2: Nem feltétlenül, mert itt a felterjesztők között volt orvosprofesszor, volt kórustag, török-bálinti kórustag, tehát hogy többen is csatlakoztak hozzá, operaénekesnő. De ugye azért kerestek engem, mert kellett egy életrajz.
1: Ja, értem.
2: Aha. Egy frissített életrajz.
1: És azt te írtad meg?
2: Kiegészítettem azt, ami volt.
1: Na, de ilyenkor szabad elmondani a főhősnek?
2: Nem. Nem. Nekem lakat volt a számon.
1: De megkértek, vagy ezt nem akartad te, mert meglepetésnek szántod neki?
2: Meg is kértek, meg én úgy gondoltam, hogy jobb lesz az, ha meglepetés.
1: Na és az lett végül, András?
3: Ahogy nem, mindenképpen. Nagy meglepetés volt.
1: Jó, én nagyon örültem. Tényleg nagyon örültem neki így messziről, mert azt gondolom, hogy a szakmai díj a szakmai díj, ez meg egy másfajta elismerés. Itt talán az embert is elismeri.
3: Igen, ez egy összetettebb díj ilyen szempontból, és az külön szóval az külön öröm volt számomra, hogy az a közösség, akikkel együtt dolgozunk évek óta, évtizedek óta, ők milyen hatalmas szeretettel fogadták ezt az ünnepségen, és mennyire jó volt látni az örömüket.
1: Tehát őszinte volt
3: abszolút,
1: az öröm,
3: abszolút.
1: Ahogy a igen. Családon is, gondolom.
3: Igen.
1: Na, örülök neki, és valószínűleg ez a fajta öröm hatja majd át azt a hát fontos eseményt, ami előtt most beszélgetnünk, és ami miatt is tulajdonképpen jöttetek, mert minek nevezzük a Ramot a ti életetekben most? Főhadiszállás?
3: Tű, ez jó. Ez jó kifejezés,
2: hát,
3: igen.
2: Igen, végül is igen.
1: Szerintem, ahogy ti elkezdtétek a közös munkát a Rammal, az én kívülről gyümölcsözőnek látom, mert most már nem. Tehát ez most már régóta tart.
3: Igen, azt hiszem, az hogy anya országhoz lehetünk itt, vagy családtagként fogadnak minket, és ez nagyon jó érzés úgy oda menni egy koncert helyszínre, hogy mindenki, aki ott dolgozik, örömmel és mosolyogva vár téged.
1: Hát akkor ezek szerint sajátjuknak tekintik ők is.
3: Igen.
1: Szuper.
3: Igen.
1: Tavaszi Keringő Varázs, ugye 40 éves budapesti Strauss zenekarral, május 17-e vasárnap 19 órától szívből ajánljuk mindenkinek. Hát és most van az a lélektani pont, hogy itt van egy nagyon szép menü, mondhatom ezt?
3: Igen.
1: Koncertmenü.
2: Igen.
1: Meséljetek róla. Én is fel tudnám olvasni, mert egyébként maga ez a menü is nagyon szép, amit hoztatok, de most mutogatnak egymásra, csak mondom a hallgatóknak, mert nem látják. Szerintem hozzátok meg a feladatot itt is.
2: Hát akkor kezdem én, hogy a műsor összeállítás az tulajdonképpen 80%-ban az András csinálja.
1: Akkor nem értem, hogy miért mutogat.
2: Megbeszéljük, hogy nagyjából milyen művek lehetnek, meg hát egy fantasztikus statisztikát vezető arról, hogy az elmúlt években milyen műveket játszottunk, tehát, hogy nagyon figyel
1: menne
2: arra, hogy...
1: Menne fejből is, bocsáss meg, menne fejből is, András?
3: Már micsoda?
1: Hogy miket játszottatok az elmúlt években? Igen. Vagy le kell írni?
3: Nem, megy fejből
1: is. Megy fejből is, oké.
2: Okay. De azért van róla táblázat.
1: Szuper.
3: Muszáj, mert különben az ember az... Szóval megcsinálok egy tervet, és akkor megnézem, hogy oké, mikor
1: játszották ez hasonló, utoljára?
3: És volt, hogy úristen, nagyon közel volt, majdnem egy az egybe az a műsor.
1: Mert egyébként ennek kellett. Van valamilyen fajta etikettje, hogy mikor mit illik játszani?
3: Hát szezonális darabok vannak, tehát karácsonyhoz köthető darabok vannak. Például egy Korcsolyázó Keringőt nem fogunk játszani nyilván.
1: Azt értem, de azt, hogy mit tudom én, hogyha van egy népszerű darab, és azt játszottátok kettővel korábban, viszonylag közelebb van a mostani műsorhoz, és azt nem kellene ismételni? Tehát ilyen fajta szabályrendszere van ennek?
3: Van egy kototár jegyzék, és van egy program, a műsorban ugye van 16-17 mű, és az én statisztikámban ott van, hogy mikor szerepelt, melyik mű mikor szerepelt dátumra, és lehetőleg másfél évet kivárok.
1: Értem, na, tehát másfél év az a
3: igen.
1: Lélektani határ.
3: Kettő darab van, amelyik ezt nem érinti, na. Ez a kritérium, ami állandó szereplője a koncerteknek, mint Ráadásszám. Mi nem szeretjük annyira zenélni, de a közönséget...
2: Dehogy nem.
3: Oké, okay. De a közönséget nem lehet
2: hát
3: megfosztani ezektől. Tehát... Kék Duna Keringő.
1: Gondoltam. Jó, hát ezek a sláger, ha más Sláger FM-ben beszélgettünk.
2: Hát, ez a sláger, ezek a sláger, igen, ezek mindenki ismer.
1: Na, mi lesz akkor a mostani műsor? Hogy visszatérjünk az eredeti kérdéshez.
2: Hát, mivel ugye 40 éves a Strauss zenekar, a nevéből adódóan a Strauss család muzsikája lesz. Most nincsenek társ szerzők, uh-huh. mint egyébként más koncerteken előfordul, most csak a Strauss család lesz.
1: Csak? Azért az se kevés.
3: Hát azért nem csak, mert azért a Strauss családon kívül mindenkitől merítünk. Uh-huh. Tehát a Igaz. Papa, a három fivér mindegyikének lesz egy-egy műve, illetve hát a Johann Strauss-tól több is természetesen, de a második részben lesznek Lehár Ferenctől is kompozíciók, illetve az első részben még Offenbach leghíresebb, vagy legismertebb darabjaiból is hallhat a közönség.
1: Hát kicsit nekem best of-nak tűnik.
3: Tulajdonképpen minden koncertünk lesz.
1: És ezt is
3: hála Istennek van honnan válogatni, igen. mert a Strauss keringők és egyáltalán maga a műfaj, ez a klasszikus könnyű zene, ez tényleg best of. Uh-huh.
1: Az, hogy most 40 éves a zenekar, ugye ti, ha jól tudom, negyed évente vagytok? Tehát minden évszakban van a RAM-ban valamilyen megmozdulás?
2: Nem, most általában télen csinálunk egyet karácsony előtt, és így tavasszal.
1: Jó, tehát akkor kettő... a kettő se egy darab, tehát az a lényeg, hogy ilyenkor mind a két előadás mondjuk lehet, és elhangozhat a jubileum jegyében?
2: Hogyne, ebbe az évben mindenki.
1: Tehát ez az év, ez erről szól, igen. az ünneplésről.
3: Igen.
1: Oké, a lelketekben is egyébként?
2: Teljes mértékben.
3: De ott minden koncert.
1: Jó, ott mindig, oké. Okay. Én csak tényleg ennek azon gondolkodtam, amíg vártalak ide benneteket, hogy amikor jubileum van, azért az ember, főleg 40 év után gondolom csak átgondolja, hogy mit ért el eddig, milyen sikerei voltak, vagy egyáltalán milyen út vezetett eddig a 40 évig. Van bennetek ilyen fajta mérlegelés? És most a közhelyeket leszámítva kérdezem.
2: Mérlegelés van, mert én most nagyon sokat nézegettem egyébként pont az első 20 évet, ami tulajdonképpen szinte turnézásról szólt. Mm. Tehát itthon viszonylag kevés koncertünk volt azért, és hogy jó magam, aki végigcsináltam azt a 20 évet, hogy micsoda utat jártunk be, és hány helyen játszottunk, hány koncertünk volt.
1: Mindez Budapestről.
2: Ne, Budapesten kívül.
1: Hát de ezt mondom, hogy budapesti központa, mert ja, innen mentetek úgy, a világban igen, mindenhova.
2: Igen, tehát hogyha, innen nőtt ki az egész. Csak arra gondolok, hogy csak Franciaországban abban az első 20 évben 195 várost számoltam össze.
1: Van olyan ismerősem, aki
2: kisebb-nagyobb városok, persze, ebben vannak szinte falvak is, aha. de mégis ott is tartottak koncertet.
1: Hát őrület, mondom, nemrég beszéltem egy kifejezetten francia férfivel, aki azt mondta, hogy valami 50 helyet mondott, hogy annyit látott összesen a Franciaországból, és ott él 40 éve.
2: Hát egy óriási ország, tehát.
1: Oké. Okay. De hogy magyarországi budapesti központtal mindezt ti végigcsináltátok.
2: Igen.
1: És tényleg ezen agyaltam, hogy azért ennek a 40 évnek megvolt az íve. Megvolt a nagyon sok utazás is, meg megvolt a, most amióta ti ketten vagytok, mennyi utazás volt ebben? Amióta ketten viszitek a kevés? Nem, vagy egyáltalán nem is volt?
3: Nem csak Pestre.
1: Na, de hogy akkor az megvolt az első 20 évben, és a következőben meg már azért ide fókuszáltatok.
3: Igen.
1: A bázisra.
3: Igen, igen.
1: Hát az, szóval minden van ebben a 40 évben.
2: Hogyne, hát ugye az apu halálával ott lezárult egy korszak. És tulajdonképpen ott egy jó pár évig volt koncert itthon, de azok ilyen emlékkoncertek voltak valamihez köthetően születésnaphoz, vagy halál évfordulóhoz, és
1: valami apropó mindig van.
2: Ezt a keringővarázs sorozatot a pandémia ideje alatt döntöttük el, hogy elindítjuk, és így visszük tovább a hagyományt.
1: De milyen jót tettétek.
3: Igen.
1: Egyébként az utazáshoz visszatérő, ugye András annak van egy külön élete is olyan szempontból, hogy te azért egy keresett, elismert és sokat foglalkoztatott művész vagy.
3: Én nagyon sokat járok külföldre, sőt.
1: A Strausson kívül is, igen, tehát hogy neked az utazás úgy azért megvan?
3: Hát, sok is.
1: Tehát én valahol értem is, hogy a budapesti Strauss zenekar most miért Budapestre fókuszál elsősorban. Bele se férne egyébként már annyi utazás, mint régen?
3: Belefér, de beleférne, de szóval ez önerőből egy külföldi utat megszervezni. Azt
1: még macerással.
3: Azt nem lehet.
2: Ehhez kezdtek kevesek vagyunk.
1: Jó, megértettem. Oké. Na, de ahhoz meg nem vagytok kevesen, hogy ezek a nagy alkalmak itt a Aramban megtörténjenek.
3: Igen, és ezek a koncertek egyrészt a közönségnek nagy öröm, és amitől különlegesek ezek a koncertek, hogy azok a zenészek, akik ezen részt vesznek, azok mindig úgy élik meg, mint egy családi, nagy családi eseményt, és egy boldogság, és amikor összeülünk az első próba, első negyed órájára, nem mondom, hogy fegyelmezni kell, de ha mindenkivel.
1: Ja, mert annyira örülnek.
3: És az öröm, igen, tényleg, és ezt a örömteli találkozást, ezt a délutáni próbán az ember megérzi, látja, és akkor nincs más dolga, csak hogy átmentse ezt a hangulatot az esti koncertre, és ezek szoktak is sikerülni. És ezt érzi is a közönség, hogy ez egy egészen másfajta hangulata van, és hatása van, mint egyébként egy idézőjelben klasszikus koncertnek.
2: Ez egy örömzenélés. Mindenki részéről.
1: Ez a kulcs szó. Igen. Az öröm. Meg, mert ugye le lehetne ezt gépiesen is játszani.
3: Hát, igen.
1: Ahogy ezen a területen néhányszor tapasztaltjuk, nem nálatok.
3: Hát nálunk biztos.
1: De a, mit tudom én, egy-két pályatársnál senkit nem kiemelve és bántva természetesen, de hogy az örömzene az szerintem az egész életnek ez a kulcsa. És ha örömmel tesszük, akkor ott az energia átmegy. Hát főleg nektek meg felelősségetek van, és mindjárt beszélgetünk erről a felelősségről.
0: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyar Péter húga felfüggeszti bírói tevékenységét, mégsem ül be a parlamentbe Szécsi Zoltán. Motoros és biciklis mentők állnak szolgálatba Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Felfüggeszti bírói tevékenységét Magyar Péter leendő miniszterelnök húga, testvére és férje kormányzati megbízatásának idejére. Ezt a Tisza párt elnöke jelentette be a Facebook oldalán közzétett pénteki üzenetében. Magyar Péter csütörtökön tudatta, hogy sógorát, Melétei Barna Mártont, a Tisza jogi vezetőjét kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására. Azt írta, Melétei Barna Mártont egyetemista kora óta ismeri, kinevezésének alapja felkészültsége, a jogállamiság iránti elkötelezettsége volt. Ugyanakkor komoly dilemmát okozott neki a helyzet, hogy egy kormánytag és a miniszterelnök között családi kapcsolat van. Hozzátette, emiatt különösen fontosnak tartja, hogy a leendő miniszter munkáját a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett végezze, és minden döntése átlátható legyen. Személyesen Gulyás Gergely frakcióvezetővel közölte Szécsi Zoltán a Fidesz képviselőjelöltje, hogy mégsem veszi fel a parlamenti mandátumát, mondta a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó pénteken az MT-nek. Szécsi Zoltán megerősítve a heol.hu Heves megyei hírportálnak csütörtökön elmondottakat úgy fogalmazott, racionális családi okok miatt nem tudja vállalni a képviselőséget, ezt Gulyás Gergely frakcióvezető harag nélkül megértette. Elmondta, hogy továbbra is az Egri vízilabda klub elnöke marad, ahogyan vállalkozásait is működteti ezután is. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentőkerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében, közölt az Országos Mentőszolgálat pénteken közleményben az MT-vel. A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken, írták. A motoros és kerékpáros gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. Jönnek a villámparkolók a Nagykörúton. A Vezes.hu értesülései szerint a Nyugati tér és a Boráros tér közötti jelenlegi nagyjából 330 hely egy részét rövid idejű úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett több rakodóhelyet és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni. A végső szám azonban még kérdéses, a tervek folyamatosan alakulnak, lakossági visszajelzések alapján is módosítják őket, így az sem kizárt, hogy összességében mégis kevesebb parkoló marad. A Condor német légitársaság elindította új frankfurti menetrend szerinti járatát. A járat indulásával jelentősen nő a Budapest és Németország pénzügyi központja közötti kapacitás. Németországon túl a Condor budapesti járatai zökkenőmentes csatlakozást biztosítanak számos tengeren túli desztinációhoz is, sok esetben 2 órán belüli átszállási idővel. Utasaik így elérhetik a világ számos pontját, többek között Észak-Amerika nyugati partját, San Francisco és Seattle városait, az Egyesült Államok keleti partját, New Yorkot, a Karib térségben Cancunt, Afrikát Johannesburgon keresztül, valamint Ázsiát Bangkokig. Szombaton napos gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni ezen a napon sem fog. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Hajnalra -2 és +9 fok közé hűl a levegő, napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: remény.
1: Ez a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Annak meg még inkább, hogy 40 éves lett a budapesti Strauss zenekar. Csáki Bogár Rita itt van, a művészeti vezető és a koncertmester. Hát mondhatnám, hogy még az alapító.
3: Hogyne, én ott voltam, hát az első koncerten. Okay. 17 évesen.
2: És itt van az ő férje, Deák András, a zenekar vezető karmestere, aki egyébként nagyon szép karriert épített még a Strauss zenekaron kívül is, és nemrég díszpolgárrá avatták Török Bálinton, amihez ismét szívből gratulálok.

0: építsék be a hétköznapokban. Nem ez a lényege az egésznek? Nem ez a misszió lényege?
1: Hát
0: valamit, és akkor itt már kanyarodhatunk a felelősség felé, hogy szerintem minden létező előadónak ez lenne az igazi missziója. Hogy valami olyasmit adjatok a színpadról, amit hazavihetnek és beépíthetnek. Ha más nem, energiaként, jó élményként egymásnak. De ha ezt nem örömmel teszitek, akkor ilyen sok értelme nincs. Csak
1: hát szerintem, ha nem örömmel tennénk, akkor nem is csinálnánk.
0: Na, de az ember el tud menni másik irányba, és most a 40 évet tekintve. Tehát amikor, mit tudom, mi volt az az időszak, hogy jöttetek, mentetek akár Franciaországban. Ott lehetett volna rutinnál? GPS rutinnál válni?
1: Hát nyilván lehetett volna, mert ugye ha kimentünk egy vagy két hónapos turnéra, akkor gyakorlatilag ugyanazt a műsort játszottuk el 80-szor,
0: hát
1: és volt, hogy napi két koncert volt, de mégse volt rutin. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván nagyon sok múlik azon is, hogy ki áll ott középen.
0: És az Andrásra? Célzol?
1: Andrásra is célzok, meg az édesapámra is, tehát, hogy jó kedélyű, jó humorú emberek, és
0: mind a ketten azok? És azok is voltak?
1: Igen. Uh-huh. Igen.
0: Tehát mindig nem az idővel jön meg a derű, hanem ez csak finomodik az évekkel?
1: Hát ahogy kijöttek a színpadra, már mindenki mosolygott.
0: Na.
1: Meg mosolyog, tehát, hogy...
0: Ez így van ma is.
1: Ez így van ma is.
0: Uh-huh. András, szerinted ez minek köszönhető neked, hogy úgy mész föl, és azt adod át?
2: Mindenképpen. Mindenképpen. És hát,
0: de mi az, ami stenkel ilyenkor?
2: Hogy?
0: Mi stenkel ilyenkor? Mi dob föl igazán maga a színpad?
2: Igen. Az érdekes, mert akár egy perccel a színpadra lépés előtt még lehet, hogy az ember kiesek a saját száján egy ásítás miatt, aha, egy hosszú turné egyik állomásán, de amikor, na akkor showtime. Szóval ez működik.
0: Akkor átkapcsolsz.
2: Igen. Aha. Ez működik. És hát az a közönség, aki ott van, ő mindig először van ott. Uh-huh. Vagy hát a visszatérő is, akkor is. És azért jött, mert a programból látva, hogy mit fogunk játszani a hírünkből, számít arra, hogy egy olyan élményt fog kapni, amire odajött. Uh-huh. És azért igyekszünk úgy csinálni ezeket a dolgokat, hogy senkit ne érjen csalódás.
0: Na hát, kedves hallgatóink, a Ramart Színházban lesz a tavaszi keringővarázs, ott a 13. kerület szívében.
1: Igen.
0: Mindenkit szeretettel vártok. Beszéljünk már a műfaj sajátosságairól. Az is egy sajátosság, hogy hozzátok a koncertmenüt. És az ki van nyomtatva, az meg van hirdetve, attól nem nagyon szabad eltérni, ugye? Kérdezem.
2: Hát nem. Az a műsor.
0: Na, de hogy ez a fajta kötöttség, ami mondjuk eltérhet nyilván egy rock koncerttől, mert ott egyrészt meg se hirdetik, hogy a popkoncerteket, hogy mi lesz a setlist, itt megvan, amihez alkalmazkodni kell. Soha nem fér bele a spontaneitás? Hogy ti valami ott eszetekbe jut, és az ide illene?
2: Hát nem, mert azért ennek hagyománya van, tehát a klasszikus koncerteken, tehát ott van, hogy mire jön be a közönség.
0: Uh-huh. Tehát ők egyértelműen a műsorra mennek be? Tehát nem arra, hogy tavaszi keringővarás, hanem megnézik, hogy mit adtok elő, és abba szeretnek.
2: Hát nem, a Strauss zenekarra jönnek.
0: Az oké, okay, az az alap, a mellett.
2: És tudják, hogy akkor, és ez az, hogy keringővarázs, ez kvázi, nem jut eszembe a szó, a brand.
0: Ah, ja, oké.
2: És azon belül már tudják, hogy milyen uh-huh. jellegű műsort fogunk játszani, és az, hogy éppen az aktuális szerzők kik, azt ugye mi állítjuk össze, uh-huh. de koncert közben nincsen olyan, hogy most olyan hangulat, hogy kapjuk elő a uh-huh. valamelyik mit tudom én, valamelyik polkát vagy keringőt, mert az most majd bekiabál a közönség, hogy azt játszátok, hogy
0: jó, az
2: egy rock koncerten ez működik. Itt nem.
1: Itt azért, egyrészt
2: itt nincs ott a kotta.
0: Oké. Jó, látod? Jó, jogos, tök jogos. De én pont a múltkor beszélgetem erről valakivel, hasonló területen alkotott vagy tevékenykedett, mint ti. Még az is szóba került, hogy egyáltalán egy karmester pálcával vagy pálca nélkül vezényeljen.
2: Ennek nincs jelentősége.
0: Tényleg nincs?
2: Az,
0: nálad tehát, sem volt soha?
2: Én így is, úgy is.

0: szoktam. Van öt darab közben, vagy egyiket így, másikat úgy. Nem azon múlik. Ja, okay. Közben meg a pálca látványa az sokszor segíti a zenészeket. Tehát, hogyha olyan távolságok vannak, vagy olyan fények vannak, ahol nem jól látszik,
1: tehát ez azon is múlik.
0: Akkor muszáj lehet segíteni.
1: Na, a spontaneitás meg egyértelműen akár a kottán is?
0: Ezt nem értem.
1: Tehát, hogy fejből mennyit tudtok?
0: Hát én mindet.
1: De oké, de a zenészek?
0: Az mindig egy játék, hogy játsszuk el, például próbán. A koncertnek a műsorából azt mondom, hogy egy soundcheck van például, mikrofonbeállás, és akkor játsszátok a valamelyik műnek az első 10 ütemét, csak kezdjétek el. És akkor rögtön kezdik nézni a kottát, mondom, nem kell kottát, fejből megy. És akkor ráeszmélnek, hogy tényleg tudjuk is fejből, csak annyira automatikus, hogy kotta, és akkor a kottából kell játszani. És az a baj ezzel, hogy rögtön az arcukból eltűnik az a fajta lazaság és mosoly, ami egyébként, hogyha csak úgy játszol a hegedűn vagy a hangszereden, és nézed a közönséget, vagy azt, akinek játszol, akkor kommunikálsz mindenféle módon. Úgyhogy nem butaság az, hogyha kotta nélkül játszik egy zenekar.
1: Azért kérdezek ilyeneket, hát egyrészt nem minden nap jöttök ide a műsorban, másrészt meg nem láttunk bele azért ennyire a hétköznapjaitokban, meg a szakma sajátosságaiba. Mi azt látjuk, hogy ott van a színpadon egy zenekar, és kottából játsszák a darabokat, de valószínűleg menne fejből is, ha már ennyit játszottátok.
0: Menne, sok minden menne.
1: De kötött ez a szakma, az a lényeg.
0: Kötöd, de érdekes, mert vannak olyan zenekarok, nem is kis létszámok, akik kifejezetten kottal használat nélkül játszanak el komoly klasszikus műveket. És érte érdekes, hogy az akkor hogy működik.
1: Meg tudnátok fogalmazni így 40 év után ennek a műfajnak a szépségét? Főleg azok számára, olyan hallgatók számára, akik nem feltétlenül járnak ilyen hangversenyekre. Tehát mi a legszebb ebben az egészben?
2: Hát mondjuk én első helyen említeném a dallamosságát. Azt mindenképpen kiemelném. Tehát ezek tényleg nagyon fülbemászó dallamok.
0: A derű.
2: A derű, igen.
1: Tehát az életöröm?
0: Igen.
1: Azért, hogy ezt mondjátok, mert valószínűleg ebbe bele se gondolnak azok, akik nem hallgatnak ilyen jellegű műfaj, de hogy tele van az életörömével?
0: Abszolút.
1: Kell hozzáértőnek lenni? Tehát ha most valaki kedvet kap, és elkezd barangolni, és szeretném is rá irányítani a hallgatókat, hogyha befejeztük a beszélgetést, akkor a ti közösségi oldalatokon nézzék, hallgassák meg a videókat, hogy kapjanak egy kis képet, meg egy ízt belőletek. Szóval kell-e értőnek lenni ahhoz, hogy értsük a műfajt?
2: Szerintem nem.
0: Elég, ha nyitott. Nyitott a szíve, nyitott a lelke. Akkor az hat.
1: Szuper. Mindent végig mondtunk a menüből? Most ahogy ránézek, mert ugye még egyszer mondom, május 17-én
2: a szerzőket elmondtuk talán.
1: A Ramart Színházban a 40 éves budapesti Strauss zenekar jön a tavaszi keringő varázsal, és egy nagyon szép, hát én best of-nak ítéltem a műsort. Szerintem nem mondtuk el.
0: A műsort külön?
2: Nem, hát csak a
1: szerzőket. De akkor ez...
0: Hát kezdünk mindjárt egy bevonulási indulóval a Cigánybáró operettből, aztán a Fivér József Strauss-nak egy polka mazurkája következik. Rögtön a legfiatalabb fivér Edvard Strauss-nak a Bamfrei polkája, egy pergős, gyors polka. És aztán jön a papa, akinek a Kasusa polkáját, galopját fogjuk játszani. Úgyhogy így az első 4 szám az rögtön a teljes família reprezentálva van. Utána következik egy Johann Strauss keringő, ahol a citromfák virágoznak, majd ismét egy Strauss, József Strauss kvadrill, az egy nagyon különleges tánc volt azelőtt, egy négyes, ez a kakadu nevezetű kvadrill, majd a Perzsa induló, és az első rész zárásaként Offenbach, mint társszerzőtől két kompozíció, a Barcarola és a Cancan. Szünet után ismét egy indulóval kezdünk, és utána jön egy lehár blokk, ahol a fraszkitából a spanyol tánc, és az Éva keringő hangzik föl, majd ismét egy Strauss keringő, a Mesél a bécsi erdők, majd néhány polka, köztük a ritkábban játszott új pizzicato polka Johann Straussról, és a végére pedig a Bordalasszony keringő után a Banditák galop és a Roké polka fogja zárni a műsort, majd jönnek a Rádás számok. Ami úgy meglepetés, hogy mindenki tudja, hogy mik fog következni, de azért az meglepetés.
1: Na most a ráadás az nincs is beírva?
0: Nincs.
1: Hát akkor mégis csak van meglepetés.
0: Igen.
1: Ilyen szempontból. Na szuper. Na, de ha már kérdeztem tőletek, és tényleg nézzétek el nekem, csak próbálom belövöldözni ezt a műfajt. Ahogy hozzátartozik a kotta, a szünet is hozzátartozik ősidők óta? Hogy legyen szünet a műsorban?
0: Puff. Hát azelőtt sokkal hosszabb műsorokat játszottak. Tehát körülbelül másfélszer olyan hosszú programok voltak, mint most.
1: De ez a figyelem miatt?
0: Igen,
1: jobban
0: hát az,
1: képesek voltak
0: igen,
1: jobban figyelni meg, az
0: emberek? Igen. Tehát azelőtt több óráig tartott egy koncert. Simán. Hát 3-4 szimfónia is elhangozhatott egy klasszikus koncerten. Manapság egy fél idő, egy szimfónia. Aha. És akkor még egy másik fél idő, nyitány versenymű, az nagyon hagyományos, tradicionális koncertfelállás, vagy még egy szimfónia. Azért ott három, rövidebb. Három már nem fér bele.
1: De ennek tényleg lehet köze ahhoz, hogy TikTok világot élünk, és másodpercek alatt?
0: Hát meg általában... egy koncert az szünettel együtt 2 óra maximum.
1: Én ezt a múltkor kérdeztem színészektől is, mert ugye ott is a darabokban a legtöbbször van, főleg egy hosszabb darabnál a színházban, és most nem arra vagy, mert azt valamilyen szinten értem, a büfének is meg kell élni, tehát még lehet, hogy ez is benne van valahol, de most ezt leszámítva. A zenekar végig tudná játszani egyébként?
2: Szünet nélkül? Végig.
1: És hogy nektek ez jó-e, hogy van szünet? Tehát erre vagyok igazán kíváncsi.
0: Nem releváns.
1: Nem foglalkoztok vele.
0: Teljesen mindegy.
1: Na jó, oké, csak mondjuk nekem...
0: Van olyan koncert, amikor nincs szünet, de akkor az nem 2 óráig tart, hanem maximum 70-80 perc.
1: Jó, hát ha azt mondtátok, hogy nem releváns, akkor nem releváns. Mert én például, ha már a saját műfajomat nézem, én tökre örülök, hogy ez a műsor nincs szétszabdalva zenékkel, hanem egybe tudunk beszélgetni. Most gondoljátok el, hogy jön egy zene, akkor mindig vissza kellene térni az eredeti témához. Újra meg újra, most így meg tudunk, más a dinamika. És erre vagyok kíváncsi, hogy a zenében ez nálatok, de hát ha azt mondod, hogy nem releváns, akkor megértettem. Más.
2: Itt ugye több darabot játszunk, tehát itt el is fér a szünet.
1: Jó, tehát mindenre hatással van, és így kerek.
2: Tulajdonképpen.
1: Oké, a történet. Ha azt mondtátok, hogy 2 van egy évben, akkor már látjátok azt is gondolom, mikor lesz a téli.
2: Igen.
1: Annak megvan a programja. Na, de arra vagyok kíváncsi, hogy ti fejben már ott tartotok? Vagy ilyenkor még csak ezzel 100%-ig? Vagy például András, neked már a fejedben megvan, hogy kb. Mivel zárjátok az évet?
0: Megvan.
1: Hogy az egész?
0: Meg. Megvan, hogy miből fogok választani.
1: Ha, értem.
0: De az már megvan. Hát azt nem lehet, hogy én most összeállítok egy programot, és akkor nem tudom, hogy mit fogok csinálni a következő, meg a rákövetkező.
1: Ja, mert ugye ezek mind-mind hatással vannak egymásra.
0: Hát egyrészt, másrészt van, amit most esetleg beteszem, mert jaj, régen játszottuk, de közben fú, oda jobban illene a következőbe.
1: Értem.
0: Akkor az oda megy.
1: Oké.
0: És akkor mást keresünk. Aha. De itt nálam mindig nagyon fontos, hogy amikor összeállítok egy ilyen 16-17 művet, akkor milyen karakterű darabok jönnek egymás után. Uh-huh. Ugye azért itt adva van a műfaj, tehát a tánczene, ami vagy keringő, vagy polka, vagy induló, lassú polka, gyors polka, a keringő között is nagyon sokféle változat van, uh-huh. Vagy bejön egy induló, vagy bejön egy kvadrill. Ezeket már gyors vagy lassú, ezeket mind lehet egymással ütköztetni. A másik nagyon fontos szempont, hogy milyen hangnemek váltják egymást. Egyik hangnem után egy másik lehet, hogy üti azt, nem jól szól, vagy felfrissít. Ezek mind hatnak. ezekkel mind lehet operálni, és kell is operálni.
1: Minden mindenre hat, ez a lényeg.
0: Igen.
1: A közönség jár ezzel a legjobban, meg persze ti is. Ti is hazaviszitek az élményt. Na, a vége felé járunk már, de azt mondjátok meg, így is mind a kettőtöktől kérdezem, hogy amikor van egy ilyen nagy sikerű koncert, és akkor arra azt szeretném, vagy azt is kívánom, hogy május 17 egy ilyen mérföldkő is legyen, tehát akkor a siker legyen ott a Ramartban. Meddig tölt fel benneteket? Tehát meddig tart ki egy siker? Vagy egy vastaps? Nem tudom, minek nevezik ezt. A területen.
0: Mi esetünkben fél évig. Tehát a következőig.
1: De tényleg megvan az a jó érzés végig? Utána?
0: Mindig jó ezzel foglalkozni.
2: Megvan, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk a közönségtől, és ez nagyon jó érzés. Tehát, hogy amikor azt érzi az ember, hogy azon túl, hogy magának is örömet okoz, hogy tényleg sikerült a közönségnek is örömet okozni, és hogy várják, hogy mikor lesz a következő.
1: Na, ezért éri meg.
0: Igen.
1: Ezt az egészet. Igen. Hát akkor én a következő 40 évet ugyanezekkel az élményekkel kívánom. Nektek jöhet a következő 40 év?
2: Meg is kell érni, de igen. Hát,
1: nagy baj nem lesz, ha ilyen élményeitek lesznek, hogy visszajelzések a közönségtől. Nagyon örültem nektek.
0: Köszönöm.
1: És jól látni ezt, mert ha csillog a szemetek, akkor nagy baj nincsen. A közönség is csillogni fog. Na, kedves hallgatóink, már párszor elmondtam, május 17-e, 40 éves a budapesti Strauss zenekar, és a tavaszi keringő varázssal együtt ünnepelhetnek velük. De a budapesti Strauss zenekart érdemes követni a mindenfajta közösségi oldalon, a weboldalukon is, úgyhogy kövessék, szeressék őket. Azt a sok-sok energiát, amit beletesznek ebbe a nem könnyű szakmába, azt a figyelmükkel viszonozzák. Nagyon örülöm, hogy itt voltatok. Vigyázzatok magatokra. Csáki Bogár Ritával és Deák Andrással beszélgettem, a budapesti Strauss zenekar kiválóságaival. A Ramartban találkozunk. Köszönöm, hogy itt voltatok, és hát a házaspártól most elköszönök önöktől, még nem. Folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés elejéig még fogunk találkozni.
3: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Csáki Bogár Ritának és Deák Andrásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Májusban a megszokott rendszerint folyósítja az ellátásokat a magyar államkincstár. Szerbia készen áll a személyforgalom indítására a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Lakossági fórumon mondhatnak véleményt a Rákospatak jövőjéről. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Májusban a megszokott rendszerint folyósítja az ellátásokat a magyar államkincstár, írja a Haszon magazin. A nyugdíjak utalása május 12-én kezdődik, míg az áprilisi családi pótlékot május 5-én kapják meg a jogosultak. A közlés szerint az idei kifizetések a korábban közzétett ütemezés szerint folytatódnak az év hátralévő részében. Felidézték azt is, hogy a családi pótlékot általában a tárgyhónapot követő hónap elején utalják. A cikk kitér arra is, hogy a bérek és nyugdíjak közti különbség tovább nőtt, mivel a keresetek gyorsabban emelkedtek az elmúlt időszakban, mint az ellátások. Szerbia készen áll a személyforgalom indítására a Budapest-Belgrád vasútvonalon, a megnyitás időpontja a magyar féltől függ. A szerb közlekedési miniszter szerint a teherszállítás már február 24-e óta működik a két főváros között, de a személyszállítást egy technikai probléma késlelteti. A magyar oldalon a MÁV jelenleg az ETCS biztonsági rendszer ellenőrzését végzi, miután olyan hibát találtak, amely befolyásolhatja a közlekedés biztonságát a 160 km/h sebességnél. Szerbiában a pálya már alkalmas, akár 200 km/h tempóra is, és a Szokó gyorsvonatok megszerezték a szükséges engedélyeket. A projekt az európai 10-es közlekedési folyosó része, és a kínai egyövezet egyút kezdeményezéshez is kapcsolódik, ezért mindkét ország számára kiemelt jelentőségű. A Cseperi Tihanyi utca felújításának terveiről várja a lakók véleményét az önkormányzat. A beruházás előkészítése a tervezési szakasz végén jár, hamarosan indul az engedélyezés. A szakmai egyeztetések során kiderült, hogy az utca egyes részei lakóutcaként, más szakaszai gyűjtőútként működnek, miközben a parkoló autók miatt leszűkül az úttest, ami nehezíti a biztonságos közlekedést. Két megoldást vizsgálnak. Az egyik szerint maradna az 50 km/h sebesség határ, de megszűnne a parkolás, a másik esetben 30 km/h csökkentenék a sebességet, és egyoldali parkolás maradhatna. A döntésnél a lakossági visszajelzéseket is figyelembe veszik. Lakossági fórumon mondhatnak véleményt a Rákospatak jövőjéről az érdeklődők. A Rákospatak Szövetség május 13-án 15 és 18 óra között szervez eseményt a Sín Művészeti Központban. A fórumon Bardóczi Sándor főtájépítész a budapesti zöldfejlesztési irányokról beszél. Emellett a patak teljes szakaszát érintő terveket is bemutatják a forrástól a 13. kerületi torkolatig. A szervezők várják mindazokat, akiket érdekelnek a fejlesztések, vagy szeretnék megosztani véleményüket. A részvétel regisztrációhoz kötött. Heti 3 napon vehetik igénybe féláron a fürdőt a Pesterzsébeti nyugdíjasok. Az önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT megállapodása alapján idén is 50%-os kedvezmény jár a Pesterzsébeti Jódos Sós gyógyfürdő és strandfürdő belépőjére. A kedvezmény hétfőn, kedden és szerdán 8 és 19 óra között vehető igénybe, ünnepnapok kivételével. Az érintettek lakcímkártyát, nyugdíjas igazolványt és fürdőkupont kell, hogy bemutassanak. A kupont a polgármesteri hivatalban lehet átvenni, és 5 alkalomra érvényes. A kedvezmény az alapzónára vonatkozik, a szauna világra nem. Május 4-e és 10-e között ismét megrendezik a Beethoven Budán Fesztivált. A programsorozat annak állít emléket, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én Budán adott koncertet. Az esemény már a hagyománnyá vált, és minden évben klasszikus zenei koncertekkel idézi fel a zeneszerző munkásságát. Idén többek között Baráti Kristóf, Würth Klára, Eckhardt Gábor és Szabó Marcell is fellép. A koncertek több helyszínen zajlanak, például a Városháza aulájában, a Jókai Anna szalonban és a Mátyás templomban.
3: A mai napon napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni nem fog ezen a napon sem. Most nagyjából mínusz 2 és plusz 9 fokot mérhetünk, majd a délutáni órákban pedig 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Ezesenek óvatosan az M6-os autópályán befelé a 6-os főút le- és felhajtóját lezárták az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással. Lezárták a 22. kerületben a Török utcát a Bartók Béla útnál csatorna felújítása miatt, a BEM Tábornok utcát is egyirányították a Dózsgyörgy út felé, a Görgei utcát pedig a Bartók Béla út felé. A 13. kerületben a Párkány utca, Révész utca kereszteződésben útszőketre kell készülni, mert itt új gyalogos átkelőhelyet építenek. Lezárták a fél útpályát a 13. kerületben a Kámfor utcában az Újpalota út közelében csatornajavítás miatt. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítése miatt. Napközben lezárják a 2. kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert itt javítják a csatornát, a köztes időszakban itt útszőketre kell készülniük. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezeték javítása miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel indul már is a Sláger hétvége, itt a Sláger FM-en, én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. KFT és az Afrika, ezt a már is elsőként, jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Székrálok mai adását hallgatják Lüsszi Budapesttel, akik és az újpesti Karinthy Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolába jár, Lili pedig Gödöll, akik és a fővárosi Szűcs Gábor általános iskolában tanul, ők a ma reggeli vendégeink.
1: Egy-két, ha és, ha nem hat meg a hangerő, ha megborzom a csontvelő, ha cserben hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást, arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében, mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádió hallgatást kívánok!
2: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székreállok, a Sláger FM podcast műsora, én Hajdú Steve vagyok, a műsor egyik műsorvezetője, a másik műsorvezető Ortutai Dóri.
3: Sziasztok.
2: És a két fantasztikus hölgyvendég nem más, mint Lucy és Lili.
4: Sziasztok!
2: Beszámoltak és egyszerre, hát ez egy csillagos értés volt. Bejöttetek ide a stúdióba, és a Dóri azt mondta, hogy miért a nővéreteket küldtétek magatok helyett, negyedikesek vagy. És hát mindenki ki van sminkelve, szájfény, szemöldök igazítás, szempillaspirál, hosszú haj, divatos öltözet.
3: Tényleg azt írtam, a testvéreteket küldtétek be magatok helyett. Tehát rengeteget
4: hát nőttetek. Hát de Lucynek nincs is testvére.
3: Jó, ezt én nem tudtam egyébként. Mondom, azért kérdeztem, hogy ti vagytok, vagy mást küldtetek magatok helyett.
2: De már foglalkoztat benneteket a szerelem, meg hogy mi ez az érzés, amikor pillangók repkednek az ember hasában?
4: Nagyon.
2: Tényleg? Képzeljétek, ötödikeseknek, bendélyéknek föltettem ezt a kérdést, és a Martin azt
4: biztos
2: mondta...
4: Biztos azt mondtak, hogy nem.
2: Nem, azt mondta, hogy ő még nem evett pillangót. De egyébként szerintem nem. A lányok érettebbek a szerelemhez, vagy a fiúk?
4: A lányok.
2: Jó.
4: A fiúk majd később.
2: Tényleg később. Igen. Azért eltalálja őket ámornyila?
4: Igen.
2: Az mit jelent, hogy ámornyila?
4: Jó kérdés, nem tudom.
5: Hát ez szerelem nyila.
2: Igen, volt egy ámor nevű kis kupidó, és állítólag akkor lettél szerelmes, hogyha nyillal eltalált téged. Úgy, benneteket most eltalált.
4: Igen.
2: Hát
4: igen.
2: Egy kicsi. Mikor szerelmes vagy, akkor nem tudsz semmi másra gondolni, csak a szerelemre?
5: Hát azért mindenre is tudsz gondolni,
4: hát,
5: de
4: nekem nehéz volt, mert volt olyan este, hogy azért sírtam, mert hiányzott az a fiú.
2: Igen. Na, fene egyen.
4: Mondjuk erre nem vagyok büszke annyira.
2: De figyelj, miért? Hát ez az érzelem. Nem, hát ezek nagyon jó. Meg tudjátok, mi nem lepődök meg, hanem mi esik nagyon jó, hogy erről ilyen szépen és őszintén tudtok beszélni. Szuper, szuper csajok vagytok.
3: Igen.
2: Tudjátok, hogy itt a Sláger Rádióban, amikor csináljuk a podcast műsorunkat, aminek Székreállok a neve, címe, a hivatkozási száma, akkor általában a Dóri egy hírt szokott nekünk hozni. Most nem szerelem lesz a hír, ami szól, egy állatos hír, úgyhogy arról fogunk beszélni.
4: Az volt az előző is. Mondjuk az olyan sosincs, hogy az előző
3: ugyanaz
2: lenne, amikor nektek voltatok.
3: Igen. Na most ez egy másik, de hát állatos, de hát ha tudom, mással készülünk, de ez szuper jó. Szerintem kicsit ilyen megkacagtatja az embereket. Egy sűnyiről van szó, ami forgalomirányítóként megállította a forgalmat. Egyszerűen megállt az út közepén, ment a kis sűnicske, és az autósok pedig kivárták, amíg komótosan átsétál a kis sűn. Senki nem sietett, sofőrök pedig így mosolyogtak a volán mögött, és megvárták, amíg átmed a kis sűni. Nyilván nem mozgatta a lábát meg a kezét, hogy álljatok. Ez egy kis cuki történet szerintem.
4: Ez nagyon cuki.
3: Na, örülök neki, hogy tetszett.
2: De nekünk autósoknak, akik vezetnek, mindig oda kell figyelni, hogy ugye, hogyha egy sűni átmegy, vagy vannak helyek, ahol ki vannak rakva táblák, hogy figyelj, vigyázz.
4: Állatok,
2: meg hogy béka, például a békák vonulási útvonala ott van.
4: Meg van egy olyan tábla, nem tudom, most háromszög a kúaszem, ahol benne van egy gyűz, ahogy így ugri.
2: Igen, egy szarvas, ugró szarvas.
4: Hogy vigyázz állatok.
2: De volt a Erdélyben, ott meg olyan volt, hogy figyelmeztetett arra, hogy medve jön.
4: Igen.
2: Vagy
4: igen,
2: ott lehet medve
4: igen,
2: a közelben.
4: Mikor megyünk Miskolcra, a Nagyimékhoz, van ott az autópályán egy olyan tábla, hogy vigyázz medvék. Azt ilyenkor mindig kicsit összeszorul a gyomrom, hogy nehogy találkozunk egy medvével.
2: De van Magyarországon medve?
4: Van.
2: Most átjött? Azt mondták, hogy a szlovák ottó.
4: Amikor volt itt.
5: Igen.
2: Nem csak a medveparkban, ott Veresegyházán.
5: Nem.
2: Lüszi, te milyen állatot láttál Írországban, amikor még kicsi gyerek voltál? Láttál-e?
5: Nem tudom, én nem láttam nagyon.
2: Te voltál Szent Patrik napon? Emlékszel valamit Írországból?
5: Nem voltam.
2: Milyen?
5: Hát nagyon kicsi voltam, amikor elköltöztünk, úgyhogy nem. Anyáik voltak, és hoztak egy ilyen Ireland-es pulóvert. Aha. Anya azt kinőtte, de én most megkaptam.
2: Tényleg? Ti vártok már arra, hogy... hogy mikor lehet jogosítványotok, hogy kocsit vezessetek?
5: Igen.
2: Nem, hár, ez már így bennetek van?
6: Igen. Persze.
2: És akkor...
5: Én már tudom, milyen autót szeretnék.
4: Miért?
5: Teslát, egy fehér Teslát.
2: De belül is fehér legyen?
5: Nem.
2: A bőrülés, az
5: nem,
2: fekete?
5: Nem, az nekem nem tetszik annyira, mert? Ha ilyen fehér. Mert az sokkal gyorsabban koszolódik, uh-huh. A fekete az jobban.
4: Meg hogyha kiöntesz valamit, igen. Ez nagyon nehéz feltakarítani.
5: Hát igen, attól függetlenül, hogy bőr az fehér.
6: Kis csokitot leeszel, és hát, akkor már rá is
2: hát igen, ez...
6: Szétkenődik.
5: Igen.
2: És milyen autód lesz szeretnék? Neked például, Lucy?
5: Én BMW-t szeretnék.
4: BMW-t is azon belül mi
5: az? Elektromosat, de ilyen sötétkéket.
2: Jó.
5: Az nagyon Lucy is.
2: Az nagyon Lucy is, hát az nagyon.
5: És tudod, egyszer visszahallgatnánk ezt, hogy jaj, milyen autót szeretnék.
6: Azt nem van az podcasten, azt visszatudjátok hallgatni.
5: Igen, fent van a Spotify-on, meg a YouTube-on is.
6: Örökké ott marad most már.
5: És akkor már mindketten az alkocsival így.
2: Hát, azért az nagyon az menő lenne.
5: De mi van akkor, hogyha nem ez lett, hanem mi sofőrünk is lenne hozzá. Az mekkora lenne, vagy az de jelvezni.
0: Mindjárt folytatódik a Szikrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Székrálók mai adását hallgatják Lüsszi Budapesttel, akik és az újpesti Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolába jár, Lili pedig Gödöll, akik és a fővárosi Szűcs Gábor általános iskolában tanul, ők a ma reggeli vendégeink.
1: Én Olaszországban nagyon-nagyon szeretek menni, tehát én ott nagyon szeretem Velencét is, de tavaly azt hiszem, nem, anyáik voltak Caprin. Kaorlébe voltunk tavaly.
2: Az merre fele van?
1: Nem tudom.
3: Az a tó mentén, a tópart.
1: Igen, valahogy
2: úgy, a Gordán.
1: Igen. És tök jó volt, mert Oli először látott életében tengert.
4: Uh-huh.
1: És
4: tényleg?
1: Oh. Igen. És nagyon jó volt.
2: Mit mondott róla Oli?
1: Azt, hogy jó.
2: Jó volt a tengert látni.
4: Meg azért Olaszország, a pizza, tészta, át,
1: igen.
2: Oh.
1: De mi nem olyan részén voltunk annyira, hogy...
2: Lehet pizzát tenni.
1: Igen, mi nem olyan részén voltunk.
4: Hát azért jó, a fagyi
2: mindenhol
4: is.
1: A fagyi az mindenhol jó, Lüsszi.
2: Tudtok pizzát csinálni?
1: Igen.
2: Hogy
1: igen.
2: Kell?
1: Én mondjuk nem úgy szoktam, hogy én csinálom meg a tésztát, és mondjuk, hogyha nagyon akarnám, akkor biztos sikerülnem, mert mostanában nagyon szeretek sütni is, a kedvencem a palacsinta, meg a muffin.
2: A
4: nagyon híres a palacsintájáról, én még nem kóstoltam személyesen,
2: de
3: amúgy
1: lehet, hogy csinálom.
2: De milyen nutellás vagy?
1: Én nem szeretem a nutellát.
2: Mert érzékeny vagy a magyaróra?
1: Nem szeretem.
4: Én nem tudom, hogy csinálja a Lili.
3: Nagyon finom.
1: Ez még a dédim. Anyán vagy apának, az anyukájának.
2: Az anyukája.
3: Tudsz segíteni, hogy miben különleges? Mi kerül bele pluszban?
1: Nem tudom. Nincs. Hát annyi, hogy anya nagyon, vagyis sok szódát tesz.
3: Szóda, én meg azt nem is rakom bele.
2: Én szoktam, attól egy kicsit hát, ilyen buborékos, igen. Vagy ilyen könnyedebb.
1: Buborékos, könnyedebb, meg ilyen lágyabb, és akkor így többet tudsz csinálni. Aha. Mert amit mi csinálunk, az azt írja, hogy fél liter víz, az nagyon-nagyon kevés.
3: Én tejet
2: is teszek bele.
1: Na, vagy tejet is szoktam.
4: Mi mindkettőt.
2: Tojást
3: akkor
2: is?
3: Igen.
1: Igen.
3: Lehet akkor úgy csinálom ma, hogy tojás, és hogy mindkettőből akkor tejet is, és
2: szódás. De ne buborékmenteset, nagyon jó. Fontos a szóda.
3: Jó.
1: Igen. De mi például szoktunk ilyen almás palacsintát is csinálni, ami a kis picike, és nagyon finom. Alma, banán.
2: Belereszeled a tésztájába?
1: Igen.
3: Aha.
4: Én epres banánosat tettem.
1: De én nagyon-nagyon el szeretnék menni a Fluffy and Me-be, az egy olyan palacsinta, hogy ilyen ekkora palacsinta, és annyira finom és jól
4: puha,
1: néz.
4: És töltött.
1: Igen.
2: Töltött?
1: Nagyon hát finom.
4: Ilyen, és akkor tudtam. Ilyen puha, és ilyen
2: nagy. Ja, itt is van már Magyarországon, mert én azt hiszem, hogy
1: igen.
2: Japánban voltunk, és akkor ettünk ilyet, ilyen hata, igen. Ekkora föl van fújva.
1: Igen, nagyon. Igen.
2: Egyébként tudod, úgy lehet egy kicsit megcsinálni, hogyha a palacsintád ilyen felfújtabbra akarod csinálni, hogy amikor a tésztát összeállítod, akkor a tojást mielőtt beleteszed, külön választod, igen. A fehérjét a sárgától, a sárgát teszed bele a tésztába, a fehérjét pedig fölvered, habverővel, kemény habbá, igen. De csak balkezes habverővel, tehát nehogy jobbkezessel próbáld, azzal nem
1: mi
2: megy.
1: Mi a különbség a kettő között?
2: Semmi.
4: De akkor minek kell balkezessel?
2: Hát igen. Ez az.
1: Hát
2: ez az.
1: Ez a vicc.
2: Mondhatok
1: egy viccet.
2: És akkor utána nagyon szépen ebbe a tésztába beleforgatod a keményre vert tojásfehérjének a habát, és ettől egy ilyen kicsit ilyen fluffisabb lesz.
1: Mondhatok egy, van most kettő viccem.
2: Mert,
1: kettő
2: na.
1: Biztos. Mit mond Petőfi Sándor, amikor elégetik a dalát? Lüsszi, ha tudod, nem mond.
4: Én nem tudom.
2: Nem tudom.
1: Mit mond Petőfi Sándor, amikor elégetik a dalát?
3: Elégetik?
1: Igen.
2: Micsodát?
1: A dalát.
2: A dalát. Füstbe ment terv?
1: Nem. Forradalom.
2: Forradalom.
4: Jaj, ez nagyon jó.
2: Jaj, nagyon jó.
1: És Petőfi Sándor miért volt szegény?
2: Mert? Miért?
1: Mert sokat költött.
2: Sokat költött.
4: Ez nagyon jó.
2: Ez nagyon
1: meg
2: jó.
1: Van még egy.
2: Egy ötöst adjál. Még egy? Ez is Petőfi is?
1: Nem.
2: Ez Kossuthos.
1: Hogy van? Ja igen, mi a világ legkoszosabb autója?
2: Porsche?
1: Igen.
2: Jaj, és a tippet!
1: Porsche!
2: Jaj, de jó.
1: A suliba a fiúk Petőfi Sándort elnevezték Petőfi Pándornak.
2: Petőfi Pándor.
1: A Jókai Mór pedig Mókai Mór. Vagy Mókai Jór.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: mai napon napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni nem fog ezen a napon sem. Most nagyjából -2 és +9 fokot mérhetünk, majd a délutáni órákban pedig 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap 13 órától 14 óra 30-ig lezárják a 4. kerületben a Baross utcát, a Fóti út és a Károly István utca között labdarúgó mérkőzés miatt, valamint szakaszos és időszakos lezárásra készülnek a Temesvári utca, Árpád út, Attila utca, Károly István utca, a Baross utca, valamint az Irányi Dániel utca a labdarúgó utca útvonalon. 13 órától 19 óráig lezárják az Irányi Dániel utcát, a Baross utca és a labdarúgó utca között. A Kerepesi úton kifelé a gyakorlók közután lezárták a külső sávot, mert itt vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton a Fácános térnél, mert itt gázvezetéket javítanak. Vasárnap 7 és 15 óra között a Ferihegyi repülőtérre vezető úton az Üllői út és a Felsőcsatári út között szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek, mert itt kertészek dolgoznak. A Terész körúton a Margit híd irányában a Nyugati térnél lezárják a visszakanyarodó sávot vasárnap 8 órától 13 óráig csatornatisztítás miatt. 06 30 30 39 5 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek és vezessenek nagyon óvatosan.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Székrálok mai adását hallgatják Lüsszi Budapesttel, akik és az újpesti Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolába jár, Lili pedig Gödöl, akik és a fővárosi Szűcs Gábor általános iskolában tanul, ők a ma reggeli vendégeink.
1: Duolingóban most angolul, meg olaszul tanulok, meg tanulom a sakkot.
2: A sakkot is?
1: Igen, én tudok sakkozni.
2: Én akkor is tudok, csak palacsintaparti és sakk? Az nagyon jó.
1: Ádám is nagyon szeret sakkozni.
3: Ki az Ádám?
2: Tesóim.
1: Kisöcsi.
2: Nagyon jó.
1: Anna meg most nagyon-nagyon szeret ő is zenét hallgatni, de én most a családban én lettem a legnagyobb zenehallgató, tehát hogy
2: tényleg.
1: Igen, mert olyan a lámpám, hogy bekapcsolom, ahogy felkapcsolom a lámpát, a Bluetooth is bekapcsol, és akkor tudok bekapcsolni zenét.
2: Mi a kedvenc zenéd, Lüsszi?
1: Stray Kids, meg a Walmart. Annál jobb, mint
3: helyen. Nagyon jó. Nekem a színkaval, hát az a kedvencem, a 100 milliószor meghallgatom egymás után.
1: Csak tartanak a...

0: Mert
1: onnan már én sem tudom. De én imádom. Én nekem a
2: melyik?
1: Én a színvakot szeretem nagyon.
0: Vagy ez, igen, igen.
1: Meg a lent vagyunk Balatonon, mert egy magasokon.
0: De ez, van, új, ez az újabbik most.
1: Nem.
0: Ez régi?
1: Ez a hát egy Szúzival a Balatonon.
0: De ez nem egy fél éves szám?
1: Ez már egy
2: jelenség. Ez egy vadi új.
1: Nem, de Marics Peti, én nagyon szeretem a Hogyan tudnék élni nélküled be a dalaikat. Tehát, hogy
2: de azt
1: én
2: nem
1: azt
2: a Marics meg... Peti írta.
1: De nem azt a, hogy hívják.
2: Demién
1: Ferenc. Uh-huh. És benne van a filmben így úgymond viccből, hogy ott, mikor mennek a vonatállomásról, hogy ott mutatják a Demién Ferenc a gitárjával. De nekem nagyon, én a neked viszi, melyik a kedvenc dalod?
3: Hogyan tudnék élni nélküled? Fú, ez nehéz. Nekem a... El kell, hogy engedj.
1: El kell, hogy engedj. El kell, hogy engedj. El kell, hogy engedj. Hozzá túl bolond vagyok. Nagyon szeretem a szerelem vonatot.
0: Igen.
1: Az nagyon...
2: Az a sorompó áll, a vonat nem vár.
1: A vonat nem vár. A soroktól vár. Nem tudom, hogy van.
2: Ha szerelem indul, nincs megállás.
1: Igen, meg nagyon-nagyon szeretem. Hogyan tudnék élni nélkülem? Hisz rólad szól az élet. Nem történhet semmi sem veled.
2: De jó. Hát nagyon ügyesek vagytok. Akkor várjátok a második részt is ebből.
1: Nagyon. Én szerintem a Marics Peti, az, meg a...
0: Az a legjobb pasi.
1: De a gyere is szeres, abba az a jó.
3: Gyere is szeres.
1: Az nagyon jó.
3: Gyere is szeres.
1: Vagy melyik az oda? Vagy a el kell, hogy engedj, abba tudod, leveszi az ingét. Az igen. Annyira
3: meg
1: jó.
3: Belökik a Balatonba.
2: Miért jó az, hogyha leveszi az ingét?
1: Már látjuk már. A kockás hasát. Apának, a másodunknak a testvérének a lánya, úgy hívják.

0: Igen.
1: És azt mondta, hogy élete legjobb koncertje volt, és én most már annyira el szeretnék.
2: Nagyon, mikor lesz?
3: Tök sok fesztiválon.
2: Hát igen, azért még nem, oda még nem engednek el.
3: De. Hát te anyáikkal elmehetnek.
2: Jó, anyáikkal mehetnek.
0: De én, ami még a Pamkutya koncerten.
1: Egész
0: nap az arany búlát énekeltem.
3: Az most volt.
2: Az nem 1922-ben volt?
0: Megvan.
1: Nincs,
2: az aranybulla, azt hittem.
0: Undorító. Nem tudom, hogy van
2: kész. De alapszavak megvannak.
3: Elveszítettük a lányokat.
4: Nagyon jó. Mindjárt folytatódik a szigláló majadásait a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Székrálók mai adását hallgatják Lüsszi Budapesttel, akik és az újpesti Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolába jár, Lili pedig Gödöll, akik és a fővárosi Szűcs Gábor általános

0: iskolában tanul, ők a ma reggeli vendégeink.
1: Vajon az állatos kvízekbe is otthon vagytok-e? A Dóri föltesz egy pár kérdést.
2: Hány óra?
1: Nagyon egyszerű.
3: Hány óra?
2: Igen.
1: A kérdés? Ez szerintem
3: tudom,
1: pár perc.
3: Nem tudom, pillanat meg lesz. Melyik állat sutogva vadászik?
1: Marics Peti? Ja, bocsánat, nem.
2: De amúgy róka?
4: Nem tudom.
2: Várján, gondolkozunk.
1: Hát,
4: kígyó.
1: Az nem sziszeg?
4: Ja, de az hát,
2: sziszeg. De az akkor,
1: akkor nem, vagy is. Akkor ő nem sutogva, hanem szuttogva vadászik.
3: Szuttogva
1: vadászik. Figyelj, szuttogva fogok vadászni.
3: De rossz.
1: Énekeljük el a Hogyan tudnék élni nélküled, így sejpítve.
4: Hogyan tudnék élni nélküled? Hol a szél?
2: Dóri, elmondod a három segítséget.
1: Persze.
3: Oroszlán.
1: Hát az hangosan.
2: Nem.
1: Hát az ráveti magát.
2: Az biztos,
1: magát.
2: Hogy nem.
3: Cápa.
2: Nem.
1: Hát nem nagyon hallani egyébként a cápa.
2: Nem, a cápa az halk.
1: De úgy üti a vizet.
3: Bagoly.
1: Bagoly. A bagoly el tudja fordítani 360 fokba a fejét.
2: Igen.
1: De csak egyszer.
2: Tényleg?
3: Hát...
1: Jaj, de rossz. Ember is csak egyszer.
3: Igen. Na, melyik állat tud ugróversenyt nyomni a kertben, illetve nyerni is? A nyomja?
2: Kenguru.
1: Szerintem is a kenguru a leg.
3: A kertünkben? Hát az
1: jaj, az hát de ausztrálok vagyunk.
3: Ez igaz, de akkor most Magyarországon.
2: De tegyük fel, nyuszi. Igen, nyuszi.
1: Szerintem szöcske.
2: Szöcske.
1: Láttatok már szöcskét?
2: Igen.
1: És ettetek is?
2: Volt olyan?
1: Nem. Én már ettem szöcskét. Mi az, hogy fúj? Hát tele van proteinnel.
2: Hát jó, de milyen proteinbombák vagyunk.
1: Hát igen. De azért kell, szükséged van rá.
2: Hát a szirkébe is lehet protein.
1: Hát de a szöcskébe több van. Emlékszem, nálunk is ott az udvaron ugrott egy, és így a nyelvemmel hirtelen kilőttem, és...
2: Mint egy kameleon. Amúgy mi, képzeljétek el, az óviba egyszer látunk szöcskét. Bejött egy szöcske.
1: Nem már.
2: Nem a teremben, hanem az udvaron.
1: Hihetetlen történeteid vannak, Lili.
3: Hát ez az óvi nagyon.
2: Az óvi meg a suli keverik. De
3: veszélyes.
2: Van még a tanoda, az volt a kedvencem a tanoda, a suli.
1: De már nem jársz?
2: Nem, hát. Oda óvi után jó, és a suli között egy év.
1: De van utána rendes ilyen színi tanoda, oda kéne már járnod.
2: Hogyha már az állatoknál tartunk, akkor ma reggel láttunk egy győzött szomszéd.
4: Igen.
2: Maga.
4: Lüszi át is küldött egy videót.
1: Fölvette.
2: Durva volt. Igen.
3: Éhes volt szegény.
1: Vagy vizet keresett.
2: Igen.
4: Hallottam, hogy az őzek most nagyon nem találnak semmi ennivalót, innivalót.
2: Igen. Ki szeretnék majd tenni almát, vagy valami ilyesmit.
1: Jaj, de jó.
3: Jó.
2: Láttátok amúgy még így az Utropolis 2-t?
1: Nem, csak az egyet.
2: Nem láttad?
3: Nem.
2: Fent van a Disney-n. Hogy hívják, én nagyon meg szeretném nézni, mert benne van a Shakira, és én annak már zenét nagyon sokszor meghallottam.
4: Ja, igen. És abban is van egy kígyó, ugye?
2: Igen.
4: És akkor ez így úgy beszél, hogy ezt nagyon szeretném. Meg ilyen tök cuki.
3: Na, melyik állat tud tintát kilövelni, ha veszélyben van?
2: Tintahal.
1: Nem a kenguru?
2: Nem tudom.
1: Én nem azt tudtam, hogy...
3: Töltőtól van a zsebében.
1: Hát azért van zsebe, hogy van egy töltőtól.
2: Nem.
1: Láttatok már tintahalat?
2: Képen nem. Láttam, de a tintahal az elvileg nagyon nagy.
1: Van, többfajta is van, valamelyik nagy.
2: Van olyan, ami akár,
1: az a tintahal maximus, és van a kicsi, a tintahal minimus.
2: Nem tudom. És van ettetek a tintahal közepes úsz.
1: Médius.
2: Én nem szeretem az ilyen...
1: Tengeri herkeny?
2: Hát én nem szeretem.
3: Melyik állat rág folyamatosan, mert nőnek a fogai?
2: Ezt most tanultuk. A mezőnyúl. Mezőnyúl, hód, vidra. Mi van még?
4: Mezőpocok?
2: Az is.
1: Hát minden ilyen rágcsáló.
2: Nem, a mezőpocok az nem.
1: Mert szerintem az
4: vagy
1: is.
4: De.
3: Rákcsá.
1: Persze.
4: Hát mondjuk akkor az összes rákcsá.
1: Hát igen, mert igen. Neki folyamatosan nő a forró.
4: Patkányok.
1: Ó, nem az szerintem. Nem biztos, hogy rákcsá.
4: Képzeljétek el nekünk most, azt hiszem, tavaly volt az, hogy volt patkányok, meg egerek a garázsba, meg pajzsba.
1: Ó, hát ez természetes.
4: És egyszer az volt, hogy bent voltunk, mert a garást pakoltuk, és bent is pakoltunk anyával, vagy valamiért bementünk, és ott ment el egy egér, és így anya felsikított, én meg felsikítottam is, meg jártam, mert nem tudtam, hogy mi van. Nagyon vicces volt.
1: Jaj, hát remélem, legközelebb is ilyen vicces történeteket fogtok, és dalokat igen. Fogunk énekelni. Beszámoltok majd, hogy milyen volt színházi változatban a...
4: Igen.
1: Persze. Hogyan tudnék élni nélküled? Nekem sok barátom és olyanok, akik játszanak a darabba, azt mondták, hogy jobb, mint a film. Úgyhogy készüljetek föl, nagyon készüljetek. Köszönöm, hogy itt voltatok, ez volt a Székreállók. Én Hajdú Steve voltam, a műsorvezetője ennek a kis podcast műsornak és rádió műsornak. Dóri Ortutai volt a másik műsorvezető.
3: Sziasztok!
1: És a két színházban látogató hölgyvendégünk, Lucy és Lili.
4: Sziasztok!
5: Ha nem hat meg a hangerő, ha megborzott a csontvelő, ha cserben hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében. Mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádió hallgatást kívánok.
0: Ez volt a Székreállók mai adása Lucyvel és Lilivel, a műsor pedig majd nem sokára visszahallgathatják a Sláger FM alkalmazásában. Itt a Sláger FM-en pedig most jönnek majd a legfontosabb hírek és információk, én pedig számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!
6: Ez a Sláger

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában, és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: A játék támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket. Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
0: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek. Sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
1: és nyerjen a helyszínen.
0: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
2: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncshow. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
4: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése a jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
5: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
6: Egy anya mosolya mindent megszépít. Ő a biztonság, a támogatás és a végtelen szeretet forrása. Idén mondj köszönetet úgy, hogy közben valódi kényeztetést adsz. Lepd meg egy The Body Shop ajándékcsomaggal, és most akár egy kézkrémet is kaphatsz tőlünk ajándékba a gondoskodó kezeknek. Természetes összetevők, sejmes textúrák és a természet tiszta illata, mert ő az, aki megérdemli a leggyengédebb törődést. The Body Shop. Gondoskodás, ami szívből jön.
7: Hé, hová tűnt a fonan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
0: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Az egyéni vállalkozóknak is segít a személyi jövedelemadó bevallások kitöltésében a NAV. Egyre drágábbak a garázsok a fővárosban, miközben csökken a hozamuk. Már lehet jelentkezni a nyári honvédelmi táborokba. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A A Nemzeti Adó és Vámhivatal az egyéni vállalkozók SZIA bevallási tervezetébe automatikusan betölti a rendelkezésre álló online adatokat, közölte a Nemzeti Hírügynökség. A rendszer az online számlarendszerből, az e-pénztárgépekből, valamint a szocho és járulékbevallásokból származó információkat is felhasználja, ami gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést. Az általányadózó nem nyugdíjas vállalkozóknál a korábbi negyedéves bevallások adatai automatikusan megjelennek az éves tervezetben. A NAV szerint a fejlesztés csökkenti az adminisztrációs terheket és növeli a bevallások megbízhatóságát. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készítettek SZIA tervezetet az e-SZIA rendszerben, így sok esetben néhány kattintással véglegesíthető a bevallás. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben csökken a hozamuk, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint a befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos pluszköltséget jelenthet. Megnyílt a jelentkezés a honvédelmi nyári táborokba, amelyeket a Magyar Honvédség idén már 10. alkalommal szervez meg. A fiatalok 107 tábor és mintegy 60 különböző tematika közül választhatnak, több ezer férőhely áll rendelkezésre. A 15-25 éves korosztálynak szóló programok célja, hogy élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást adó nyári elfoglaltságot kínáljanak. A résztvevők test közelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket. A kínálatban budapesti katonai sport és túlélő tábor, valamint Pest vármegyei helyszínek, például a Szentendrei laktanya is szerepelnek, ahol a fiatalok olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapokban is hasznosak lehetnek. Budapest felkerült Európa legfelkapottabb nyári úti céljai közé a TripAdvisor 2026-os listáján. A rangsor a brit utazók június és augusztus közötti keresési adatai alapján készült, és azt mutatja, mely városok iránt nőtt leginkább az érdeklődés. A lista élén a spanyol Alicante áll, Budapest pedig olyan úti célok mellett szerepel, mint Krakó, Rodosz és Dublin. A toplista azt jelzi, hogy a turisták egyre inkább keresik az élménygazdag, mégis kevésbé zsúfolt úti célokat. Budapest pedig egyre erősebben jelenik meg ebben a mezőnyben. Május 16-án ismét muskátlivásárt tartanak a harmadik kerületben. A kedvezményes akción a kerületben állandó lakcímmel rendelkező nagykorúak vehetnek részt. Egy személy legfeljebb 4 cserép muskátlit vásárolhat darabonként 100 forintos áron. A vásár reggel 8 órakor kezdődik, és a készlet erejéig legkésőbb 15 óráig tart. A növényeket több helyszínen lehet átvenni, többek között a Békásmegyeri Közösségi Háznál és az Óbudai Kulturális Központnál. A jogosultságot lakcímkártyával kell igazolni. Május 14-e és 16-a között rendezik meg a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál, írja a Turizmus Online. A háromnapos eseményen több mint 120 program várja az érdeklődőket, mintegy 70 fővárosi helyszínen. A kínálatban kiállításlátogatások, műterem és műhelybejárások, tematikus séták, workshopok és beszélgetések is szerepelnek. Az idei fesztivál központi témája a művészet gyógyító ereje, vagyis hogy az alkotás és a műélvezet miként segíti a mentális feltöltődést és az érzelmi feldolgozást. A látogatók többek között a Magyar Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum és a Szép Művészeti Múzeum kiállításait is megtekinthetik szakértői vezetéssel.
9: A mai napon napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni nem fog ezen a napon sem. Most nagyjából mínusz 2 és plusz 9 fokot mérhetünk, majd a délutáni órákban pedig 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
9: Vasárnap 13 órától 14 óra 30-ig lezárják a 4. kerületben a Baross utcát, a Fóti út és a Károly István utca között labdarúgó mérkőzés miatt, valamint szakaszos és időszakos lezárásra készülnek a Temesvári utca, Árpád út, Attila utca, Károly István utca, Baross utca, valamint az Irányi Dániel utca, labdarúgó utca útvonalon. 13 órától 19 óráig lezárják az Irányi Dániel utcát, a Baross utca és a labdarúgó utca között. A Kerepesi úton kifelé a gyakorlók közután lezárták a külső sávot, mert itt vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton a Fácános térnél, mert itt gázvezetéket javítanak. Vasárnap 7 és 15 óra között a Ferihegyi repülőtérre vezető úton az Üllői út és a Felsőcsatári út között szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek, mert itt kertészek dolgoznak. A Terész körúton a Margit híd irányában a Nyugati térnél lezárják a visszakanyarodó sávot vasárnap 8 órától 13 óráig csatorna tisztítás miatt. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek és vezessenek nagyon óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. MC Hammer és a You Can Touch This, ezzel már is elsőként jó reggelt, ébredezzünk együtt. Touch this. You can't touch this.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

pihenést kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és várnak mindenkit a 26. Budapest Tánc Fesztiválon, méghozzá Nemzeti Táncszínházban egészen május 10-ig. Április 26 és május 10 között Budapest ismét kortárs tánc egyik legizgalmasabb találkozó helyévé válik. Érkezik a 26. Budapest Tánc Fesztivál. A fesztivál minden évben nemzetközi táncélet meghatározó alkotóit hozza Budapestre, és idén sincs ez másként, úgyhogy május 10-ig látogathatnak el, tehát a 26. Budapest Táncfesztiválra, melyhez jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Így köszönöm, az Attival folytatjuk már is a szombat reggelt. Jó időtöltést, jó reggelt!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd 7:30 lesz, itt nézünk az utakon, és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben, a hívható számú 0630 30 95 8-as. Eddie Murphy slágerével folytatjuk most a reggelt, ez most nálunk a Party All The Time az ébredés mellé, jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
3: Heti vendégünk Bíró Lajos séf, akivel a kívül ropogós, belül olvadós rántott sajtról beszélgetünk, és arról, mitől lesz igazán jó.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Május első vasárnapján, amikor a madarak is csiripelnek, gondoljunk szeretett édesanyáinkra. Április 27-e és május 3-a között figyeld és hallgasd reggeli nyereményjátékunkat, hogy tiéd legyen a kökiben található Budapest legnagyobb Vékruk ékszerüzlete által felajánlott 10.000 forint értékű vásárlási utalványok egyike. Ajándékozz a kökivel ékszert anyák napjára. kökibevásárlóközpont.hu.
5: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
6: Megújult a 25 éves Prima Konyha magazin. Pontos, megbízható receptleírások, megújult külső, plusz születésnapi nyereményjáték. Most ajándék szilikonecsettel vagy spatulával kapható. A Prima Konyha magazint keresse az árushelyeken, és ünnepeljen velünk!
7: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
8: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
9: Melyik állat sutokba vadászik?
10: Marics Peti? Na bocsánat, nem.
11: De amúgy róka?
12: Nem tudom.
11: Várjál, gondolkozunk.
10: Az
12: kígyó.
10: Az nem sziszeg?
11: Ja, de az sziszeg.
12: De az hasonló
10: akkor nem, vagy akkor ő nem sutogva, hanem szuttogva vadászik.
11: Szuttogva vadászik.
10: Figyelj, szuttogva fogok vadászni.
9: De rossz.
10: Énekeljük el a Hogyan tudnék élni nélküled, így sejpítve.
13: Hogyan tudnék élni nélküled? Hol a szél?
8: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A reklám után.
14: A mai napon napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni nem fog ezen a napon sem. Most nagyjából -2 és +9 fokot mérhetünk, majd a délutáni órákban pedig 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap 13 órától 14 óra 30-ig lezárják a 4. kerületben a Baross utcát, a Fóti út és a Károly István utca között labdarúgó mérkőzés miatt, valamint szakaszos és időszakos lezárásra készülnek a Temesvári utca, Árpád út, Attila utca, Károly István utca, Baross utca, valamint az Irányi Dániel utca, labdarúgó utca útvonalon. 13 órától 19 óráig lezárják az Irányi Dániel utcát, a Baross utca és a labdarúgó utca között. A Kerepesi úton kifelé a gyakorlók közután lezárták a külső sávot, mert itt vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton a Fácános térnél, mert itt gázvezetéket javítanak. Vasárnap 7 és 15 óra között a Ferihegyi repülőtérre vezető úton az Üllői út és a Felsőcsatári út között szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek, mert itt kertészek dolgoznak. A Terész körúton a Margit híd irányában a Nyugati térnél lezárják a visszakanyarodó sávot vasárnap 8 órától 13 óráig csatorna tisztítás miatt. 06:30, 30:30, 95:08-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek is, vezessenek nagyon óvatosan.
0: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és ha kicsit kirándulnának, akkor irány a Kóskároly kilátó Zebegényben. A Kóskároly kilátó Zebegény egyik legkedveltebb látnivalója, ez pedig nem véletlen, a tetejéről lenyűgöző panoráma tárol a Dunakanyarra, ami késő tavasszal is különösen varázslatos úticéllá teszi. A Csókárpát tervei alapján fából épült kilátó a Kálvária dombon a Nagykerekhegy oldalában áll, különlegessége pedig, hogy formájában több szimbólum is megjelenik. Bár mindenkit, illetve kirándulhatunk, tehát Zebegényben is, melyhez mindenkinek nagy jó kikapcsolódást kívánok. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a szombat reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Aerosmith és a Crying, ezt folytatja már is most nekünk az órát. Jó reggelt!

reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz a stúdióban, Csáky Attila, jönnek a legfontosabb hírek és információk, szétnézünk majd az utakon is, és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról, ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben, 0630 30 95 8-as. George Michael és a Queen közös a Somebody to Love pedig jön az órazárásaként, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
1: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
2: és nyerjen a helyszínen!
1: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
1: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Egy kőfelverődésből könnyen lehet pák. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Van, amit nehéz szavakba önteni. Virág, csoki, uncsi. Idén próbáld meg elmondani egy gyönyörű ékszerrel. A Köki bevásárlóközpontban, ha 5000 forintért vásárolsz, és feltöltöd a blokkodat az appba, megnyerheted anyukádnak a 3 darab, egyenként 100.000 forintos Vékruk ajándékutalvány egyikét. Részletek a kökibevásárlóközpont.hu oldalon.
7: Kötényshop.hu. Egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
8: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
9: Egy anya mosolya mindent megszépít. Ő a biztonság, a támogatás és a végtelen szeretet forrása. Idén mondj köszönetet úgy, hogy közben valódi kényeztetést adsz. Lepd meg egy The Body Shop ajándékcsomaggal, és most akár egy kézkrémet is kaphatsz tőlünk ajándékba a gondoskodó kezeknek. Természetes összetevők, sejmes textúrák és a természet tiszta illata, mert ő az, aki megérdemli a leggyengédebb törődést. The Body Shop. Gondoskodás, ami szívből jön.
10: Már megint a Premier Outletbe mentek.
11: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
12: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
13: Premier Outlet Budapest.
1: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: A magyar nyelv és irodalom írásbelékkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak hétfőn. Több mint 5000 településen kezdi el az optikai internethálózat kiépítését a Telekom. Visszaállíthatják a kötelező orvosi kamarai tagságot. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az Oktatási Hivatal. Mint írják, a következő hetekben a fővárosban és országszerte összesen 1170 helyszínen várhatóan több mint 148.000-en vizsgáznak majd. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként a magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből és idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Az emeltszintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A Magyar Telekom még az idén több mint 500 településen kezdi meg az optikai hálózat kiépítését, elsősorban olyan térségekben, ahol eddig nem volt korszerű vezetékes internet. A fejlesztés több mint 20 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatásból valósul meg, és 16 vármegyét érint. A beruházás kiterjed Nógrádra, Hevesre, Jász-Nagykun-Szolnokra, Bács-Kiskunra, Fejérre és Komárom-Esztergom vármegyére is. A program részeként 118.000 jelenleg lefedetlen igényhely válik elérhetővé 2028 végéig. Hegedű Zsolt azt ígérte, hogy javaslatot tesz a kötelező MOK tagság visszaállítására. A Magyar Orvosi Kamara tagsága 2023 óta nem kötelező, önkéntes alapú, ahhoz a fővárosi orvosok is saját döntésük alapján csatlakozhatnak. A leendő egészségügyi miniszter a Facebookon arról írt, hogy a felálló egészségügyi minisztérium szakmai, korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és a szerződéses kötelezettségvállalásokat. Jelentős fejlesztést jelentett be a MOHU, új nagy kapacitású visszaváltó automaták jelennek meg országszerte, amelyekkel lényegesen gyorsabbá válik a palackok leadása. A vállalat a sok panasz és a gyakori sorbanállás miatt döntött a rendszer átalakítása mellett. Az új berendezések akár 100 darab műanyag üveg vagy fémcsomagolást is képesek egyetlen mozdulattal fogadni, a belső válogatórendszer pedig másodpercek alatt szortírozza a hulladékot. A fejlesztés másik újdonsága, hogy bizonyos automaták készpénzt is tudnak majd adni, így nem csak utalvány vagy applikációs jóváírás formájában lehet hozzájutni a visszajáró összegekhez. A cég elsőként a hipermarketek parkolóiban és a nagyvárosi, így a fővárosi csomópontokon is lecseréli a régi gépeket. A budapesti közművek tavaszi hídmosási programja a Margit híd megtisztításával folytatódik ma. A budapesti közművek FKF köztisztasági divíziója délután 3:30-ig a Margit híd melegvizes kézi és gépi erővel történő mosását végzi, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. Az FKF kéri a hídon közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársaikra. Az FKF kéri a budapestieket, hogy segítsék a közterületek és hidak tisztán tartását és vigyázzanak a környezetükre. A Scorpions június 20-án az MVM Domban ünnepli 60 éves pályafutását. Az 1965-ben alakult, azóta folyamatosan aktív együttes 2025-26-ban világkörüli turnén bizonyítja, hogy rockzenéjük halhatatlan. 1986-ban jártak először Magyarországon, az akkori MTK pályán léptek fel, 40 év telt el, azóta rendszeresen visszajárnak. Már a 2024-es és 22-es budapesti koncertjük is felejthetetlen volt a Budapest Sportarénában, minőségi látvánnyal, brutális hangzással és persze a legismertebb dalokkal.
15: A mai napon napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni nem fog ezen a napon sem. Most nagyjából -2 és +9 fokot mérhetünk, majd a délutáni órákban pedig 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
15: Vezessenek óvatosan, az M6-os autópályán befelé a 6-os főút le- és felhajtóját lezárták az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással. Lezárták a 22. kerületben a Török utcát a Bartók Béla útnál csatorna felújítása miatt, a Bem Tábornok utcát is egyirányították a Dózsa-György út felé, a Görgei utcát pedig a Bartók Béla út felé. A 13. kerületben a Párkány utca, Révész utca kereszteződésben útszőketre kell készülni, mert itt úgy gyalogos átkelőhelyet építenek. Lezárták a fél útpályát a 13. kerületben a Kánfor utcában az Újpalota út közelében csatornajavítás miatt. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítése miatt. Napközben lezárják a 2. kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert itt javítják a csatornát. A köztes időszakban itt útszőketre kell készülniük. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezeték javítása miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: És 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáky Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Bobby McFerrin és a Don't Worry Be Happy. Ezt már is az ébredés mellé tartsanak velem, és ébredezzünk együtt. Jó reggelt!

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Újabb elektromos buszok álltak forgalomba Budapesten, méghozzá május 1-én. Ezzel összesen 45 új elektromos jármű közlekedik majd a fővárosban, ezt már a BKK közölte. Az új járművek közül 20 szóló, 15 csuklós, az alacsonypadlós, klimatizált USB töltőpontokat is kínáló tágas kialakítású járművekkel, Rákospalotát, a belvároson át Nagytéténnyel összekötő fő közlekedési tengen, illetve a közép-budai városrészben lehet majd utazni, vagyis az 53-as, a 110-es, a 112-es, a 133-e, a 139-es, a 153-as és 154-es, valamint a 212-es vonalcsaládon találkozhatnak. Ezekkel az új, csendesebb, tisztább, korszerűbb plusz ott a bevezetés folyamatos egyébként, és folyamatosan érkeznek az új járművek még a fővárosban, ami szuper hír. Itt a Sláger FM-en pedig a szombat reggel mellé érkeznek, vagy az utazás mellé érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Pink és a Don't Let Me Get Me, ez szamár is most nálunk az óra folytatásaként az ébredés mellé. Jó reggelt!

Jó hétvégét, jó pihenést, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára 7:30 lesz, majd szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben 06:30-30-30-95-8-as. Michael Jackson slágerével folytatjuk most az órát itt a Slágeren. Jó reggelt!

0: mai napon napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni nem fog ezen a napon sem. Most nagyjából mínusz 2 és plusz 9 fokot mérhetünk, majd a délutáni órákban pedig 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, az M6-os autópályán befelé a 6-os főút le- és felhajtóját lezárták az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással. Lezárták a 22. kerületben a Török utcát a Bartók Béla útnál csatorna felújítása miatt, a BEM Tábornok utcát is egyirányították a Dózs-György út felé, a Görgei utcát pedig a Bartók Béla út felé. A 13. kerületben a Párkány utca, Révész utca kereszteződésben útszőketre kell készülni, mert itt útgyalogos átkelőhelyet építenek. Lezárták a fél útpályát a 13. kerületben a Kámfor utcában az Újpalota út közelében csatornajavítás miatt. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítése miatt. Napközben lezárják a 2. kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert itt javítják a csatornát. A köztes időszakban itt útszőketre kell készülniük. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezeték javítása miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és színezzük ki a rakpartot, várnak mindenkit ezen a hétvégén. A pesti oldalon

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Jó hétvégét, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig majd reggel 9 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk Nox, és a szeretem pedig már is jön az óra zárásaként, számítok önökre a következő órában is. Tartsanak velem, én Csáka Attila vagyok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Fortán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
1: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecset, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
2: és nyerjen a helyszínen!
1: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
1: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Május első vasárnapján, amikor a madarak is csiripelnek, gondoljunk szeretett édesanyáinkra. Április 27-e és május 3-a között figyeld és hallgasd reggeli nyereményjátékunkat, hogy tiéd legyen a kökiben található Budapest legnagyobb V-Kruk ékszerüzlete által felajánlott 10.000 forint értékű vásárlási utalványok egyike. Ajándékozza kökivel ékszert anyák napjára. kökibevásárlóközpont.hu.
4: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
5: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
6: Már megint a Premier Outletbe mentek.
7: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
8: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
9: Premier Outlet Budapest.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
10: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
11: Egy csodás smukkékszerrel lepje meg édesanyját anyák napja alkalmából. Legyen szó gyémántról, aranykarkötőről, nyakláncról, fülbevalóról vagy gyűrűről, a smukkékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Smukkékszer.
1: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Négy mentőmotor és két mentőhelikopter állt szolgálatba a fővárosban és Pest megyében. Újabb elektromos buszokkal bővült a BKK buszlottája. Sürgősen megoldást kell találni a fővárosi Dunai kikötők sorsára. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Május 1-től négy mentőmotor és két mentőkerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében. Az Országos Mentőszolgálat közleménye szerint a motoros egységek a gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. A motoros és kerékpáros gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. Ez percekben mérhető időnyereséget biztosít és lehetővé teszi, hogy az életmentő beavatkozások a mentőautók kiérkezése előtt megkezdődjenek. Újabb elektromos buszok álltak forgalomba Budapesten. A BKK tájékoztatása szerint így már 45 elektromos jármű közlekedik a fővárosban, köztük 20 szóló és 15 csuklós busz. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, az alacsony padlós klimatizált, USB-töltőkkel felszerelt járművekkel az 53-as, 110-es, 112-es, 133-e, 139-es, 153-as, 154-es és 212-es vonalakon találkozhatnak az utasok. A BKK tervei szerint 2027-ig több mint 330 új busz érkezik a fővárosba, köztük 82 teljesen elektromos jármű. Veszélybe kerülhet a budapesti turizmus egyik legfontosabb ágazata, ha nem születik gyors döntés a kikötők sorsáról. Bár a hajósok és a főváros között megindult az egyeztetés, az idő sürget. 2027 elejére teljesen új rendszerre lenne szükség. Figler Zoltán, a Személyhajósok Szövetségének főtitkára emlékeztetett, tavaly több mint 8 millió turista látogatott Budapestre, és minden második vendég részt vett valamilyen dunai hajózáson. A szakember hangsúlyozta, az esti kivilágított város látványa már a globális szinten is bakancslistás élménnyé vált. A siker ellenére azonban komoly feszültséget okoz, hogy a 2024-ben elfogadott új dunaparti építési szabályzat jelentősen csökkenteni a kikötők számát, ami a szövetség szerint ellehetetleníteni a vállalkozásokat, ráadásul növelni a zaj és légszennyezést is. Figler Zoltán kiemelte, a jelenlegi engedélyek hamarosan lejárnak, az új rendszer kialakítására pedig kevés az idő. Bár az év végéig átmeneti időszak van érvényben, de legkésőbb idén nyárig megnyugtató válaszokat kell találni a technikai és turisztikai kérdésekre. Ez pedig a szakemberek szerint olyan szabályozásra van szükség, amely nem csak papíron, hanem a valóságban is működőképes. Újra jár a Jégmadár Express a Balatonra. A MÁV csoport előszezoni menetrendje idén minden eddiginél korábban lépett életbe. Az új menetrend sűrűbb vonatközlekedést, összehangolt buszcsatlakozásokat és több kerékpárhelyet kínál az utazóknak. Elindult a térség egyik legnépszerűbb járata, a Jégmadár Express is, amely közvetlen átszállásmentes kapcsolatot biztosít Rákospalotáról és a 15. kerületből a Balaton déli partjára. A modern emeletes motorvonat hétvégenként és ünnepnapokon közlekedik. A nagy befogadó képességű légkondicionált és akár 36 kerékpár szállítására is alkalmas vonatokon a helyjegy váltása kötelező. Indul a budapesti tavaszi fesztivál, amely mától két héten át kínál programokat a főváros mind a 23 kerületében. A rendezvény sorozatot ma este nyitják meg a rakparton egy különleges performatív divat bemutatóval. A szervezők szerint színházi premierek, koncertek és kiállítások várják az érdeklődőket, többek között kulturális intézményekben és közösségi terekben. A fesztivál idején a rakpart ismét megnyílik a gyalogosok és kerékpárosok előtt, hétvégéken és ünnepnapokon. Szabadtéri programokkal, koncertekkel és látványos bemutatókkal készülnek több helyszínen is.
13: A mai napon napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni nem fog ezen a napon sem. Most nagyjából -2 és +9 fokot mérhetünk, majd a délutáni órákban pedig 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
13: Vasárnap 13 órától 14 óra 30-ig lezárják a 4. kerületben a Baross utcát, a Fóti út és a Károly István utca között labdarúgó mérkőzés miatt, valamint szakaszos és időszakos lezárásra készülnek a Temesvári utca, Árpád út, Attila utca, Károly István utca, a Baross utca, valamint az Irányi Dániel utca, labdarúgó utca útvonalon. 13 órától 19 óráig lezárják az Irányi Dániel utcát, a Baross utca és a labdarúgó utca között. A Kerepesi úton kifelé a gyakorlók közután lezárták a külső sávot, mert itt vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton a Fácános térnél, mert itt gázvezetéket javítanak. Vasárnap 7 és 15 óra között a Ferihegyi repülőtérre vezető úton az Üllői út és a Felsőcsatári út között szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnek, mert itt kertészek dolgoznak. A Terész körúton a Margit híd irányában a Nyugati térnél lezárják a visszakanyarodó sávot vasárnap 8 órától 13 óráig csatornatisztítás miatt. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek és vezessenek nagyon óvatosan.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan Berlin és a San Vadi Zsanéro. Ezt a már is elsőként tartsanak velem, és ébredezzünk együtt. Jó pihenést!

a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és ellátogathatnak többek között a Városligeti Majálisba ezen a hétvégén. Április 30 és május 3-a között itt várnak itt mindenkit. Fergeteges élményekre invitál a Városligeti Műjégpálya és Csónakozó tó április 30 és május 3-a között. Rengeteg koncert, performance és hatalmas vidámpark adja a hangulatot ezúttal a Majálishoz. Bábszínház, bűvész és DJ-k is szórakoztatják a nagy érdeműt, mindez tehát a Városligeti Majálison ezen a hétvégén,
1: melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. Az Imagine Dragons slágere, a Thunder pedig már is érkezik az óra folytatásra, gint itt a Sláger hétvégében most.

Jó reggelt, jó pihenés mindenkinek, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára pedig majd 9:30 lesz, szétnézünk az utakon, és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információjuk, azt várom mondjuk SMS-ben 06:30-30-95-8-as. Freddy Slágere pedig már is jön az óra folytatásaként itt a Sláger hétvégében most.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
2: Eheti vendégünk Bíró Lajos séf, akivel a kívül ropogós, belül olvadós rántott sajtról beszélgetünk, és arról, mitől lesz igazán jó.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor, a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Van, amit nehéz szavakba önteni. Virág, csoki, uncsi. Idén próbáld meg elmondani egy gyönyörű ékszerrel. A Köki bevásárlóközpontban, ha 5000 forintért vásárolsz, és feltöltöd a blokkodat az appba, megnyerheted anyukádnak a 3 darab, egyenként 100 000 forintos Vékruk ajándékutalvány egyikét. Részletek a kökibevásárlóközpont.hu oldalon.
0: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a nagy erdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
4: Hé, hová tűnt a fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
5: Egy anya mosolya mindent megszépít. Ő a biztonság, a támogatás és a végtelen szeretet forrása. Idén mondj köszönetet úgy, hogy közben valódi kényeztetést adsz. Lepd meg egy The Body Shop ajándékcsomaggal, és most akár egy kézkrémet is kaphatsz tőlünk ajándékba a gondoskodó kezeknek. Természetes összetevők, sejmes textúrák és a természet tiszta illata, mert ő az, aki megérdemli a leggyengédebb törődést. The Body Shop. Gondoskodás, ami szívből jön.
6: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: A reklám után.
7: A mai napon napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni nem fog ezen a napon sem. Most nagyjából mínusz 2 és plusz 9 fokot mérhetünk, majd a délutáni órákban pedig 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, az M3-as autópálya Vásáros Namény felé vezető oldalon erős a forgalom, itt lassulásra, illetve szakaszos torlódásra számítson a Gödöllő és Bakk között. Sokan indultak meg a Balaton felé az M7-es autópályán, ezért telítettek a sávok már Budaörstől egészen Martonvásárig, majd utána Pákozzi Székesfehérvár közötti szakaszon kell lassulásra, illetve szakaszos torlódásra készülni. Sokan kerülnek a 7-es főúton tovább az M6-os autópályán, ahol emiatt szintén torlódik a forgalom. Szintén sokan autóznak az M4-es autóúton Szolnok irányába, és itt is erős forgalomra számítsanak. Befejeződött a vízvezetékjavítás az 5. kerületben a Kossuth-Lajos utcában, az Erzsébet híd felé a Városház utcánál, itt minden sáv járható. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között menetettek a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma a BKK járatok a vasárnapi menetrend szerint indulnak, tovább az M2-es, M3-as és M4-es metró az esti órákban meghosszabbított hétvégi üzemidővel közlekedik. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó pihenést kívánok mindenkinek, jön a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál itt a fővárosban, május 14 és 16-a között. Háromnapos eseményen több mint 120 program várja az érdeklődőket, mintegy 70 fővárosi helyszínen. A kínálatban kiállítás, látogatások, műterem és műhelybejárások, tematikus síták, workshopok és beszélgetések is szerepelnek. Az idei fesztivál központi témája a művészet gyógyító ereje, vagyis hogy az alkotás és a művészet miként segíti a mentális feltöltődést és az érzelmi feldolgozást. Mindezt át itt a fővárosban május 14 és 16-a között vár.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, és a következő órától élőben jelentkezik majd Somogyi Zoli a Veszprémi Praktiker első születésnapjáról, a helyszínen pedig nyereményjátékokkal, családi programokkal és nagyon sok különlegességgel is, persze a legnagyobb slágerekkel vár mindenkit, tehát Somogyi Zoli a helyszínen, és itt a Sláger FM-en is majd élőben kapcsoljuk, tehát a helyszínről, úgyhogy mindenféleképpen tartsanak velünk. Bon Jovi és a Living on a Prayer pedig már is jön az óra zárásaként, számítunk Önökre a következő órában is.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Fortán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
0: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
1: és nyerjen a helyszínen!
0: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
0: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Május első vasárnapján, amikor a madarak is csiripelnek, gondoljunk szeretett édesanyáinkra. Április 27-e és május 3-a között figyeld és hallgasd reggeli nyereményjátékunkat, hogy tiéd legyen a kökiben található Budapest legnagyobb V-Kruk ékszerüzlete által felajánlott 10.000 forint értékű vásárlási utalványok egyike. Ajándékozza kökivel ékszert anyák napjára. kökibevásárlóközpont.hu.
3: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
4: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Kötényshop.hu. Egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
6: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: A fővárosban ugyan lassult, de nem áll meg a drágulás az ingatlanpiacon. Újabb három önkormányzat hozza nyilvánosságra a nemek közötti bérszakadékra vonatkozó adatait. Új otthonra lelt a budapesti cirkuszművészeti és kortárstánc főiskola. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Lassul, de nem áll meg a drágulás az ingatlan piacon, derül ki az OTP ingatlanpont elemzéséből. Bár Budapesten az év végére 26%-ra mérséklődött az áremelkedés üteme, a főváros továbbra is a kínálat bővülésének motorja. A jegybank adatai alapján a vidéki városokban egy év alatt csaknem 25%-kal, a községekben pedig 18%-kal emelkedtek az árak. Országon belül a dél-dunántúli városokban 31%-os volt egy év alatt az áremelkedés, amelynek mértéke Pest vármegyében volt a legkisebb, de ott is 16%-ot tett ki. Szakértők szerint a tavalyi árrobbanást az Otthon Start hitelprogram fűtötte be, ami a fővárosban már lecsengett, de 2026-ban a kormányzati terveket övező bizonytalanság ellenére is további, bár mérsékeltebb áremelkedés várható a régióban. Újabb három önkormányzat hozza nyilvánosságra a nemek közti bérszakadékra vonatkozó adatait. Budaörs, Józsefváros és a Hegyvidék önkormányzata is csatlakozik azok közé a munkáltatók közé, akik nem csak kiszámolják a nemek közti bérszakadékra vonatkozó adataikat, hanem a munkavállalóik és nyilvánosság számára is elérhetővé teszik azokat. Az Amnesty International Magyarország közleménye szerint a munkaerőpiac az egyik olyan terület, ahol a nők hátrányos megkülönböztetése a mai napig számos formában megjelenik, így a nők és férfiak fizetésében mért átlagos különbség terület területén is. Magyarországon ez közel 17%-os bérkülönbséget jelent, amivel az egyik legrosszabb helyen állunk az Európai Unióban. Eddig már több tucat önkormányzat, szakszervezet és civil szervezet, majd polgármesteri hivatal és önkormányzat csatlakozott az Amnesty International Magyarország kampányához. Új otthonra lett a budapesti cirkuszművészeti és kortárstánc főiskola. Az intézmény első saját kampusza egy volt pesterzsébeti öntő, de több mint 100 éves csarnokában kapott helyet. A 600 millió forintos részben uniós támogatásból megvalósult fejlesztés során egy 1100 négyzetméteres energiatakarékos központ jött létre a Rozsdaövezetben. Az épület nem csak a profi artisták és táncosok képzőhelye lesz, hanem nyitott közösségi térként az amatőröket és gyerekeket is várja. Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója szerint a beruházás világszinten is erősíti a hazai cirkuszi oktatás elismertségét. 1200 milliárd forintos uniós támogatással indul el a Turizmus E-akadémia. A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány Budapesten közölte, a szervezet vezetésével induló program célja, hogy digitális fegyvertényt adjon a hazai kis- és középvállalkozások kezébe. A 2027-ig tartó projekt során egy modern e-learning központ jön létre, ahol a vállalkozók nem csak a digitális alapokat, hanem a mesterséges intelligencia használatát is elsajátíthatják. A cél a versenyképesség növelése. A programban mentorálással és gyakorlati tananyagokkal segítik a szektor szereplőit, hogy hatékonyabban érjék el a vendégeket a digitális térben. Hosszú idő után ismét lesz -1. és 0. nap a Sziget Fesztiválon. A 0. napon a Sziget régi kedvencei, a Faithless, a Morcsiba és Goran Bregovic adnak koncertet, és egy különleges afterparty is várja a közönséget a régi táncdalfesztivál sátrak hangulatával. A -1. napi programot később hozzák nyilvánosságra. A Sziget idei struktúrája látványosan átalakul. A szervezők célja, hogy a fesztivál újra erősebben szóljon a hazai közönséghez is, miközben megőrzi nemzetközi karakterét. Május 7-én kezdődik a jubileumi 50. Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál. Az egy hónapon át tartó programsorozat június 7-ig várja az érdeklődőket Budapest 22. kerületében. A szervezők több mint 50 rendezvénnyel készülnek a kerület számos helyszínén. A kínálatban színházi előadások, irodalmi estek, kiállítások és táncprogramok is szerepelnek.
8: Mai napon napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni nem fog ezen a napon sem. Most nagyjából -2 és +9 fokot mérhetünk, majd a délutáni órákban pedig 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mellátották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mától a József Attila lakótelep Távira utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői út lévő Ecseri úti megállójában is. Lezárták a 18. kerületben a Margot Ivadar utcát a Kele utca és a Cifragyörgy utca között, a Szélmalom utcát a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát egészen 23 óráig rendezvény miatt a forgalmat itt a rendőrök irányítják. A mai napon 14 és 19 óra között N2-es nosztalgia villamos jár a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között. A mai naptól a 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszőkelten kell áthajtani, mert itt javítják az útburkolatot, csak a 3,5 tonnán alatti járművek hajthatnak ide be. Valamint mai nap 7 és 15 óra között a Ferihegyi repülőtérre vezető úton az Üllői út és a Felcsőzsatári út között szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat mindenkinek, és vezessenek óvatosan.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
8: És 10 óra után pár perccel indítunk már is egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáky Attila vagyok, és ebben az órában már élőben jelentkezik a Veszprémi Praktiker első születésnapjáról Somogyi Zoli. Tartsanak velünk a Guns N' Roses és a Paradise City pedig szól elsőként. Jó időtöltést!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és ahogy ígértem, már ugye Veszprémbe kapcsolunk, hiszen a helyszínen a Praktiker egy éves születésnapján élőben jelentkezik Somogyi Zoli, aki már megérkezett a helyszínre. Hello Zoli, mi újságként?
1: Jó reggelt! Hát figyelj, nekem végem van, de jó értelemben. Figyelj, én olyan sokszor elmeséltem már azt a rádióban, hogyha én egyszer nyernék a lottón, akkor nekem az első utam Isten bizony egy barkács áruházba vezetne, és én itt tobozódnék, tehát valószínűleg akkor már érted, hogy miért mondom azt, hogy én most megérkeztem a kánoámba, így érzem, és sietve hozzá is tenném azt, hogy persze abszolút nincs szükség lottőtösre a mai világban már ahhoz, hogy valaki beszerezze azt, amiről éppen álmodozik, vagy amire szüksége van, de hát ráadásul most itt egy születésnapi ünnepség zajlik, hiszen ahogy mondtad, egy éves a Veszprémi Praktiker áruház. Azért is érzem nagyon jól magam, mert pont egy évvel ezelőtt itt voltam a megnyitó alkalmából is, mondom, hogy élek halok az ilyen helyekért, és hát figyelj, most az a baj, hogy még nem jutottam be, mert hogy rögtön itt a bejáraton belül, tudod, ahol az ilyen kerti installációk vannak. Aha. Itt lefészkeltünk Cuki kolléganőnkkel, Johannával, felállítottuk a kis Sláger FM-es fotófalunkat, ahol majd itt szeretnénk találkozni persze a hallgatóinkkal is, és gyakorlatilag mint egy verandán ücsörögnék. Mellettem, nem tudom mennyire hallatszik bele, próbálom mutatni. Oh. Még a csobogó is csobog.
0: Aha, tök jó.
1: És majd lehet, hogy gyakrabban megyek a mosdóba, nem tudom. De hogy egy teraszon ülök, kedvem lenne most egy kávét elszürcsölni, lehet, hogy mindjárt azt is szerzek valahonnan, de pont itt mellettem már mindenféle aktivitások zajlanak. Azt látom, hogy mindenféle Minecraftos dobozkákat pakolásznak, szerintem ez valami ügyességi verseny lehet. Aztán, hogyha kicsit odébb fordítom a fejem, akkor az arcfestés is kezdetét vette már, meg van csillám tetoválás, sőt állítólag jön majd lufi hajtogató. Hát nem tudom, hogy bohóc vagy nem bohóc, majd egy mikrofon próbálok még szerezni magamnak onnan is, de a legfontosabb, hogy különféle szakértők állnak majd az érdeklődők rendelkezésére, és mindenféle tippekkel segítenek, hogyha valaki éppen felújításba kezd, vagy nem tudom, kertészkedne egy kicsikét, és majd én is igyekszem menet közben mindenféle jópofa tanácsokkal szolgálni.
0: Na, nagyon köszi Zoli, akkor nem sokára ismételten kapcsolok, majd a Slágeren pedig most folytatjuk a Coldplay

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és ahogy már beszéltünk, Somogyi Zoli a Praktiker egy éves születésnapjára jelentkezik Veszprémben, hogy az előbb a kerti bútorok, illetve a kerti berendezkedések körül találtunk meg. Merre jutottál most, hol vagy éppen?
1: Bejebbentem az áruházba, bevetettem magam, köszöntöm a Sláger FM hallgatóit, viszont visszajöttem a saját kis telephelyünkre, mert figyelj, itt olyan jó, ezt online egyébként majd megtekinthetik a hallgatók, hogy itt ücsörgök a Sláger verandán, megkaptam a kávémat is, nagyon szépen köszönöm, és közben a balomon itt csobog a csobogó, jobbra mellettem egy Buddha szobor, teljes lelki békében érzem magam én is, illetve mégsem, mert ahogy bejebb mentem, az előbb a szaniter osztályon jártam is. Képzeld el, hogy megint elragadott a hív. Tehát, hogy nagyjából egy vagy két évvel ezelőtt gondolkodtam otthon, töprengtem, hogy egy kicsit lehet, hogy fel kellene újítanom a fürdőszobát, kipofozni. Ez egy új építésű ház volt, ahova beköltöztem, 2001-2002 környékén épült, de eredetileg egy fiatal házaspár lakott ott, és a hölgy választotta a csempét a fürdőszobához. Nem gáz, de hogy nem feltétlenül az én lelki világomat tükrözi, és ezért évek óta gondolkodtam rajta, hogy lehet, hogy csempét kéne cserélni, kicsit kipofozni a fürdőszobát, és akkor rájöttem, hogy most már vannak nagyon jó pofa, például csempe festékek. Ezt nem tudom, tudják a kedves hallgatók, praktikumként mondom, hogy nagyon szépen befogja a csempét, egyszínű, tehát például krémszínben, vagy ilyen szürkés tónusban is lehet ilyeneket találni. És akkor volt egy ilyen ötletem, hogy átfestem a csempét, hogy egy kicsit tud olyan férfiasabb legyen az egész, meg és aztán rájöttem, hogy lehet, hogy most mégsem az a megoldás, mert hogy közben olyan fantasztikus csapokat találtam, hogy néhány évvel ezelőtt végül először képzeld, hogy a hagyományos krómozott csapot azt feketére cseréltem, és akkor ennek megfelelően például fekete függőlámpát raktam föl. Van, akinek ez szentségtörés, hogy a fürdőszobában nem sima mennyezeti lámpa van, ugye ilyen UFO lámpa, hanem én egy függesztéket raktam fel, mert rájöttem, hogy az... De figyelj, abszolút jó hangulatot ad az egész fürdőszobának, kicsit ilyen wellnesses feelingje lett ettől az egésznek, és aztán meg rájöttem egyszer csak, hogy ez a fekete csap, az nagyon dögös, de hogy valahogy a kicsit ilyen zöldes-fehéres árnyalatú a csempe, hogy ahhoz nem annyira tetszik mégsem. Úgyhogy a fekete csapokat elvittem a hétvégi házba, ott szereltem föl, tavaly oda baromira jól passzol a barnás csempéhez, és most látom, hogy ez kezd trendé válni, hogy sárgaréz színű csapok, tehát nem arany, hanem sárgaréz csap, ami pláne egy ilyen nagyon kifinomult wellness feelinget kölcsönöz az egész fürdőszobának, úgyhogy ott a sarokkádnál, még hogyha vendég is van, tudod, akkor az sárgarész csap. Néhány ilyen futónövényel megbolondítottam az egészet, tehát van egy kicsit ilyen arborétum feelingje, vagy nem tudom, vagy üvegház hatása is az egésznek. Szóval, hogy érdemes gondolkodni, és pont ezért érdemes egyébként körülnézni inspirációért akár, mert lehet, hogy akkor nem kell feltétlenül rögtön milliókat költeni egy fürdőszoba felújításra.
0: Én mindig elveszek, tehát belépek, mindig valami megtetszik egyébként, tehát hónapról hónapra, évről évre, ez egy ördögi kör egyébként.
1: Aha. De szaktanácsadók is vannak most a születésnap alkalmából, tehát velük is lehet konzultálni arról itt a Veszprémi Praktikerben, hogy mit, hogy érdemes. Tudod, most tanácsot kérni, ötleteket kérni, az nem kerül semmibe.
0: Persze. Na hát kíváncsi vagyok, hogy következő alkalommal hol csíplek el, úgyhogy jár még egy kört szerintem bőven feltalálod magad.
1: Nem lesz nehéz.
0: Oké, köszi szépen. Szia. Itt a Slágerem pedig most folytatjuk a Pointers is a Slágerével, I am so excited. Ez jön most nálunk. Tonight.

0: A mai napon napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni nem fog ezen a napon sem. Most nagyjából -2 és +9 fokot mérhetünk, majd a délutáni órákban pedig 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Összesen óvatosan a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mától a József Attila lakótelep Távira utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői út lévő Ecseri úti megállójában is. Lezárták a 18. kerületben a Margot-Ivadar utcát a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát egészen 23 óráig rendezvény miatt a forgalmat itt a rendőrök irányítják. A mai napon 14 és 19 óra között N2-es nosztalgia villamos jár a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között. A mai naptól a 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszőkelten kell áthajtani, mert itt javítják az útburkolatot, csak a 3,5 tonnán alatti járművek hajthatnak ide be. Valamint mai nap 7 és 15 óra között a Ferihegyi repülőtérre vezető úton az Üllői út és a Felcsőzsatári út között szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak, mert itt kertészek dolgoznak. Jó utat mindenkinek és vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger a Sláger FM-en. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy éves ugye a veszprémi praktikár, száguldó riporterünk pedig Somogyi Zoli a helyszínen, aki már járt a fürdőszobában, a kerti bútoroknál, még ott, hogy az áruházban, de szépen azért most már szerintem gyülekeznek az emberek, úgy hallom, hogy a háttérből mi újság.
1: Hát olyannyira gyülekeznek, hogy tudod, én a kellemeset a hasznossal elv szorgos lelkes követője vagyok. Éppen ezért örömömre szolgál, hogy összetalálkoztam a kertészeti osztályon például Ildikóval, aki egy cserében, nem is tudom, milyen virágot cipelt, Ildikó.
2: Pálmát vettünk.
1: Ez a melyik? Ez nem a könnyező pálma, hanem a nem tudom mi.
2: Cikeszpálma.
1: Cikesz, mint a Harry Potterben?
2: Így van.
1: Cikeszpálma, mint a Harry Potterben, ennyi. És kimondottan kertészkedési céllal érkezett ma, Ildikó?
2: Kertészkedési céllal van egy kis kertünk, és oda visszük most ezt a pálmát, és szerettem volna egy mediterrán cserepet is hozzá, úgyhogy ez sikerült, hála Istennek.
1: Itt Veszprémben milyen idő van mostanság?
2: Hát itt mindig fúj a szél, vagy harangoznak, de imádjuk ezt a várost.
1: Én is imádom ezt a várost, főleg mióta Sláger FM is van. Szokták a Sláger FM-et hallgatni?
2: Természetesen, minden reggel Sláger FM a kolléganőimmel együtt.
1: Megtisztel, Ildikó, akkor, hogy találkozhatunk. A zenei kvíz kitöltöttük már, csak a rendkedvét kérdezem.
2: Igen.
1: Nagyon helyes. Oké. Okay. Szeretnék hozzájárulni a praktiker jóvoltából, az egyéves praktiker jóvoltából ehhez a kertészkedéshez, mert hogy itt ez a Sláger FM-es ajándékcsomag, és hogyha megteszi, hogy belenéz, akkor vannak benne egyrészt slágeres ajándékok is, kis apróságok, ilyen egérpad, meg toll, de hogyha azt a kis zsákot most előbűvöli, akkor remélem, hogy tetszeni fog.
2: Igen, biztosan vagyok. Izgalmamba ki se tudom nyitani, mert a Sláger FM-mel vagyok. Ó, de cuki! Köszönöm szépen! Kerti szerszámokról van szó. Csodálatos lesz a kis kertünkbe, köszönjük.
1: Cuki kerti szerszámok, de tényleg szó szerint egy kis pici ásó, meg kis gerebje. Használja egészséggel, jó kertészkedést kívánok!
2: Szépen, köszönjük szépen!
1: És aztán azért pihenés is legyen a hétvégén.
2: Biztos, hogy meg lesz a kert.
1: Közben a Sláger FM zenéivel. Nagyon örülök, hogy találkoztunk, Ildikó, szép napot!
2: Szép napot kívánok mindenkinek.
1: Megyek még körülnézni itt az egyéves praktikerben, Atti, aztán beszéljünk még.
0: Oké, nagyon köszi, Zoli. Na hát ezért is érdemes kilátogatni a praktikerbe, ami most lett egyéves, úgyhogy a helyszínen Somogyi Zoli jelentkezik. Mi pedig folytatjuk már is most az órát. Michel Sambalos lágerével, ez most nálunk a Menik.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd 11 óra lesz, viszont az élet nem áll meg Veszprémben sem, hiszen egy éves a veszprémi praktikás, Somogyi Zoli pedig a helyszínen, és azt érzem, és azt gondolom, és azt hallom a háttérben, hogy azért most kezd igazán beindulni az élet újság.
1: Igen, és arra gondoltam, Atti, hogy ne egy sok parkácsoljunk, mert hogy egy valamire való születésnapon azért oly sok minden más történik. Muszáj megjegyeznem, hogy a parkolóban egy DG-100-as típusú vitorlázó repülőgépbe botlik az ember, aki érkezik. Csak így, hogy kicsit feldobjuk a születésnapot, vagy például kutyás programokkal is készültünk, hiszen kutyabarát szemléletű maga az áruház is. Éppen ezért a Pumi Állatvédelmi Kompetencia Központ is ellátogatott ma ide, és délig lehet velük találkozni a Molinóval megjelölt helyszínen, ahol egyrészt játékos programokkal készültek, másrészt pedig lehet részletes tájékoztatást meg ötleteket kérni a felelős állattartás és mondjuk az örökbefogadás folyamata tekintetében. Úgyhogy ezt is jó szívvel ajánlom minden Veszprémből.
0: Szuper, hát mindenféleképpen érdemes kilátogatni, hogyha eddig még nem jött volna meg a kedvük, akkor szerintem még nem késő elindulni. Nagyon köszi, akkor a következő órában ismételten beszélünk majd.
1: Oké.
0: Köszi. Hello. Itt a slágerem pedig az órazárásaként hozom már is a Bagosi Brothers Company slágerét. Ez most nálunk a lámpás.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
3: Elti vendégünk Bíró Lajos séf, akivel a kívül ropogós, belül olvadós rántott sajtról beszélgetünk, és arról, mitől lesz igazán jó.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Május első vasárnapján, amikor a madarak is csiripelnek, gondoljunk szeretett édesanyáinkra. Április 27-e és május 3-a között figyeld és hallgasd reggeli nyereményjátékunkat, hogy tiéd legyen a kökiben található Budapest legnagyobb V-Kruk ékszerüzlete által felajánlott 10.000 forint értékű vásárlási utalványok egyike. Ajándékozza kökivel ékszert anyák napjára. kökibevásárlóközpont.hu.
5: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
7: Megújult a 25 éves Prima Konyha magazin. Pontos, megbízható receptleírások, megújult külső, plusz születésnapi nyereményjáték. Most ajándék szilikonecsettel vagy spatulával kapható. A Prima Konyha magazint keresse az árus helyeken, és ünnepeljen velünk.
8: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
9: Hé, hová tűnt a fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
10: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Vidéken nőtt, de Budapesten 10%-kal csökkent az álláshirdetések száma. Átlagos szamóca termés várható idén, a fóliás szamóca a napokban jelenik meg a piacokon. Nyár közepén részlegesen megnyithat a Biodóm belső tere. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Vidéken több helyen nőtt, Budapesten viszont 10%-kal csökkent az álláshirdetések száma az első negyedévben, írja profession.hu. Az adatok szerint a hirdetések száma 14 vármegyében emelkedett, 5-ben csökkent. A legtöbb állás továbbra is a fővárosban van, az összes hirdetés 44%-a ide koncentrálódik. Országosan kevesebb lett a jelentkezés is, több mint 18%-kal. Közben több cég hirdet állást, de egy-egy cég kevesebb pozíciót kínál. Átlagos szamóca termés várható idén, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A belföldi termelésből származó fóliás szamóca a tavaszi fagyok és lehűlések miatt a megszokottnál legalább egy héttel később a napokban kerülhet forgalomba. A teljes mennyiség 3/4 részét kitevő szabadföldi termesztésű gyümölcs május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az idei termés mennyiség 7000-7500 tonnára becsülhető. Egyébként a legtöbb helyen már lehet találkozni az ikonikus Lajos Mizsei eperrel is, a Bács-Kiskun megyei település környékén termesztett szamóca a hazai termés 50-60%-át adja. Nyár közepén részlegesen megnyithat a biodóm belső tere, amint egy 1,7 hektáros létesítmény közel 1 hektáros központi csarnokát vehetik birtokba a látogatók, ahol egész évben látogatható városi oázist alakítanak ki. A 4 évszakos térben több mint 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény, valamint különleges állatok, például hulmánok, bali seregélyek és sarkantyús teknősök kapnak helyet. A látványt egy több mint 14 méter magas vízesés is erősíti. A projekt nettó 350 millió forintból valósul meg, amelynek nagy részét az intézmény saját bevétele fedezi, kisebb részét a főváros támogatja. Jelentős változás jön a pesti alsórakparton. Május 26-ától minden nap 17 órakor közösségi térre alakul az útszakasz, az autósok csak napközben használhatják. A döntés célja, hogy a rakpart funkciója közelebb kerüljön a városlakókhoz, miközben napközben a közlekedési igényeket is kiszolgálja. Karácsony Gergely főpolgármester hangsúlyozta, hogy a szabad rakpart koncepciója bevált, és az új időbeli korlátozás lehetővé teszi, hogy a budapestiek minden este a munkából hazafelé tartva, vagy esti sétájuk során birtokba vehessék a Dunapartot. A változtatás várhatóan élénkíti majd a rakparti vendéglátást és a gyalogos turizmust. Ugyanakkor az autósoknak alkalmazkodniuk kell az esti forgalomkorlátozáshoz a belvárosi szakaszon. Rövidebb útvonalon közlekedik az 1-es villamos május 3-án és 10-én üzemkezdettől 8 óra 30-ig, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK tájékoztatása szerint karbantartás miatt a szerelvények nem járnak a Göncz-Árpád város központ és a Lehel utca Róbert Károly körút között. Az 1-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Göncz-Árpád város központ, valamint a Lehel utca Róbert Károly körút és a Kelenföld vasútállomás között közlekedik. A kimaradó szakaszon 1-es jelzéssel pótlóbusz jár a Göncz-Árpád város központ és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Idén is megszervezi a Fülemülék éjszakája országos rendezvénysorozatot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Fülemülék tavaszi vonulásához igazítva május végéig országszerte számos helyszínen. A rendezvénysorozat keretében országszerte többnyire a különböző településeken vagy ezek határában várják a madarászok a madarak iránt érdeklődőket, hogy késő délutáni kora esti rövid séta keretében hallgassák a Fülemülék koncertjét, sőt több helyszínen madárgyűrűzés is zajlik majd. 44. alkalommal rendezik meg a Balaton átúszást, a szervezők idén is több mint 10 000 résztvevőre számítanak. A klasszikus kihívás az 5,2 kilométeres táv Réfülöp és Balatonboglár között, a 2,6 kilométeres féltávot is lehet választani július 18-án.
12: A mai napon napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni nem fog ezen a napon sem. Most nagyjából -2 és +9 fokot mérhetünk, majd a délutáni órákban pedig 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, erős a forgalom, telítettek a sávok az M7-es autópályán a fővárostól a Balaton felé, az M1-M7 elválásától Székesfehérvárig, Velence és Pákosz közötti szakaszon lévő forgalomterelésnél lassabb haladásra kell készülni. Tovább a főváros útjairól, a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mossák a Margit hidat ma 15 óra 30-ig, ezért szakaszos sávlezárásra készülnek itt. Ma a 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra készülnek az autópiacnál, napközben a kivezető oldalon burkolatjavítás miatt. Ma 14 órától 19 óra 30-ig, továbbá holnap 14 és 19 óra között N2-es nosztalgia villamos jár a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában este 8 órától 10 óráig, ezért a környéken a szokott adni erősebb forgalomra, illetve torlódásra is készülnek. Továbbá rendezvényt tartanak ma az MVM Domban is este 8 órától, ezért a Könyves Kálmán körült Üllői csomópont környékén a szokott adni erősebb forgalomra számítsanak. Jó utat mindenkinek!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, és ebben az órában is kapcsoljuk Somogyi Zolit, méghozzá az egyéves Veszprémi Praktikál születésnapi buliáról. Sher és a Walking in a Memphis pedig már is jön az óraindításaként. Tartsanak velünk ebben az órában is.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és továbbra is Somogyi Zoli itt van velünk élőben Veszprémből a Praktiker egy éves születésnapjáról. Alakul a hangulat, úgy hallom a háttérben, mi újság?
1: Mi az, hogy? Köszöntöm a Sláger FM hallgatói, szevasz Ati. Figyelj, annyira komolyan veszik most ezt az évfordulót, hogy egy éves lett az áruház, hogy ugye mondtam korábban, hogy például tanácsokat is lehet kérni, ez alapállapot azért egy magára valamit is adó Barkács áruházban, de ma például Fehér Szarka Zsófi a lakberendező tart itt egy kis szeánszot, itt az egyik, hát nem sarokban, hanem az egyik standnál, hogyha úgy tetszik, és tulajdonképpen miben tudsz segíteni az érdeklődőknek?
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Mindenki, aki felújít éppen, vagy azon gondolkodik, hogy a kertjét egy kicsit a nyár előtt felpimpeli, akkor szeretettel várom, egy lakberendezési előadást fogok tartani itt a vásárlóknak, és utána pedig, aki kedvet érez, vagy kérdése van bármilyen lakberendezési témában, akkor jöjjön el utána nyugodtan, személyes kérdésekre fogok tudni válaszolni.
1: Mi lesz a fő csapás irány az előadásodban?
2: Az előadásom témája, hogyan hozunk jó döntést az otthonunk kialakításakor. Úgyhogy ez akár felújításkor, akár egy kis frissítéskor jól jöhet.
1: Mi az, amit szerinted a leginkább elrontanak az emberek, túl azon, hogy meggyőzik magukat, hogy inkább bele se vágok?
2: Igen, erről is lesz szó. Elég sok hiba van, amit én is összeszedtem az előadásomban, amit ilyenkor hajlamosak vagyunk elkövetni. Az egyik fő például az impulzusvásárlás, amit én kiemelnék. Nagyon sokszor esünk abba a hibába, hogy az áruházba belépve megtetszik valami, hazavisszük, viszont ott a saját életterünkben már nem úgy mutat, mint ahogy azt elképzeltük.
1: Ez olyan, mint amikor látunk valakit az utcán, megtetszik, hogy milyen ruhát hord, és nem gondolunk bele, hogy az nem feltétlenül találkozik a mi saját stílusunkkal, vagy nem biztos, hogy jól áll majd.
2: Így van, így van, úgyhogy erre is fogadok majd tippeket, hogy mik azok a lépések, ami alapján ki tudjuk választani az otthonunkba illő.
1: És hogy elnézem, abban is segíteni fogsz, hogy valami ne csak szép legyen, meg jó pofa, meg pimpelt, ahogy mondtad, igen, hanem praktikus és használható is.
2: Így van, nagyon fontos a praktikum is, az ergonómia és az otthonunknak már tudatos kialakítása, úgyhogy ebben fogok segíteni az embereknek.
1: Na, hát ez zajlik itt, Atikám, többek között.
0: De jó. Egy fontos dolgot mondott, hogy impulzív vásárlás, én abszolút impulzív vagyok, és ez az, amit mondtam, hogy belépek, szokjál és minden megtetszik. Igen, de ez tök jó, hogy van segítség, úgyhogy mindenféleképpen használják ki. Oké. Okay.
1: Jelentkezem majd még.
0: Köszi szépen, nem sokára kapcsollak. Addig is itt a slágeren szól már is Billie Eilish slágere, Birds of a Feather.
3: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és Praktiker első születésnap Veszprémben, a helyszínen pedig Somogyi Zoli szágódó riporterünk. Hello, hello, mi újság?
1: Itt vagyok, bocsánat, csak majdnem felrúgtam itt, amit ide készítettem, mert hogy ugye mondtam, hogy egy hangulatos kerti szedben ülünk, és én itt közben elkezdtem fölhalmozni, amit szeretnék hazavinni, mert nem bírok magammal, és pont a lábamnál van egy, hát egy olyan képkeretet, képzelj el, ami 3D-s jobban, mint a szokásos képkeret, tehát van egy mélysége, mennyi? 11-2 centi. És van egy beépített LED világítás benne, tehát ugye nem képet rakok, hanem nagyon jó pofa lesz, de mindegy, hú, majd elemet ne felejtsek ezt szerezni bele, de hogy, mert annyi minden van, meg vesz itt körül, és kicsit elszontyolódtam, mert hogy egyébként nagyon fontos, elmondom, a tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, csak mondom irigykedve, hogy szerintem én nem játszhatok, bár nem itt dolgozom, de így fair, azt gondolom. Viszont a többiek nyerhetnek különféle márkás dolgokat. Kerti butorszettet például homokszínben, benzines fűnyírót, akus orrfűrészt, méghozzá akuval is töltővel, ez nagy kincs a mai világban. Szerszámos láda is van itt, kivehető rendszerezővel, vagy éppen akus fúró csavarozó. Szóval sok mindent lehet nyerni, erről itt egyébként lehet tájékozódni, de számomra az igazi nyeremény, az egyik fő nyeremény a mai napon, hogy itt a kedves hallgatóinkkal találkozom, és itt egy hölgytől így kérdeztem, hogy szokott minket hallgatni Veszprémben? Azt mondja, nem, mert Balatonfüreden szoktam. Egy bemutatkozást ad, kérjek, szia!
2: Szia, Konrád, Bogi vagyok. És...
1: Bogi, és ő a csöpség?
3: Sebestyén,
1: Bogi és Sebestyén. Balatonfüreden éltek, vagy ott van nyaralótok?
2: Nem, mi Balatonfüreden élünk, helyi lakosok vagyunk, ilyen ritka kompozíció, hogy mi ott élünk most már generációk óta, úgyhogy...
1: Az a jó, hogy ugye ide közel van Veszprémhez, meg ez az egyéves áruházhoz is Balatonfüred. Most milyen céllal érkeztetek?
2: Anyák napi virágot jöttünk venni, de mi majdnem minden hétvégén bejövünk valamiért.
1: De hát várjál, te vagy az anya, magadnak veszel virágot?
2: Nem, van mami. Mami virág.
1: Ja, hát a nagyinak persze, ez is jogos. Erre feledjük, igen, hogy holnap anyák napja, úgyhogy ezzel tessék számolni, és a virágnál csodásabb ajándék, hát még hogyha én az élő virágra esküszöm, mindig anyukám néha már kikészül, mert ugye mindig cserepes virágot viszek, mert hát most a vágott virág az néhány napig tartja magát. Te melyiket szereted jobban?
2: Én a cserepeset, de nekünk nagy kertünk van, úgyhogy ilyenkor mi anyák napjára mi mindig kerti virágot veszünk, vagy év előtt, vagy ilyen szezonális virágokat, és akkor egy évig élvezzük, és kész vége.
1: Na hát akkor annak örömére, hogy most itt találkoztunk, meg szóba elegyedtünk, szeretnék neked átadni egy Sláger FM-es ajándékcsomagot, amiben egyrészt vannak ilyen Sláger FM-es meglepetések, toll, meg például egérpad, viszont a Praktiker jó voltából egy mini kertgondozó készlet, kis ásó kapaj, ez a picike, amivel a cserepes virágokat meg az ágyást, azt szerintem bátran gondozhatod.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Én is köszönöm, és további szép napot, meg boldog első születésnapot itt a veszprémi Praktikernek. Ati, tiétek a szó.
0: Nagyon köszi, Zoli, nem sokára ismételten kapcsolok majd. Szuper a hangulat, meg jól hangzik, úgyhogy mindenféleképpen látogassanak ki, hogyha még eddig nem tették volna meg. Itt a Slágeren pedig folytatjuk már is Britney slágerével, ez most nálunk a Baby One More Time.

0: A mai napon napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni nem fog ezen a napon sem. Most nagyjából -2 és +9 fokot mérhetünk, majd a délutáni órákban pedig 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Veszesenek óvatosan, erős a forgalom, telítettek a sávok az M7-es autópályán a fővárostól a Balaton felé, az M1-M7 elválásától Székesfehérvárig, Velence és Pákos közötti szakaszon lévő forgalomterelésnél lassabb haladásra kell készülni. Tovább a főváros útjairól, a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mossák a Margit hidat ma 15 óra 30-ig, ezért szakaszos sávlezárásra készülnek itt. Ma a 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra készülnek az autópiacnál, napközben a kivezető oldalon burkolatjavítás miatt. Ma 14 órától 19 óra 30-ig, továbbá holnap 14 és 19 óra között N2-es nosztalgiavillamos jár a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában este 8 órától 10 óráig, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra, illetve torlódásra is készülnek. Továbbá rendezvényt tartanak ma az MVM Domban is este 8 órától, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői csomópont környékén a szokottan erősebb forgalomra számítsanak. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítva.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Praktiker első születésnapja hát ünneplik Veszprémben, a veszprémi helyszínen pedig élőben Somogyi Zoli. Hello, mi újság?
1: Most kihúzom magam itt, bár továbbra is nagyon kényelmes székben ülök, mindig visszatérek ide a Sláger FM teraszára, amikor veled beszélgetek. Aha. De most azért húzom ki magam, mert itt ül velem Szurma Gyöngyi, aki a Praktiker értékesítési vezetője, és hát most, hogy ugye elfújtuk a tortán az első gyertyát, azt szeretném megkérdezni, hogy alapvetően gondolom, hogy beváltak a reményeitek, az áruházhoz fűzött reményeitek.
2: Igen, köszönöm szépen. Az áruházat egy zöldmezős beruházásként nyitottuk, és azóta több mint félmillió látogatóval találkoztunk már, és ez nagyon-nagyon örömünkre szolgál, hogy szervesen be tudtunk épülni a városnak az életébe, illetve nagyon sok olyan vásárlóval találkozunk, akik a Balatonhoz igyekezve a nyaralójukat szeretnék szépíteni, építeni, kertjüket egy kicsikét felruházni a nálunk található termékekkel.
1: Amikor itt Veszprém környékén járok, én mindig azt figyelem, hogy olyan szépek a porták is. Tehát, hogy valahogy, mintha az erre élők tényleg adnának arra, hogy ízléses legyen a kert, és amit, igen, amiről most beszélünk, hogy a Balaton is kellő közösségben van, ugye már elmúltak azok az idők, amikor az otthon kiszuperált bútort vittük a nyaralóba, és ezt csinálom már a hétvégi házzal.
2: Igen, ezt csak megerősíteni tudom, hogy valóban ez a megélésünk, hogy a vásárlóink tényleg keresik a legutolsó trendeket, szeretnék minél modernebbre, minél szebbre megépíteni a kertjüket, a teraszukat, keresik az egyre modernebb grillezési eszközöket, amihez mi tényleg örülünk, hogy hozzá tudunk járulni.
1: És mi most a trend Magyarországon, hogy inkább felújítani szeretünk, vonatkozhat ez akár egy bútorra, amit ugye meg lehet újítani egy csiszolással, egy festéssel, vagy inkább az új ötleteket keresik az emberek, meg mondjuk az újdonságokat, és szívesen cserélnek is?
2: Hát mind a két gondolattal találkozunk a vásárlóink között, de azért inkább az új termékeket keresik, az új trendeket próbálják megvalósítani egy a projektjeik során.
1: Nem baj, maradok ilyen lelkes, hogy ami menthető, azt mentem, és én úgy szeretek, hogy olyan jó elfoglaltság, csiszolni, fúrni, faragni, barkácsolni, festeni. Ehhez is lesznek majd még ötleteim, Attila. Tiéd a szó ismét.
0: Nagyon köszi, hát szuper tippek a helyszínen is, úgyhogy Veszprémben első születésnapja van most a Praktikernek. Mindenféleképpen látogassanak ki, hogyha esetleg még tehetik. Itt a Slágeren pedig már is folytatjuk. Ella Henderson és a Radimentál közösével, ez most nálunk.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig dél lesz majd, és hát a Veszprémben, a Praktikerben sem áll meg az élet, hiszen egy éves a veszprémi Praktiker üzlet, Somogyi Zoli pedig a helyszínen. Hello, hello, mi újság most?
1: Hello, hát képzeld, és köszöntöm a kedves hallgatókat, és kellemes nosztalgia ébred bennem, hogy az előbb sétálgattam, mert hogy eszembe jutott, amikor még odahaza a szülői háznak a kertjében én magam telepítettem locsoló rendszert, tudod, amit a föld alá kell ásni, mert hogy egyébként nem olyan ördöngösség, tehát hogy erre ugyanúgy igaz, mint akár mondjuk a festésre, hogy az ember nagyon sok pénzt megspórolhat azzal, hogyha maga megcsinálja, és egyáltalán nem volt vészes. Azt hiszem, hogy 3 vagy 4 ilyen a földből kiemelkedő locsoló fejet telepítettem, tehát ástam le, ugye kimértem, hogy pont középen legyen, a fű kellős, vagy a pázsit kellős közepén, és akkor közötte pedig néhány méteres távolságban, hogy ezeket össze kellett kötni egy föld alá telepített csőrendszerrel, és csak arra kellett figyelni, hogy megfelelő legyen a lejtése, hogy majd akkor télen, amikor jön a fagy, akkor kifolyjon belőle a víz. Szóval ez nosztalgiával töltött el, de közben meg az, hogy megint nem bírok magammal, mert hogy most új szerelmem van, ha már kertészkedés, a különböző akkumulátoros eszközök. Aha. Ezt tudod, ez úgy kezdődött, hogy a hétvégi háznál egy elég messze van a kapu, tehát ilyen 250 méter van az épülettől, tehát 250 méteres hosszabbítót ugye azért nem használ az ember praktikusan. Igen. És annyira örültem, amikor megjelentek először, sok-sok évvel ezelőtt, az akkumulátoros sövényvágók, mert hogy azzal ugye föltöltöd, és figyelj, ragyogan 3-4 órán keresztül tudok vele sövényt vágni, és nem kell hozzá vezeték. És aztán ugye sorban érkeztek a mindenféle akkumulátoros megoldások, tehát most már múltkor például vettem szúrófűrészt is, meg csiszológépet, aminél praktikus az, hogy nem lók keresztbe a vezeték, és a legújabb szerelmem, szerzeményem, amit nem is tudom, miért váltam vele eddig, a Damilos fűnyíróból az akkumulátoros kivitel. Mert még a Tilitol is fűnyírónál ott engem bevallom annyira nem zavar, hogyha a kábelt néha félre kell dobni, mert ugye ott azért ide-oda haladsz szépen a fűvön. De a Damilosnál azért a nehezen elérhető helyekre vészod a stb. Tehát ott már az gondot okozhat, hogyha a kábel állandóan lók keresztbe. Tehát most, hogy megvettem életem első akkumulátoros Damilos fű szegélyvágó, hát én egy boldog ember vagyok, tehát hogy ezt imádom, csak az vagy, hogy visszafele meg jöttem most ide a slágerstandhoz, közben eszembe jutott a homlokomhoz, csaptam, hogy lassan laminált padlót kéne cserélni otthon a dolgozó szobába, mert 10 éve volt, hogy az előzőt lefektettem, és lehet, hogy most már szín árnyalatban is valami más miatt választanék meg, hát tudod, sokat dolgozom, gurigurizok rajta az íróasztal székkel, és azért az egy idő után úgy meglátszik. Na, úgyhogy gondban vagyok, most nem tudom, hogy merre folytassam, úgyhogy inkább ide leültem, megkértem Johannát, hogy szíjazzom most már a székhez, mert nem tudom, mi lesz velem, a végén nem fog beférni az autóba. Na ennyi, egyelőre.
0: Kicsit felpakolsz a végére. Na hát minden esetre délután is folytatódik majd a helyszínről az élő bejelentkezés, úgyhogy délután már Karakas Balázzsal töltetik a délután, meg hát Zoli, te maradsz kint a helyszínen egészen 2 óráig.
1: Így. Akkor neked meg jó pihenés, meg kellemes hétvégét.
0: Köszönöm szépen, hát további jó rádiózást önöknek, és holnap ismételten találkozhatunk, kintre pedig hát jó mulatást, illetve jó kikapcsolódást mindenkinek.
1: Köszi, hello!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Fortán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
2: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
3: és nyerjen a helyszínen!
2: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
2: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
4: Válaszd a jövő zöld otthonát. Applikációval vezérelt okos otthonok prémium környezetben, számos közösségi szolgáltatással a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. A Metrodome Green második ütemének lakásai már elérhetőek. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
5: Legjobb. Tudod, mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszóli.hu.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Péter, Carglass autó vegszerelő Budapest.
8: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repedhet a mi veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
7: Ne várjon vele, hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
10: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
11: Május első vasárnapján, amikor a madarak is csiripelnek, gondoljunk szeretett édesanyáinkra. Április 27-e és május 3-a között figyeld és hallgass reggeli nyereményjátékunkat, hogy tiéd legyen a kökiben található Budapest legnagyobb Vékruk ékszerüzlete által felajánlott 10.000 forint értékű vásárlási utalványok egyike. Ajándékozz a kökivel ékszert anyák napjára. kökibevásárlóközpont.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt. Országos tasziát tart a rendőrség a jövő héten, a buszokat és kamionokat ellenőrzik. Átlagosan 5-8%-kal emelkedtek a belépő árak a budapesti fürdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter jelölt a Facebook oldalán azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élőkörnyezetminisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. Országos razziát tart a rendőrség a jövő héten. Május 4-e és 10-e között Budapesten és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A Roadpol európai kampánya keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrzik majd. Átlagosan 5-8%-kal emelkedtek a belépő árak a budapesti fürdőkben, írja a Pénzcentrum. A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei ZRT fokozatosan nyitja meg a kültéri medencéket, a strandszezon inkább az időjárástól függ. A látogatók ugyanakkor több kedvezményt is igénybe vehetnek. A családi jegyekkel egy gyerek ingyen mehet be, a bérletekkel akár jelentős árengedmény érhető el. A budapesti diákoknak külön kedvezmény jár, egyes időszakokban féláron lehet belépőt venni. A strandok teljes kínálata várhatóan június közepére lesz elérhető. Jönnek a villámparkolók a Nagykörúton. A Vezes.hu értesülései szerint a Nyugati tér és a Boráros tér közötti jelenleg nagyjából 330 hely egy részét rövid idejű úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett több rakodóhelyet és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni. Lesznek olyan szakaszok is, ahol új parkolóhelyek jelennek meg, mert most egyáltalán nincs lehetőség megállni. A végső szám azonban még kérdéses. A tervek folyamatosan alakulnak, a lakossági visszajelzések alapján is módosítják azokat. Így az sem kizárt, hogy összességében mégis kevesebb parkoló marad. Szokatlan figyelmeztető tábla jelent meg Székesfehérvár egyik bányatavánál. A kacsát és kis csibéket ábrázoló tábla arra hívja fel az autósok figyelmét, hogy a környéken gyakori a vízimadarak úttesten való átkelése. A jelzés a vadveszély speciális formájára figyelmeztet, mivel itt nem nagy vadak, hanem kacsa családok jelenhetnek meg az úton. A szakemberek szerint a bányató környezete ideális élőhelyet biztosít az állatoknak, amelyek naponta többször is átvonulhatnak a víz és a zöld területek között. A hatóságok arra kérik a közlekedők, hogy lassítsanak, figyeljék az út szélét és szükség esetén álljanak meg. Nagy bejelentésekkel érkezett a Sziget. Az elmúlt 30 év legnagyobb buliait összehozó nemzetközi sztárokkal, utána afterpartiként pedig a legendás Táncdalfesztivál sátor modernizált verziójával idézik fel a fesztivál hőskorát egy nulladik nappal augusztus 10-én. Bejelentették a Sziget Society Alapítvány, ezen belül a Society Mozgalom és a Super Society díj életrehívását, amely azokat a szakembereket és közösségeket segíti és állítja reflektorfénybe, akik kapaszkodót nyújtanak a mai fiatalok a tömegessé váló mentális problémák és szorongások kezelésében.
13: Egyelőre csodálatosan szép az időnk, Budapesten 100 ágra süt a nap, és jelenleg 22 fokot mutatnak a hőmérők. Úgyhogy nagyon-nagyon tavaszias, érdemes egy picit kimozdulni otthonról, elindulni valahová. Ma sok napsütésre számíthatunk a főváros térségében, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, viszont sokfelé lesz élénk az észak-keleti szél. Délután egyébként a csúcshőmérséklet 24 fok környékén alakul. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, helyenként viszont lehet kevés felhő az égen, de szerencsére csapadék nem várható. A napsütés holnap is gyönyörűen meleg időnk lesz, 25 fok lehet majd, úgyhogy érdemes kimozdulni. Így délután pedig jövök a friss közlekedési információkkal. Nálunk a Sláger FM-en az erős forgalom miatt terítettek a sávok az M7-es autópályán, a fővárostól a Balaton felé az M1-es, M7-es elválásától egészen Székesfehérvárig. A Velence és Pálkozd közötti szakaszon lévő forgalomterelésnél lassabb haladásra számíthatnak. Érdemes nagyobb követési távolságot tartani. A hétvégi kamionstopp ma este 10 órától holnap este 10 óráig lesz érvényben, erre készüljenek. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mossák a Margit hidat ma délután 4:30-ig, ezért szakaszos sávlezárásra kell készülni. Ma délután 2-től este 5:30-ig, valamint vasárnap délután 2-től este 7-ig N2-es nosztalgia villamos jár a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Számoljanak arra is, hogy rendezvény lesz a Papp László sportarénában a ma este 8 és 10 óra között, ezért a környéken a szokottnál is erősebb forgalomra, némi torlódásra készülhetnek. Különben mától a 8. kerületi Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot, csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Jó hétvégét, a stúdióban már Karakas Balázs, külső stúdiónkban pedig Somogyi Zoli száguldó riporterünk ott van a Veszprémi Praktikerben, akit hamarosan kapcsolok izgalmas sztorikkal, hasznos információkkal, és addig is szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Kezd az Earth, Wind & Fire, let's groove!

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: K-pop Demon Hunters betűddala, a Huntrix és a Golden, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Somogyi Zoli kollégám pedig már itt van a vonal túl végén, aki élőben jelentkezik a Veszprémi Praktikerből. Szervusz Zoli!
1: Szervusz, és most én üdvözöllek akkor téged, hiszen én már itt vagyok folyamatosan a kedves Sláger FM hallgatókkal, és te vagy az, aki most frissen csatlakoztál.
0: Való igaz.
1: Üdvözöllek Balázs itt a Sláger FM-en. Valóban itt vagyok továbbra is az egyéves Veszprémi Praktiker áruházban, ahol már 10 óra óta számos szakértő is segít az érdeklődőknek, és az a baj, hogy majdnem nem értem ide vissza a kis standunkhoz, mert olyan jópofa a Sláger teraszt rendeztek itt be nekünk, hogy ezt online felületeinket meg lehet egyébként tekinteni, hogy én meg így leragadtam, tudod, eljöttem az előbb az autó felszerelési cuccok mellett, hát Johannának úgy kell elrágadni onnan, mert már majdnem választottam magamnak a biciklihez egy kompresszort, mert rájöttem, hogy az olyan jó, hogy fölfújja ugye a gumit, és nem kell vele erőlködni.
0: Ja, aztán
1: jöttünk tovább, tippelj, melyik az a hely, ahol a legtöbb időt tudom álló helyzetben eltölteni egy barkácsáruházban.
0: Nálam ez mondjuk a villanyszerelési részleg. Nálad melyik?
1: Hát igen, az is, meg a korábban már tettem említést például az akkumulátoros barkács gépekről. Kérlek szépen, nem, a festékosztály. Tudod, amikor valasz, hogy rájössz, hogy át kéne festeni valamelyik helyiséget, és akkor így megállsz, és mivel csak árnyalatban rögtön van 68 féle ugyanabból a színből, nekünk egyébként is ugye a csajokhoz képest ez a színválasztás, pedig mindig azzal gyanúsítanak minket, hogy mi csak azt tudjuk, hogy szürke, piros, kék, zöld, és nem értjük az árnyalatokat. Valóban a nevüket nem tudom, de figyelj, amikor ott állok, hogy ez túl szürke, az túl világos, ez nagyon cementszerű, ez nem tudom milyen, és akkor eltelik fél óra, és tudod, akkor a végén az ember beszerzi ezeket a kis színmintákat, akkor hazaviszed, fölkened, tök másképp néz ki a falon, és akkor ki kell találni, hogy melyik lesz a jó. Na, hát ezzel nagyon sok időt el tudok tölteni, most van idő mondjuk.
0: Hát figyelj, én nálam a kertészeti részleg ilyen, tehát ágvágót választani, én rendszerint ki akarok írtani dolgokat a kertből, és új dolgokat akarok telepíteni. Na ebből van az, hogy ilyenkor beszabadulok az ilyen részlegre, és megpróbálom megoldani az életemet.
1: Az anyák napját ne feledjük el holnap. Csak így mondom, igaz. Ha már a növényeknél tartunk. Na, jelentkezem majd még nem sokára, mert közben itt most hívnak, történés van.
0: Szuper, várunk vissza Zoli, addig is jó szórakozást.
1: Köszi.
0: A jó szórakozásról pedig én is gondoskodom. Most Eva Max-el és a Sweet Bad Psycho-val itt a Sláger FM-en.

0: elfelejtünk hazamenni.
1: Hello és az odaút, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Száguldó riporterünknek pedig már lobog a haja a veszprémi praktikerben. Szerbusz, Zoli!
2: Pedig milyen rövid. Szia! Köszöntöm a Sláger FM hallgatóit is. Igen, ugye az első születésnapját ünnepeljük a veszprémi praktiker áruháznak, és hát ezzel kapcsolatban sok mindenről meséltem már, említettem talán, hogy itt áll kint egy igazi vitorlázó repülőgépen, be lehet ülni, és akkor lehet fotózkodni, sőt láttam, hogy mellette 427-es moszkvicsok állnak, hát ezek picit régebbiek, nem egyévesek, azért ezt tegyük hozzá. Illetve hát a szülinap alkalmából ugye a szokásos tanácsadáson túl most itt például ilyen kis helyi bemutatók is zajlanak, ugye korábban beszélgettük egy lakberendezővel arról, hogy milyen hibákat szoktunk elkövetni, és ha már egyszer voltam olyan szerencsés, hogy Nagy Jakab Andreával, a Praktiker HR és CSR igazgatójával összefutottam, akkor engedd meg, hogy most arra hagyd kérdezek rá, hogy azért ez nem csak egy áruház, hanem egyúttal egy nagyon fontos munkahely itt a régióban, meg amennyire tudom, képzési központ is.
3: Így van, köszönöm szépen, és köszöntök mindenkit. Valóban mi most nem csak egy jól működő áruház egy éves szülinapját ünnepeljük, hanem egy kiváló csapatét is, hiszen azért mi itt több mint 65 főnyi munkahelyet teremtettünk, és ez a csapat már egy nagyon elkötelezett csapatként dolgozik együtt. HR igazgatóként különösen fontos, hogy ne csak jelen legyünk a munkaerőpiacon, hanem próbáljuk meg formálni is a munkaerőpiacot, ezért ezzel az áruházzal is szeretnénk bekapcsolódni a duális képzésbe, szeretnénk képzőhelyként lehetőséget adni a fiataloknak, hogy itt tölthessék majd a gyakorlati idejüket. Hiszünk abban, hogy a szakmai utánpótlást is helyben kell erősíteni, és ezzel az áruházzal mi szeretnénk itt lokálisan ebben egy erős képzőhellyé válni.
2: És hát túl azon, hogy meghatározó munkahely, meg itt ugye szó volt például a felelősségvállalás tekintetében arról, hogy ma volt velünk egy állatvédő szervezet, pontosabban állatvédelmi kompetencia központ, akik például a felelős állattartásról beszéltek, ne feledjük, hogy egy iránytűként is működik egy ilyen áruház a környéken élők számára, mondjuk a lakberendezés vagy a kertészkedés tekintetében, hiszen szakszerű segítséget is lehet kapni, például a mai napon.
1: Zolikám, köszönöm szépen, várunk még vissza téged a folytatásban is. Én hamarosan közlekedési információkat is hozok, előtte pedig még az Álmok folyóján hajókázunk Billy Joel-lel. The River of Dreams itt a Slágeren.

0: Időjárási front nincs Budapesten, viszont napközben a magasban továbbra is enyhébb légtömeg áramlik, valamint fokozódik a nappali felmelegedés, ezért az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák, keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. Időnként megélénkülhet a szél, aki erre érzékeny, fokozódhat nála a fejfájásos gond, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Ennek ellenére, mivel hosszabb, naposabb időszakok várhatóak, ez nagyon jó hatással van a hangulatunkra és a közérzetünkre, úgyhogy érdemes sok időt a szabadban tölteni. Bármerre is járnak, jó utat kívánok! Erős a forgalom az M7-es autópályán a fővárostól a Balaton felé, az M1-es M7-es elválásától egészen Székesfehérvárig, a Velence és Pákozd közötti szakaszon lévő forgalomterelésnél lassabb haladásra kell számítani. Figyeljenek oda és legyenek türelmesebbek. A hosszú hétvégére most is forgalmi változások vannak, például lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között. Ennek az az oka, hogy átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a részt. A Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra készülhetnek az autópiacnál ma és holnap is napközben a kifelé vezető oldalon, ott burkolatjavítási munkálatokat végeznek. Mától a 8. kerületi Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, ott javítják a burkolatot, csak a 3,5 tonna alatti járművek tudnak oda behajtani. A Terész körúton a Margit híd irányában a Nyugati térnél lezárják a visszakanyarodó sávot holnap reggel 8 óra és délután 1 óra között. Ennek az az oka, hogy ott csatornatisztítási munkálatokat hajtanak végre jelenleg. Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

0: Call in the Carolines és a Heaven is a Place on Earth. Ez a Sláger FM szombat délután is a legnagyobb slágerekkel változatosan, és száguldó riporterünkkel, Somogyi Zoli, valaki a Veszprémi Praktikerből jelentkezik. Szia Zoli, mi újságot nálatok, milyen a hangulat?
1: Micsoda dalválasztás, Balázs, micsoda dalválasztás. Heaven is a Place on Earth.

0: De vagy egyébként akkor ténylegesen barkácsoló típus?
1: Igazából majdnem, hogy napi szinten barkácsolok valamit.
0: Az a munkád is, vagy?
1: Nem azért, éppen most újítom fel a házat, úgyhogy mindig akad valami tennivaló ház körül.
0: Nagyjából hol van a határa annak, amit még saját kezűleg megmersz csinálni?
1: Ami már nagyon nagy szaktudás igényel, ahhoz nyilván nem nyúlok hozzá, de ami mondjuk bontás vagy egyszerűbb építés, azt én is meg szoktam csinálni.
0: Várjál, ez kicsit ilyen diplomatikus válasz volt, hogy amihez már szaktudás kell. Például a villanyszereléshez kell, de mondjuk én egy konnektort simán fölrakok, sőt, még hogyha nem a biztosíték táblát kell összerakni, akkor egyébként a villanyszerelést egy egyébként végzett cimborámmal együtt megcsináljuk. Aztán mit én festeni, azt szeretek, vagy simán magam építek, nem tudom, könyvespolcot, tehát hogy nem a meglévőt rakom össze, hanem akár azt megcsinálom nulláról. Nekem nagyjából ott van a válasz, mondom, hogy nyilván a gázhoz, meg a vízcsövekhez, tehát ami így ereszt, meg folyik, meg szivárogni tud, ahhoz nem nyúlok.
1: Valahogy én is így vagyok, szóval egy csaptelepet kicserélek, de a vízcsőhöz nem nyúlnék hozzá. Egy konnektort felrakok, de kábelt nem húznék be, tehát minden szakmában megvan az a szint, amit még bevállalok, de igen, festésnél glettelést nem csinálnám meg, mert annak szépnek kell lennie, de a szint ki tudom gurítani például.
0: Mondtam én az elején, megsacottam, hogy Ferivel érteni fogjuk egymást, és nem egyedül érkeztél, mert hova lett a gyermeked? Az előbb megígértem, hogy fél szemmel tudod tartani rajta.
1: Igen, anyukájában van, úgyhogy szerintem.
0: Ja jó, nézd csak milyen ajándékszettel kedveskednénk, szerintem ennek ő is örülni fog, mert hogy ezek a miniszerszámok. Ő szokott kertészkedni, vagy besegíteni anyának?
1: Nagyon szeret, igen.
0: Akkor fogad szeretettel a Sláger FM ajándékcsomagját, amiben van ilyen kis mini kertészkedő készlet, meg néhány Sláger FM-es apróság is neked, mint Sláger hallgatónak.
1: Ó, nagyon szépen köszönöm.
0: Feri, további kellemes hétvégét, örülök, hogy találkoztunk.
1: Köszi neki.
0: A szó a stúdiójé, Balázs.
2: Köszönöm szépen, Zolikám, küldöm nektek is a jó zenéket a folytatásban. Most egy picit lassítunk. A Kowalski meg a Vegától érkezik, ugyanis a viharban szivárvány.

0: don't you love? Hi, Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan kicsivel egy óra előtt, a buli pedig folytatódik a Sláger FM-en, és persze a Veszprémi Praktiker áruházban is, ahol kint van már Somogyi Zoli kollégám. Szia Zoli, hogy telik eddig a délután?
1: Hello Balázs, szeretnék bevonni akkor ebbe a buliba. Figyelj, még nem is kérdeztem, hogy te magad egyébként mennyire vagy ilyen barkácsolós típus?
0: Fogalmazunk úgy, hogy én vágyakozom rá. Szeretnék barkácsolni, tehát... én most nézegettem ilyen internetes videókat, hogy hogyan kell egy egyszerű kis asztalt elkészíteni.
1: Aha, jó, akkor közelítsük meg onnan a kérdés, hogy mennyire vagy rendrakós típus.
0: Az viszont nagyon. Én szeretem, ha rend van körülöttem.
1: Akkor szerinted melyik az a helyiség, mire gondolhatok, ami talán a legfontosabb ebből a szempontból, úgy, mint első benyomás, és úgy, mint az egyik utolsó pillanat, odahaza?
0: Hát a folyosó, konyha...
1: jó irányba tapogatószál, nevezzük inkább előszobának azt a folyosót. Hát gondolj bele, hogyha bárki érkezik hozzád mondjuk vendégségbe, pláne először ugye az az első benyomás a te otthonodról, és így veled kapcsolatban, plusz mielőtt elindulsz mondjuk ugye munkába, nyilván az utolsó biztos pont, az utolsó fogóckodó, szóval a rend és a stílus szempontjából, ami ugye a két ellentétes véglet, nagyon-nagyon meghatározó lehet az előszoba, de nagyon kevesen gondolok bele abba, hogy itt is lehet például úgy, mint New Yorkban a felhőkarcolókat csinálták, ugye felfelé terjeszkedik. Tehát, hogy olyan tárolórendszereket kialakítani, hogy mondjuk fölfele a mennyezet felé, és ott nem zavar be nagyon a stílusba sem, hogyha akár a plafonig ér tényleg a tároló vagy a polc rendszer. És hát sokaknál van ugye ez gondként jelenik meg, hogy ez a klasszikus jelenet, hogy kinyitnak egy szekrényt, és akkor inkább gyorsan visszacsapják.
0: Igen, és kiborom mindent, tudod.
1: Pont azért, igen. Szóval, hogy a rendrakás is szerintem a tavasz, és azért most még a tavasz dandárjában vagyunk, az egy remek alkalom lehet. Tehát, hogy szerintem főleg most, hogy itt van ez a hosszú hétvége, meg majd jön ugye nem sokára a pünkösdi, az is egy hosszabb lesz, érdemes kihasználni ezt az időszakot, mert úgyis az újjászületésről szól minden, meg sokan ugye a tavaszi nagytakarítást ilyenkor csinálják, ha még nem végeztek vele, hogy ez egy ragyogó alkalom, hogy áttekintsük azt is, hogy esetleg az otthonunkban valamit kicsit átrendezzünk-e. Arról nem is beszélve, hogy egyébként stílus tekintetében is mennyit tud változtatni, akár ha már itt a korábbiakban beszéltünk például a falfestésről, tehát egy jól megválasztott szín, néhány egyszerű kiegészítő, én ugye mondtam mondjuk a fürdőszobám kapcsán azt, hogy egy lámpacsere, de ugyanígy, ha egy kilincset lecserélsz, meg mondjuk néhány konnektort egy helyiségben, mondjuk a falfestéssel együtt, de akár csak odadobsz egy színes takarót, az már hangulatában alapvetően változtathatja meg az egész helyiséget.
0: Abszolút, és hát például, hogyha van egy sötétebb lakásod, és megfelelő világító testeket helyezel fel, jól választott ki, hogy meleg színű, vagy hideg színű legyen a világító test, azért az nagyon-nagyon sokat hozzátesz az összképhez.
1: Hát figyelj, én világításmániás vagyok, hogy apropó most, hogy ez szóba került, itt az egyéves Veszprémi Praktikerben, annál a sornál ma még nem jártam, úgyhogy kösz, na kösz!
0: Akkor téged elvesztettünk.
1: A kocsiba hazafelé. Na jó, majd beszéljünk még később. Szia!
0: Szia Zoli! Hozzánk pedig hamarosan az egyórai hírek is megérkeznek, de még előtte a Margaret Island, tőlük az eső. Szia.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
2: Elti vendégünk Bíró Lajos séf, akivel a kívül ropogós, belül olvadós rántott sajtról beszélgetünk, és arról, mitől lesz igazán jó.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor, a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Valamit nehéz szavakba önteni. Virág, csoki, uncsi. Idén próbáld meg elmondani egy gyönyörű ékszerrel. A Köki bevásárlóközpontban, ha 5000 forintért vásárolsz, és feltöltöd a blokkodat az appba, megnyerheted anyukádnak a 3 darab, egyenként 100.000 forintos Vékrug ajándékutalvány egyikét. Részletek a kökibevásárlóközpont.hu oldalon.
4: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
5: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
6: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg édesanyját anyák napja alkalmából. Legyen szó gyémántról, aranykarkötőről, nyakláncról, fülbevalóról vagy gyűrűről, a smokkékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Kötényshop.hu. Egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
9: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a nagy erdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
10: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Újabb olaj- és gázmezők kerülnek a MOL tulajdonába Mogyoródon, Nagykátán és Ócsán. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. Több mint nettó 115 millió forintot költöttek parkolóhelyek bérlésére a fővárosi cégek. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. Újabb hazai olaj- és gázmezők kerülnek a MOL tulajdonába, miután a vállalat megvásárolja az ONGD nevű cég teljes részesedését a közép- és kelet-magyarországi térségben. A tranzakcióval a MOL napi termelése mintegy 900 hordóval nő, többek között olyan területeken, mint Mogyoród, Nagykáta vagy Ócsa. Schubert Archibald, a MOL Magyarország kutatási igazgatója hangsúlyozta, a globális piaci bizonytalanságok idején a hazai források jelentik a legnagyobb biztonságot. A MOL az elmúlt 5 évben 160 milliárd forintot fektetett a magyarországi kitermelésbe, aminek köszönhetően a hazai termelés jelenleg 25 éves csúcson jár. A mostani üzlet részeként a vállalat tulajdonába került több tucat kút, gázelőkészítő üzemek és jelentős infrastruktúra is, tovább erősítve az ország energiaellátását. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK Pay & Go nevű rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el így, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így, 2028-ra pedig a teljes Budapest és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék a rendszert. Több mint nettó 115 millió forintot költöttek parkolóhelyek bérlésére a fővárosi cégek, költségvetési szervek és alapítványok, írja a Pénzcentrum. A fővárosi közgyűlés még tavaly októberben rendelt el ellenőrzést. A vizsgálatot az az eset váltotta ki, amikor kiderült, az azóta megszűnt Budapest Brand vezetőinek havi 125 ezer forintért béreltek helyeket a Kempinski Hotel mélygarázsában, miután a Városháza udvarát lezárták. A legtöbb helyet most a fővárosi vízművek bérli. A vállalat 40 parkolót tart fenn az irodaházi dolgozók és vendégek számára, 10-et pedig tehergépjárműveknek. Emellett egy 100 autó befogadására alkalmas területet is bérelnek a hivatali járművek és munkavállalók számára. A második legnagyobb bérlő a Budapesti Közlekedési Központ, amely 63 helyen rendelkezik. Már Budapesten is elérhető az Uber futár szolgáltatása, amivel a taxis tarifánál olcsóbban küldhetünk csomagokat a városon belül. A rendszer egyszerű, az applikációban rendelt autó a járda szélén veszi át a küldeményt, amelynek útját a feladó és a címzett is élőben követheti. A szolgáltatás korlátozásai szerint a csomag súlya legfeljebb 15 kg, értéke pedig 50 ezer forint lehet. A start ráadásul egybeesik az anyák napjával. Egy belvárosi virágüzlettel együttműködve 100 felhasználó ingyen küldhet virágcsokrot az édesanyjának az Uber segítségével. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indította a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Külön figyelem irányul az ideiglenes árusítóhelyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére, beleértve a helyettesítő termékek és színezékek alkalmazását is. Két újabb terület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra a MOHU. A 15. kerületben, vagyis Tákospalota, Pestújhely, Újpalota területén június közepétől végéig lesz a lomkikészítési időszak, míg a 14. kerületben Zugló területén június végén és július első felében lesz a lomtalanítás. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címünkre vonatkozó napon 18 óra után készítsük ki a lomokat. A nem megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület szennyezési szabálysértésnek minősül.
12: Budapesten kiváló idő várható a folytatásban is, jelenleg 23 fokot mutatnak a hőmérők, néhol egy-két felhő van az égen, de alapesetben azért a napsütés dominál, nem csak a fővárosban, hanem a megyében is 23-24 fok környékén alakulnak majd a mai csúcsértékek. Holnap aztán a napsütésé lesz a főszerep, helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék nem várható. Napközben viszont néhány ponton megélénkülhet a keleti-délkeleti szél, de lesznek olyan pontok is, ahol akár élénkebb széllökésekre is lehet számítani. Mindezek mellett holnap is jó idő lesz, akár 24 fokot is mérhetünk Budapesten. Jó utat kívánok, bármerre is tartanának. Erős a forgalom az M7-esen a fővárostól a Balaton felé, az M1-es, M7-es elválásától egészen Székesfehérvárig. A Velence és Pákozd közötti szakaszon lévő forgalomterelésnél lassabb haladásra készülhetnek. A balesetek elkerülése miatt nagyon óvatosan kell közlekedni. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárják a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre készülhetnek a 12. kerületben a Béla Király úton a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a második kerületi Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezetékjavítás miatt. Lezárással találkozhatnak a második kerületi Vérhalom utcában is a Törökvész út közelében, ott csatornát javítanak, a köztes időszakban útszűkületen kell áthajtani. Lezárták az 5. kerületi Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. És lezárták a félútpályát a 13. kerületi Kámfor utcában is az Újpalotai út közelében csatornajavítás miatt.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Hello, Karakas Balázs a stúdióban, külső helyszínünkön, a Veszprémi Praktikerben pedig Somogyi Zoli kollégám, akihez ebben az órában is kapcsolunk, majd beszélgetünk, hozunk jó sztorikat, úgyhogy érdemes lesz a Sláger FM-et hallgatni. Már csak Scatman John miatt is, a legendes felvétel a Scatman jön. Scatman's World.

0: Mice Smith és a Nice to Meet You, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. És Somogyi Zoli kollégámmal, aki már az egyéves Veszprémi Praktikerből jelentkezik. Szia Zoli, mi újság nálatok?
1: Köszöntöm a hallgatókat, szia Balázs. Azért szerettem ezeket az aktivitásainkat, mert olyan jó szemtől szembe találkozni a kedves hallgatóinkkal. Henriett is itt ül velem, aki úgy tűnik, hogy semmit nem bíz a véletlen, mert azon túl, hogy kitűnő ízlésről árulkodik, hogy a Sláger FM-et hallgatja. Milyen zenét szeretsz egyébként általában?
2: Igazából a mai popzenéket.
1: És most már az is van nálunk szép számmal, ajánlom szíves figyelmetbe a Sláger FM-en ugye a zenei kvíz, amit hogyha kitöltesz az online felületeinken, akkor ráadásul tudod is befolyásolni, hogy melyik zenék szóljanak többet vagy kevesebbet. Másrészt, amikor azt mondtam, hogy nem bízol semmit a véletlenre, akkor arra is gondoltam, hogy egy teletömött bevásárlókocsiba gurult el itt éppen a kassa felé. Milyen céllal érkeztél ma ide?
2: Mindenféle kertiszerszámot vásároltam.
1: Szeretsz kertészkedni?
2: Igen.
1: Mennyire? 1-10-es skálán?
2: 11.
1: 11? Akkor figyelj, van számodra egy apró kis meglepetésünk, ezért is figyeltem fel rád ott a kasszasornál, és csak egy Sláger FM-es ajándékcsomag, amit ha belenézel, akkor találsz benne egy olyan kis... A szütyőn belül egy másik szütyőt, és szeretném, hogy ezt kibontanád és megtekinted. Szerintem rajongani fogsz érte. Az ott az egérpont, aha.
2: Oh, nagyon szuper.
1: Egy mini kerti szerszámszett. Egyébként ez nem játék, bár volt, aki azért örült, mert a kislány majd ezzel fog kertészkedni, de ezt remélem, hogy tudod hasznosítani mondjuk balkonon, vagy ilyen kisebb virágládánál.
2: Biztosan, mindenképpen.
1: Melyik tövény a kedvenced?
2: Minden.
1: Ja, de mondjuk, és a tekinted, hogy virágzó, vagy inkább a zöld?
2: Is.
1: Tényleg minden nevű vagy. Remélem, a holnapi anyák napját észben tartod.
2: Mindenképpen.
1: És felköszönted majd, akit kell.
2: Igen.
1: És téged köszöntenek majd?
2: Igen.
1: Így legyen. Szép napot kívánok és jó hétvégét. Köszönöm, hogy jöttél.
2: Köszönöm neked, kis viszont.
0: És én is köszönöm szépen, hogy jelentkeztetek. Zolikám, várunk még vissza, addig pedig a folytatásban a The Underdog Project és egy könnyed nyári idéződal, így május 2. napján. Ez már a Summer Jam.

0: Celine Dion, That's the way it is. A Sláger FM-et hallgatják a legnagyobb slágerekkel változatosan, és Somogyi Zolival, aki a Veszprémi egyéves praktikerből jelentkezik. Szia Zoli, mi újság nálatok? Mi minden történt, amióta nem beszéltünk? Milyen a hangulat? Mesélj valamit!
1: Szevasz Balázs, te mindig olyan jól fejtelálod a szöget a dalválasztásaiddal. That's the way it is. Hát most mondanám azt, hogy nyilván nem kívánkozik ide az én mosdóhasználati szokásaimnak a részletezése, de muszáj megjegyeznem kivételesen, hogy négyszer, negyedjére indultam el a mosdó a vizes blokk felé, mire sikerült odaérnem, mert hogy mindig, amikor elindultam, akkor eltévedtem a sorok között, mármint, hogy mindig volt valami, ami így megragadta a figyelmem, és ezért letértem az útról. Például, ha azt mondom neked, hogy a zöldszínű barkácsi szerszámgép gyártó cég, csak hogy ne csinálják reklámot, tehát a zöldszínű barkácsgép és a piros színű címke, ugye nyilván az akcióra utal, az egy veszélyes kombináció.
0: Abszolút, és
1: figyelj! Tehát rájöttem, találtam egy kosarat, amiben ilyen leakciózott dolgok voltak. Aztán eszembe jutott, hogy akkor még nem te voltál, akkor még az Ati voltam, amikor beszéltünk az impulzus vásárlások elkerüléséről, úgyhogy nagyon büszke vagyok magamra, visszahelyeztem a kosárba egyelőre. Az a vagy még elég sokáig itt lesz.
0: Igen, tehát, az kacsingatni fog rád, vigyázz!
1: Igen, viszont közben tovább haladtam a mosdó felé, és azért nem értem oda új fent, mert a kemping cuccok között a jégakukra lettem figyelmes, és rájöttem, hogy mivel szeretnék elmenni majd sátrazni, meg kempingezni nyáron, ezért azt viszont most kicsit pótolnom kell a készletet, és hogy némi edukációs jelleget öltsön ez a mi beszélgetésünk, és ez az én bejelentkezésem, szeretném megjegyezni, hogy remélem azt ugye tudják, akik jégakut használnak, és ez nem kell persze kempingezni indulni, hanem hogy a strandra is van, hogy ugye magunkkal viszünk egy pici kis táskát benne mondjuk a hűtött italokkal. Szóval nagyon fontos, hát még hogyha szendót is viszünk.
0: Meg a fasírtot, tudod?
1: Pláne, hogy az akut, a jégakut ugye a legaljára kell tenni a hűtőtáskának, és közvetlenül rá kell tenni a legromlandóbb cuccokat, mert így lesz a jó, így a legideálisabb egyébként a hőeloszlás, plusz ráadásul így lesz nagyon jól átlátható az egész. Tehát jégakú, rajta mondjuk akkor a fasírt, vagy a sonkás szendvics, és utána a tetejére az ital is. Ne féljünk, mert most nem teszünk rá rögtön 5 litert, akkor nem fogja agyon nyomni. Tehát csak ennyi, így a rendkedvéért. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, Zolikám, azért ezek hasznos praktikák. Örülök, hogy elmondtad. Majka jön most viszont a folytatásban még a közlekedési információk előtt. Ez már a Csúrancsöppel.
2: A legnagyobb magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: amúgy, de szeretem pénzt.
1: Jelenleg a fővárosban 24 fokot mutatnak a hőmérők, ennél melegebb ma már nem nagyon lesz, ez volt a max, amit ígértek. Csapadék viszont nem várható, bátran induljanak útnak, hogyha szeretnének kirándulni vagy túrázni egyet valamerre. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből Pest vármegyében nem várható csapadék. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható városunkban. Napközben helyenként megélénkülhet a szél, de itt nálunk Budapesten ez jelentős anomáliát a jelenlegi előrejelzések szerint nem fog okozni. Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra, mondom a közlekedési információkat itt a Sláger FM-en. Erős a forgalom az M7-es autópályán a fővárostól a Balaton felé, az M1-es M7-es elválásától Székesfehérvárig. A Velence és Pákozd közötti szakaszon lévő forgalomterelésnél továbbra is lassabb haladásra számíthatnak. Érdemes odafigyelni azért arra is, hogy Budapesten bent is lehetnek pontok, ahol azért egy kicsikét lassabb lehet az áthaladás, ilyen például a budai oldalon ugyebár a rakparti rész, illetve a Rákóczi úton a nagyobb csomópontok közelében szintén több lehet az autós, illetve egyes szakaszokon a Kiskörúton is. Számítsanak továbbá arra, hogy vannak változások a forgalomban, lezárták a 22. kerületi Török utcát a Bartók Béla útnál a csatorna felújítása miatt, a Bemtábornok utcát egyirányúsították a Dózsa-György út felé, a Görgei utcát pedig a Bartók Béla út felé. A Bartók Béla úton a Török utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad. Az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtóját lezárták új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőlámpás irányítással.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: A Fools Garden és a Lemon Tree, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és természetesen Somogyi Zoli kollégámmal, aki a Veszprémi Praktiker áruházból jelentkezik, és ha jól hallottam így a háttérből, van egy vendéged? Szia Zoli!
1: Igen, meg ezt is hallod a vízcsomogás.
0: Igen, és
1: a Lemon Tree-t ezt most még nem talált, a citromfa is van szerintem, azt láttam egyébként. Mondom, hogy zseniálisan válogatod a dalokat, viszont képzeld el, hogy most Péterfai Norbert ül mellettem, az egyéves Praktiker áruház igazgatója itt Veszprémben, tehát a házigazdával van szerencsé beszélgetni, hát szegény egész nap itt pörgött, mert nagy jövésmenés volt. Azt hadd kérdezzem meg, hogy a mai nappal mennyire vagy elégedett, meg úgy az elmúlt egy évvel, hát azért az első születésnap az mindig meghatározó bárkinek vagy bárminek a történetében, életében.
2: Igen, köszönöm szépen. Az igazság, hogy várakozáson felüli, hál' Istennek a jelenlét, illetve a vásárlószám. Rengeteg olyan programmal színesítettük a mai napot, ami ezt tudta fokozni, gyerekarcfestés, kisállatörök befogadás, különböző beszállítói sók, illetve bemutatók, úgyhogy azt gondolom, hogy mindent megtettünk azért, hogy remek hangulatot teremtsünk, úgyhogy ez úgy látszik, hogy a vásárlók is visszaigazolták, és hál' Istennek nagyon nagy számba érkeznek.
1: És biztos vagyok benne, hogy nem fogtok elégedette hátradőlni, hanem továbbra is kemény munka vár rátok. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy mondjuk így a Magyarországon mennyire törnek be a trendek, például így a barkácsolás meg építkezés szempontjából.

0: Sportiment, ami már nálunk is megtalált, hogy egyébként az idei év elejétől az már abszolút ennek szellemében, vagy ennek a hátterében épül és készül. Úgyhogy azt gondolom, hogy erre egy nagyon gyors reakció van a beszerzési részről. Nyilván nekünk kihelyezésbe, értékesítésbe, értékesítés támogatásba van nagyobb szerepünk, úgyhogy ezt meg igyekszünk megcsinálni a lehető legjobb.
1: Van még esetleg olyan trend, ami mondjuk mostanában tör majd be a magyar piacra is?
0: Én azt gondolom, hogy talán a kert, hard kert soft részét emelném ki, ami nem annyira a lakás belső, inkább a külső részét jeleníti meg. Egyre több az a térkő, amit már nem kell akár fix ágyazatba rakni, csak abszolút homokos lerakással tud működni, járdalapok, kiegészítők.
1: Ez a jövő. Figyelünk, és boldog születésnapot nektek még egyszer.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Majd jelentkezem még, Balázs.
2: Oké, Zolikám, köszönöm szépen. Várunk még vissza, a folytatásban pedig a norvég csapat az AH felvételét is várjuk. Ez már a Take on Me!

0: Ray és egy új zene a Where Is My Husband. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és természetesen élő bejelentkezéssel a Veszprémi Praktiker áruházból. Sógyi Zoli kollégám már itt is van a vonal túlvégén. Szia Zoli!
1: Méghozzá az egyéves Veszprémi Praktiker áruházból, így van, boldog születésnapot. És ha már az előző bejelentkezésben ugye szóba került a kert, meg az ezzel kapcsolatos trendek, hát egyébként is most ugye ennek van itt a szezonja, és akkor így gondolatban visszatérnék oda, ahol most ülök, ez a Sláger veranda, vagy nem is tudom, a Sláger terasznak neveztük el ugye a reggeli óráknak, itt mellettem a csobogó, továbbra is. Itt mellett, másik oldalamon a Buddha szobor, stb. Hogy ugye korábban a stílusokról is értekeztem néhány alkalommal, hogy ebben is tényleg annyiféle trendből választhatunk most már. Tehát, hogy mit tudom én, hogyha valaki, tehát képzeletben utazhatunk, hogyha valaki például ugye Baliban szeretné érezni magát, vagy Balin, így mondjuk szépen, akkor ugye az ehhez megfelelő, nem tudom, ilyen rattan, különböző ülőgarnitúrákat választhatja a saját teraszára. Hogyha valaki inkább mondjuk a francia módit szereti, akkor ugye a különféle sikkes fém bútorok már Magyarországon is elérhetők és megtalálhatók, tehát hogy igazából rajtunk múlik, hogy milyen hangulatot, milyen milliót szeretnénk megidézni a saját teraszunkon, kertünkben, vagy lakásunkban. Vagy például most ugye grillszezon van, tényleg hála az égnek, hogy az egyik legjobb cimborám most nincs itt, mert őt nem lehetne lerángatni, vagy elrángatni a kerti grillek mellől, és hogy abból is, ha már az előbb a trendeket emlegettük, ugye most már egyre inkább az ilyen kerámia grillek, vagy nem is tudom, ilyen sütő alkalmatosságok is megjelennek itt Magyarországon is, tehát már nem csak a hagyományos grill, tehát a hagyományos grillből meg most már figyelj, én is csak nézem, hogy tudod, van rajta ilyen nyomás érzés, már nem tudom követni, hogy mi történik. Én a grillel úgy vagyok, hogy a baráti társaságomban megvannak azok, akiknek az a dolga, hogy a grill rendben. Há, én a kertész vagyok, ők meg a grillmesterek. Stb. Úgyhogy jó is, hogy erről beszélünk, mert lassan ideje hazafelé vennem az irányt, és aztán nem tudom, hogy a grillezés az ma belefér a programba, de egy kis kertészkedéshez most mindenképpen kedvet kaptam, meg hát itt a beszerzett mindenféle dolgok, amiket itt zörgetem a dobozt, ezeket majd föl kell szerelni, meg az ilyen növénytartó, akármi bigyó, szóval most megyek a kasszához, aztán meg lassan hazafelé, úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és kellemes kertészedést kívánok, meg jó pihenést a hétvégére, neked meg még jó munkát, Balázs.
0: Hát köszönöm szépen, Zoli, azt is, hogy itt voltál, úgy hallom, hogy azért az elfoglaltság így erre a hétvégére akkor meg lesz.
1: Ja.
0: Vigyázz magadra, és érezd jól magad a folytatásban is.
1: Köszi, hello!
0: És persze mi is jól érezzük magunkat, hamarosan 2 órakor például a friss híreket mondjuk el, de még előtte egy kellemes honeybee-dal. Jön a bódottá. És

0: ez a vége.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
2: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecset, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
3: és nyerjen a helyszínen.
2: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
1: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni.
2: Sláger FM.
1: Minden, amit szeretünk.
4: Van, amit nehéz szavakba önteni. Virág, csoki, uncsi. Idén próbáld meg elmondani egy gyönyörű ékszerrel. A Köki bevásárlóközpontban, ha 5000 forintért vásárolsz, és feltöltöd a blokkodat az appba, megnyerheted anyukádnak a 3 darab, egyenként 100 000 forintos Vékrug ajándékutalvány egyikét. Részletek a kökibevásárlóközpont.hu oldalon.
5: Megújult a 25 éves Prima Konyha magazin. Pontos, megbízható receptleírások, megújult külső, plusz születésnapi nyereményjáték. Most ajándék szilikonecsettel vagy spatulával kapható. A Prima Konyha magazint keresse az árus helyeken, és ünnepeljen velünk.
6: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
7: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
8: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
9: Egy anya mosolya mindent megszépít. Ő a biztonság, a támogatás és a végtelen szeretet forrása. Idén mondj köszönetet úgy, hogy közben valódi kényeztetést adsz. Lepd meg egy The Body Shop ajándékcsomaggal, és most akár egy kézkrémet is kaphatsz tőlünk ajándékba a gondoskodó kezeknek. Természetes összetevők, sejmes textúrák és a természet tiszta illata, mert ő az, aki megérdemli a leggyengédebb törődést. The Body Shop. Gondoskodás, ami szívből jön.
2: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Felfüggeszti a vendégmunkások behozatalát június 1-től a leendő Tisza kormány. Június végén nyithat a római parti és az árasztó parti Dunai Szabadstrand a fővárosban. Jelentősen átalakult a nyaralópiac a szezon kezdete előtt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Felfüggeszti a vendégmunkások behozatalát június 1-től a leendő Tisza kormány, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István. A leendő gazdasági és energetikai miniszter közölte, a választói felhatalmazás után azonnal megkezdik a működő Magyarország felépítését. A bejelentett intézkedések között szerepel a multiknak járó támogatások felülvizsgálata és a túlárazott állami kifizetések azonnali leállítása. Kapitány István hangsúlyozta, a gazdaság irányítása egy anyahajóhoz hasonlít, így a teljes fordulat több időt vesz igénybe, de az első 3 hónapban már érezhető lesz a változás. A kormány célja a hazai kisvállalkozások megerősítése és az uniós források hazahozatala, amivel a tudásalapú versenyképes gazdasági szerkezet kialakítását segítenék elő. Idén is fürödhetünk a Dunában, sőt már a Dunafürdő tervei is elkészültek. Várhatóan június végén ismét megnyílik Budapesten a római parti és az árasztó parti Szabadstrand. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT idén korábban indította az engedélyezési folyamatot, hogy a tavalyi 2 hét helyett már a teljes szezonban élvezhessük a folyóvizet. Szűcs Ildikó vezérigazgató elmondta, már kész van az a tanulmány is, amely a történelmi Dunafürdők feltámasztását célozza meg. A megvalósítás már csak a fővárosi forrásokon múlik. Egyébként 4 helyszín tart ingyenes Dunai strandra alkalmasnak a Városháza és a budapesti strandokat üzemeltető BGH ZRT. Az egyik Dél-Budán Albert falvánál, majdnem a Savoya parknál az Árasztópart, a másik ettől délebre a 22. kerület Hosszúréti pataknál lévő szakasz. Óbudán Pünköst fürdő került még szóba, a belvároshoz legközelebbi kiszemelt lehetséges Dunapart pedig a Margit szigeten van a Palatinus mellett. Jelentősen átalakult a nyaralópiac a szezon kezdete előtt. Az ingatlan.com adatai szerint a Balatonnál ugyan csökkent a kereslet, de az árak prémium szinten maradtak. Az északi és déli parton is 1,2 millió forint felett mozog az átlagos négyzetméter ár. A legdrágább településen Tihanyban pedig már az 1,8 milliót is meghaladja. A Velencei tópartján stabilabb a helyzet, itt a kereslet stagnálása mellett az árak is magasak. Velencén 1 millió forint felett, Gárdonyban pedig 931 ezer forintnál tart az átlag. A szakértők szerint a Velencei tó ma már inkább az agglomeráció része, mint sem klasszikus nyaralóövezet. Míg a nagy tavaknál millió feletti árakkal kalkulálhatunk, a Tiszató térsége továbbra is elérhetőbb, 400 ezer forint körüli négyzetméter árakat kínálva. Megnyílt a Magyar Zeneháza eddigi legnagy szavásúbb tárlata, már látogatható a Freddie Mercury életét bemutató kiállítás. A hatalmas érdeklődést jelzi, hogy a május 1-i kapunyításig már 10 000 jegy kelt el elővételben. A tárlat több mint 500 személyes tárgyat vonultat fel, köztük olyan erekéket, mint az 1986-os Népstadionbeli koncerten viselt sárga dzseki, vagy a legendás Live Aid fellépés fehér trikója. A látogatók 9 termen keresztül ismerhetik meg az énekes privát oldalát és munkásságát, miközben a fülhallgatókban Freddie Mercury egykori személyi asszisztense mesél a kulisszatitkokról. A nagyszabású tárlat 2027. február végéig várja a Queen és a rockzene rajongóit Budapesten. Ismét Budapestre érkezik az Orient Express, a legendás luxusvonat idén 5 alkalommal robog be a nyugati pályaudvarra. Először május 13-án találkozhatunk a patinás szerelvénnyel, amely a klasszikus Párizs-Isztambul útvonalon szállítja az utasokat. Májusban látható lesz még 26-án, aztán szeptember 2-án és 25-én is itt lesz a legendás vonat. A luxusnak megkérik az árát, a jegyárak 1,6 millió forinttól indulnak, a legfelső kategóriás lakosztályokhoz pedig már saját inas és korlátlan pezsgő fogyasztás is jár. Fontos tudni, hogy a fedélzeten szigorú dresszkód van érvényben, így farmerben senki nem léphet az étkező kocsiba. Aki csak kívülről csodálná meg a történelmi vagonokat, május végén és szeptemberben is érdemes figyelnie a menetrendet.
0: Jelenleg kellemes tavaszias a hőmérséklet Budapesten, holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék holnap sem várható. Időnként megerősödhet a szél, de ez nagy felfordulást nem csinál majd. Hétfőn aztán szintén sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik majd a napfényt, de ennek ellenére azért marad a tavaszias idő, sokfelé élénk széllök is kísérheti mindezt. Holnap napközben 24, hétfőn napközben viszont már 26 Celsius fokos csúcsértékeket mérhetünk. 2 óra után is nézzük az aktuális közlekedési információkat. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-mel töltik a mai délutánt. Budapesten egész jól lehet közlekedni, de azért vannak pontok, ahol ugye nehézkesebb az áthaladás, ilyen például a budai oldalt a rakpartok, és egy-egy szakaszon például az Üllői úton is meglassulhat a forgalom. Készüljenek arra, hogy az erős forgalom miatt telítettek a sávok az M7-esen, az M1-es M7-es elválásától egészen Székesfehérvárig a Balaton felé vezető oldalon, a Velencei és Pákoszt közötti részen a forgalom terelésnél lassabb haladásra készülhetnek. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mossák a Margit hidat ma délután 3:30-ig, ezért szakaszos sávlezárásra kell készülni. Számoljanak arra is, hogy rendezvény lesz a Papp László sportarénában a ma este 8 és 10 óra között, ezért a környéken a szokottnál is erősebb forgalomra, némi torlódásra készülhetnek. Különben mától a 8. kerületi Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot, csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: 2 óra után is jönnek a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Hozok program lehetőségeket is, de azért előtte a zenék ki a főszerep. Harry Styles, új zenéje Madonna, előtte viszont Gloria Gaynorral indul a buli vonat. Can't take my eyes off you.

Harry Styles és az American Girls itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan a májusi hosszú hétvégén is. 24 fok Budapesten, 100 ágra süt a nap, és természetesen ennek okán zajlik a Városligetben a városi majális egészen május 3-áig, tehát még a holnapi napig. Ma is egyébként várnak minket a különböző programok, vidámpark, élmények, a felhőtlen szórakozás. A mai napon még például meg lehet majd nézni a Foo Fighters Crew műsorát, az Éberkóma előadását, fellép Jolly, este pedig 9 órától DJ Szecsei áll majd a lemezjátszók mögé, és tart egy hatalmas bulit. Holnap aztán Alma Együttes, Herzog Ricsi, Belánó, Bódi Guszti és Margó, mindez a budapesti városligeti műjégpályán. Jó szórakozást kívánok hozzá, akár csak Juaneshez, tőle már a Lekemiszenigre rajtól.

A Depeche Mode-ikkal élveztük a csendet, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Csodaszép napsütéses idővel, 24 fokkal a fővárosban, úgyhogy bőven érdemes még gondolkozni azon, hogy merre induljon meg a család akkor, hogyha szeretnének egy kicsit kikapcsolódni. Mondom majd a folytatásban, hogy mire kell készülni, hozok közlekedési információkat is. Előtte pedig a mindig kiváló stílusú Rick Astley énekel. Ez már a Together Forever.

0: Megjelentek az allergének a budapesti légkörben, újabb allergének virágzása indult el ráadásul, és éri el a tüneteket okozó szintet, a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a magas, nagyon magas, a tölgyi és a nyírja a közepes magas tartományban alakul. A platán, a bükk, a fenyőfélék, a dió, a kőr is, a vadgesztenye és az ostorfa virágporának mennyisége a közepes magas tartományban alakul, de alacsony koncentrációban még ott van a teljesség igénye nélkül a komlógyertyán, a fűz, juhar, ciprus, tiszafafélék, szóval kitartást! És most a közlekedési információkra is kinézünk. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják, akár az autóban is. A budai oldalon a rakpartokon kicsit nehézkesebb lehet a haladás, a kiskörúton is többen vannak bizonyos szakaszokon, úgyhogy legyenek türelmesek ezeken a pontokon. Az erősebb forgalom miatt telítettebbek a sávok az M7-esen is a fővárostól a Balaton felé vezető oldalon, igazából az M1-es, M7-es elválásától Székesfehérvárig. A Velence és Pákozd közötti szakaszon lévő forgalomterelésnél lassabb haladásra készülhetnek. A hosszú hétvégére most is forgalmi változások vannak, például lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között. Ennek az az oka, hogy átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a részt. A Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra készülhetnek az autópiacnál ma és holnap is napközben a kifelé vezető oldalon, ott burkolatjavítási munkálatokat végeznek. Mától a 8. kerületi Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, ott javítják a burkolatot, csak a 3,5 tonna alatt járművek tudnak oda behajtani.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakít.

Lisa Stansfield és az All Around the World itt a Sláger FM-en. Szombat délután a legnagyobb slágerekkel változatosan a május elsőjei hosszú hétvége második napján, amikor természetesen Budapest dúskál programokkal elindul ugye az idei rakpart szezon. A gyalogosok számára felszabaduló rakparton ennek örömére közösségi programokat tartanak. Most például a Jane Heining rakpart lépcsőinek megszépítése zajlik egészen délután 5 óráig. A két lépcsőt két művész, Nemes Anita és Erhard Domonkos vezetésével szépítik meg a résztvevők. Játékos rajzokkal csábítják le a már megtisztított Dunához a városlakókat, hogy még közelebb érezzük magunkat a folyóhoz, és hát persze egyben felhívják a figyelmünket a Duna és a hozzávezető lépcsők megóvásának fontosságára. Kellemes kikapcsolódást, hogyha kedvet kapnának hozzá, én pedig a folytatásban a Halottpénz új zenéjét hozom. Jön a gyerekek!

0: Szóval szépséges Sabrina Carpenter és egy könnyed nyárias dal a Tears itt a Sláger FM-en. Egy ilyen gyönyörű napsütötte délutánon pedig ezek a zenék még jobbat szólnak. 24 fok van odakint Budapesten, és marad is a folytatásban ez a jó idő. Holnapra is 24-25 fokot ígérnek a meteorológusok, úgyhogy még itt a hosszú hétvége második és harmadik napjára is nyugodtan szervezhetnek szabadtéri programokat. Mi pedig a friss információkat szervezzük le azonnal, előtte pedig még Charlie és Király Linda is énekel. Játszom, ahogyan lélegzem.
1: Néztem az üvegen át.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
3: Heti vendégünk Bíró Lajos séf, akivel a kívül ropogós, belül olvadós rántott sajtról beszélgetünk, és arról, mitől lesz igazán jó.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor, a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
8: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
9: Megújult a 25 éves Prima Konyha magazin. Pontos, megbízható receptleírások, megújult külső, plusz születésnapi nyereményjáték. Most ajándék szilikonecsettel vagy spatulával kapható. A Prima Konyha magazint keresse az árus helyeken, és ünnepeljen velünk!
1: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelékkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben csökken a hozamuk. Megnyílt a jelentkezés a honvédelmi nyári táborokba, 60 különböző tematikából lehet választani. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a következő hetekben a fővárosban és országszerte összesen 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként a magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből és idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Az emelt szintű szóbelék június 3 és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben csökken a hozamuk, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos plusz költséget jelenthet. Megnyílt a jelentkezés a honvédelmi nyári táborokba, amelyeket a Magyar Honvédség idén már 10. alkalommal szervez meg. A fiatalok 107 tábor és mintegy 60 különböző tematika közül választhatnak, több ezer férőhely áll rendelkezésre. A 12-25 éves korosztálynak szóló programok célja, hogy élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást adó nyári elfoglaltságot kínáljanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket. A kínálatban budapesti katonai sport és túlélőtábor, valamint Pest vármegyei helyszínek, például a szentendrei laktanya is szerepelnek, ahol a fiatalok olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapokban is hasznosak lehetnek. A Csepeli Tihanyi utca felújításának terveiről várja a lakók véleményét az önkormányzat. A beruházás előkészítése a tervezési szakasz végén jár, hamarosan indul az engedélyezés. A szakmai egyeztetések során kiderült, hogy az utca egyes részei lakóutcaként, más szakaszai gyűjtőútként működnek, miközben a parkoló autók miatt leszűkül az úttest, ami nehezíti a biztonságos közlekedést. Két megoldást vizsgálnak, az egyik szerint maradna az 50 km/h sebességhatár, de megszűnne a parkolás, a másik esetben 30 km/h csökkentenék a sebességet, és egyoldali parkolás maradhatna. A döntésnél a lakossági visszajelzéseket is figyelembe veszik. Lakossági fórumon mondhatnak véleményt a Rákospatak jövőjéről az érdeklődők. A Rákospatak Szövetség május 13-án 15 és 18 óra között szervez eseményt a Sín Művészeti Központban. A fórumon Bardóczi Sándor főtájépítész a budapesti zöldfejlesztési irányokról beszél. Emellett a patak teljes szakaszát érintő terveket is bemutatják a forrástól a 13. kerületi torkolatig. A szervezők várják mindazokat, akiket érdekelnek a fejlesztések, vagy szeretnék megosztani a véleményüket. A részvétel regisztrációhoz kötött. Heti 3 napon vehetik igénybe féláron a fürdőt a Pest Erzsébeti nyugdíjasok. Az önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT megállapodása alapján 2026-ban is 50%-os kedvezmény jár a Pest Erzsébeti Jódos Sós gyógyfürdő és strandfürdő belépőire. A kedvezmény hétfőn, kedden és szerdán 8 és 19 óra között vehető igénybe, ünnepnapok kivételével. Az érintetteknek lakcímkártyát, nyugdíjas igazolványt és fürdőkupont kell bemutatniuk. A kupont a polgármesteri hivatalban lehet átvenni, és 5 alkalomra érvényes. A kedvezmény az alapzónára vonatkozik, a sauna világra nem vehető igénybe.
11: Kellemes a mai délután, bátran szervezhetnek szabadtéri programokat, ugyanis azt mondja a meteorológia, hogy Budapesten ma sok napsütésre számíthatunk, és az időnként megjelenő kisebb felhőkből nem várható csapadék, viszont megélénkülhet egy picit az északkeleti szél, ennek okán javaslom, hogy viseljenek réteges öltözetet, de jó idő lesz, 24-25 fok a legmelegebb órákban. Holnap is a napsütésre a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, csapadék nem várható a fővárosban. Nálunk hajnalban 11, napközben 24 fok várható holnap, és ahogy mondtam, verő fényes napsütés.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 3 óra után is maradok, és hozom a legnagyobb slágereket változatosan, a programajánlatok, a friss információk mellett. Hello, én Karokas Balázs vagyok, az olasz macsó Damiano Dávid, itt lesz a Village People is, előtte pedig Michael Jackson és az egyik legnagyobb slágere, jön a Black or White!

az olasz úriember Damiano Dávid és a The First Time itt a Sláger FM-en, mert hétvégén, pláne egy hosszú hétvégén is szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Budapest ismét a kortárs tánc egyik legizgalmasabb találkozó helyévé válik, ugyanis tart a 26. Budapest Táncfesztivál. A fesztivál minden évben a nemzetközi táncélet meghatározó alkotóit hozza el Budapestre, és hát persze ez idén sincs másképp. A közönség különböző nemzetközi produkciókból válogathat, például a magyar közönség is láthatja a megújult London City Ballet társulatát, amely Momentum című estjével érkezett Budapestre, a nemzetközi program csúcspontjaként pedig a fesztivál záró produkciójaként érkezik a Compagnie Hervé Kubi, amely Amit a nappal az éjszakának köszönhet című előadását mutatja be. Egészen május 10-ig tart Budapesten a 26. Budapest Táncfesztivál. Nálunk pedig a folytatásban a legnagyobb slágerek változatosan. Most Bob Sinclairrel egy picit dancesebbre vesszük a figurát. Ennek a dalnak megvan a lüktetése és a lendülete, amik el szombat délután.

Készült a Sunshine Bendék és a Give It Up egy könnyed pop-funk nóta még a 80-as évek legelejéről. Egy kellemes tavaszias délutánon is a Sláger FM szól, amikor csak mondom, beleszólhatnak abba, hogy mi szóljon a rádióban. Töltsék ki zenei kvízünket a slagerfm.hu-n vagy a Sláger FM mobil applikációján, és azon túl, hogy ráhatásuk van arra, hogy milyen zene szóljon a rádióban, ez azért is nagyon jó, mert még nyerhetnek is vele. Pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, kikapcsolódást Siófokon, vagy akár egy 50 ezer forint értékű ékszervásárlási utalványt a Smuk üzletei jóvoltából. Úgyhogy kattintsanak a slagerfm.hu-ra. Már csak azért is, mert akár online is szólhatnak a legnagyobb slágerek változatosan, olyanok, mint Geszti Péter kissé társadalomkritikus felvétele. Mindenki legyen rohadt gazdag!

0: Kellemesnek ígérkezik a holnapi nap, reggel persze hűvös lesz Budapesten, 11 fok a leghidegebb órákban, de napközben akár 24 fokot is mérhetünk majd. A napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadékra nem kell számítani. Hétfőn is jónak mondható lesz az időjárás, mert hajnalban eléggé hideg lesz, 8 fok, napközben pedig aztán 26, azért érezhető, hogy nagy a napi hőingás, de sokat süthet a nap, és legfeljebb fátyol felhők szűrhetik majd a napfényt Budapesten. Sokfelé viszont élénk lehet majd a déli szél, erre érdemes felkészülni. Hozom a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Készülhetnek arra, hogy baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton, kifelé a Pók utca közelében, ott sávlezárásra kell számítani. Számítsanak továbbá arra, hogy vannak változások a forgalomban. Lezárták a 22. kerületi Török utcát a Bartók Béla útnál a csatorna felújítása miatt. A Bemtábornok utcát egyirányúsították a Dózsa-György út felé, a Görgei utcát pedig a Bartók Béla út felé. A Bartók Béla úton a Török utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad. Az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtóját lezárták új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőlámpás irányítás. Mindezek mellett, ahogy arról korábban is beszámoltunk, már a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Ne felejtsék el azt sem, hogy vasárnap délután 1-től fél 3-ig lezárják majd a 4. kerületi Baross utcát a Fóti út és a Károly István utca között labdarúgó mérkőzés miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Soul Asylum és a Runaway Train itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és küldetésemnek érzem egy picit mindenkit arra emlékeztetni, mert hogy most annyi minden van, és el tudunk kavarodni, hogy holnap lesz anyák napja. Ennek apropóján kicsiket és nagyokat is szeretettel vár majd a Szentendrei Skanzen, hogy igazán izgalmas, tartalmas, természetközeli élményekkel töltődhessenek fel Szentendrén anyák napján. A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban valósággal megelevenednek a hagyományok, és hát még kézműves programokkal is várják a családokat. Lesz textiltulipán, gyöngyös fülbevaló, medálkészítés, verstanulás, tehát még egy különleges tárlatvezetés keretein belül, még a nemek közötti egyenlőség témája is a fókusz. Kerül. Jó szórakozást kívánok hozzá, mindez holnap Szentendrén. Nálunk pedig most a legnagyobb slágerek változatosan, egy emléke 80-as évekből a Tide Fit együttesével, ez a The Lion Sleeps Tonight.

Ridáton zenéje a Blunt Runnin megadta a délutánunk rendületét. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Érezzük a tavasz minden pillanatát, és nincs is jobb érzés annál, mint amikor valamelyik parkban csak úgy elsétálgatunk, és érezzük szinte a virágok illatát a levegőben. Ezt hozza nekünk a tavasz, pláne már a májusi, igazán jó meleg idő. Hát holnapra is már 24-25 fokokat jósolnak Budapestre a meteorológusok. Én pedig a híreket jósolom, 4 órakor kapcsolok a 2-es stúdióba, előtte pedig még Freddy is énekel. Tőle hallhatjuk a Pioneert.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A zuhanykabinban Kaidi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
1: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
2: és nyerjen a helyszínen!
1: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
1: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
4: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
5: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a pünkösdi kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Reyes de Ritmo tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az ófalú pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál, tudod, csoki futár. .com.
8: Valamit nehéz szavakba önteni. Virág, csoki, uncsi. Idén próbáld meg elmondani egy gyönyörű ékszerrel. A Köki bevásárlóközpontban, ha 5000 forintért vásárolsz, és feltöltöd a blokkodat az appba, megnyerheted anyukádnak a 3 darab, egyenként 100.000 forintos Vékruk ajándékutalvány egyikét. Részletek a kökibevásárlóközpont.hu oldalon.
1: Sláger FM. Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Vidéken nőtt, de Budapesten 10%-kal csökkent az álláshirdetések száma. Nyár közepén részlegesen megnyithat a biodóm belső tere. Átlagos szamóca termés várható idén, a fóliás szamóca a napokban jelenik meg a piacokon. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Vidéken több helyen nőtt, Budapesten viszont 10%-kal csökkent az álláshirdetések száma az első negyedévben, írja profession.hu. Az adatok szerint a hirdetések száma 14 vármegyében emelkedett, 5-ben csökkent. A legtöbb állás továbbra is a fővárosban van, az összes hirdetés 44%-a ide koncentrálódik. Országosan kevesebb lett a jelentkezés is, több mint 18%-kal. Közben több cég hirdet állást, de egy-egy cég kevesebb pozíciót kínál. Nyár közepén részlegesen megnyithat a biodóm belső tere, amint egy 1,7 hektáros létesítmény közel 1 hektáros központi csarnokát vehetik birtokba a látogatók, ahol egész évben látogatható városi oázist alakítanak ki. A 4 évszakos térben több mint 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény, valamint különleges állatok, például hulmánok, bali seregélyek és sarkantyús teknősök kapnak helyet. A látványt egy több mint 14 méter magas vízesés is erősíti. A projekt nettó 350 millió forintból valósul meg, amelynek nagy részét az intézmény saját bevétele fedezi, kisebb részét a főváros támogatja. Átlagos szamócatermés várható idén, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A belföldi termelésből származó fóliás szamóca a tavaszi fagyok és lehűlések miatt a megszokottnál legalább egy héttel később a napokban kerülhet forgalomba. A teljes mennyiség háromnegyed részét kitevő szabadföldi termesztésű gyümölcs május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az idei termés mennyiség 7000-7500 tonnára becsülhető. Egyébként a legtöbb helyen már lehet találkozni az ikonikus Lajos Mizsei eperrel is. A Bács-Kiskó megyei település környékén termesztett szamóca a hazai termés 50-60%-át adja. Jelentős változás jön a pesti alsórakparton. Május 26-ától minden nap 17 órakor közösségi térre alakul az útszakasz, az autósok csak napközben használhatják. A döntés célja, hogy a rakpart funkciója közelebb kerüljön a városlakókhoz, miközben napközben a közlekedési igényeket is kiszolgálja. Karácsony Gergely főpolgármester hangsúlyozta, hogy a szabad rakpart koncepciója bevált, és az új időbeli korlátozás lehetővé teszi, hogy a budapestiek minden este a munkából hazafelé tartva, vagy esti sétájuk során birtokba vehessék a Dunapartot. A változtatás várhatóan élénkíti majd a rakparti vendéglátást és a gyalogos turizmust. Ugyanakkor az autósoknak alkalmazkodniuk kell az esti forgalomkorlátozáshoz a belvárosi szakaszon. Rövidebb útvonalon közlekedik az 1-es villamos május 3-án és 10-én üzemkezdettől 8 óra 30-ig, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK tájékoztatása szerint karbantartás miatt a szerelvények nem járnak a Göncz-Árpád város központ és a Lehel utca Róbert Károly körút között. Az 1-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Göncz-Árpád város központ, valamint a Lehel utca Róbert Károly körút és a Kelenföld vasútállomás között közlekedik. A kimaradó szakaszon 1-es jelzéssel pótlóbusz jár a Göncz-Árpád város központ és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Idén is megszervezi a Fülemülék éjszakája országos rendezvénysorozatot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Fülemülék tavaszi vonulásához igazítva május végéig országszerte számos helyszínen. A rendezvénysorozat keretében országszerte többnyire a különböző településeken vagy ezek határában várják a madarászok a madarak iránt érdeklődőket, hogy késő délutáni kora esti rövid séta keretében hallgassák a Fülemülék koncertjét, sőt több helyszínen madárgyűrűzés is zajlik majd. 44. alkalommal rendezik meg a Balaton átúszást, a szervezők idén is több mint 10 000 résztvevőre számítanak. A klasszikus kihívás az 5,2 kilométeres táv Réfülöp és Balatonboglár között, a 2,6 kilométeres féltávot is lehet választani július 18-án.
10: Időjárási front nincs Budapesten, viszont napközben a magasban továbbra is enyhébb légtömeg áramlik, valamint fokozódik a nappali felmelegedés, ezért az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák, keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. Időnként megélénkülhet a szél, aki erre érzékeny, fokozódhat nála a fejfájásos gond, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Ennek ellenére, mivel hosszabb, naposabb időszakok várhatóak, ez nagyon jó hatással van a hangulatunkra és a közérzetünkre, úgyhogy érdemes sok időt a szabadban tölteni. Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra! A hozzánk legutóbb bejutott információk szerint baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton kifelé a Pók utca közelében, ezért ott sávlezárásra kell készülni. Tudjanak róla, hogy a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Nagykőrösi úton szakaszos sávlezárásra készülhetnek az autópiacnál ma is vasárnap napközben a kifelé vezető oldalon, ennek az az oka, hogy burkolatot javítanak. Rendezvény lesz a Pap László sportarénában ma este 8-tól 10 óráig, a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, némi torlódásra készülhetnek. Rendezvényt tartanak ma este 8 és 10 óra között az MVM Domban is, ezért a rendezvény előtt és után a Könyves-Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a megszokottól is erősebb lehet a forgalom. Mától a 8. kerületi Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen tudnak áthajtani, ennek az az oka, hogy ott javítják a burkolatot, és ennek okán csak 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: 4 óra után is pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Hello, Karakas Balázs vagyok. Hazon például Gracie Abrams zenéjét, jön a Snow is, előtte viszont a 80-as évek egyik belevaló nosztalgiája. Sabrina énekel is hozzá el a Boys-t. Jó hétvégét kívánok a Sláger FM-mel.

Tracy Abrams és a That's So True itt a Sláger FM-en pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan, és persze a legizgalmasabb program lehetőségeket is mondjuk. Hát képzeljék el, jön a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál Budapesten, május 14-e és 16-a között. Ez egy háromnapos esemény lesz, amin több mint 120 program várja az érdeklődőket, mintegy 70 fővárosi helyszínen. A kínálatban kiállítás látogatások, műterem, műhelybejárások, tematikus séták, workshopok, beszélgetések is lesznek. Amúgy az idei fesztivál központi témája a művészet gyógyító ereje, vagyis az, hogy az alkotás és a műélvezet miként segíti a mentális feltöltődést és az érzelmi feldolgozást. A látogatók többek között a Magyar Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum és a Szépművészeti Múzeum kiállításait is megtekinthetik szakértői vezetéssel. Jön a Műtárgyak Éjszakája hát. A szórakozást pedig nem csak ez, hanem Beyoncé is garantálhatja. Ez már egy dal a diszkmenek hőskorából. Itt a Single Ladies.

A Paradiso és a Bailando egy bohókás kis dalocska, egyenesen a 90-es évekből. Örülök, hogy a Sláker FM-et hallgatják szombat délután is, amikor beleszólhatnak, hogy mi szóljon, töltsék ki a zenei kvízünket. Elérhető a slágerfm.hu oldalról, vagy a Sláker FM mobil applikációjából. És azon túl, hogy elmondhatják, milyen zene az, amit szívesen hallgatnak, milyen az, amit nem szívesen, még nyerhetnek is. Pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, kikapcsolódást Siófokon, vagy éppen egy 50 ezer forint értékű ékszervásárlási utalványt a Smuk üzletei jóvoltából. Úgyhogy kattas slágerfm.hu-ra. Addig adja a lendületünket a német banda, az Alphaville. Tőlük a Dance With Me!

0: Az esti éjszakai órákban is egészen vállalható lesz az időjárás Budapesten, úgyhogy ha valaki menne szórakozni, vagy át a barátokhoz, akkor bátran, akár esernyő nélkül is meg lehet tenni, bár talán azért egy kisebb tavaszi kabát elkél nálunk. A leghidegebb hajnali órákban lesz majd 11 fok a fővárosban, aztán már ugye a holnapi nap szintén napsütéssel, derült égbolttal indul, és eléggé szépen elkezd melegedni a hőmérséklet. Napközben akár 24 fokot is mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Jelentős mértékű csapadékot holnapra sem jósol a meteorológia, úgyhogy élvezhetjük a tavaszt. És most jönnek a közlekedési információk is. Itt a Sláger FM, jó utat kívánok! A pesti alsórakpart felé autósok ne induljanak el. A hosszú hétvégére ezt lezárták az Erzsébet és a Margit híd közötti szakaszon. Szokásosan átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a részt. A Terész körúton a Margit híd irányában a nyugati térnél lezárják a visszakanyarodó sávot holnap reggel 8 és délután 1 óra között. Ennek az az oka, hogy ott csatornatisztítást végeznek. Szintén holnap délután 1-től fél 3-ig lezárják a 4. kerület Baros utcát, a Fóti út és a Károlyi István utca között labdarúgó mérkőzés miatt. Persze a mai este folyamán is lesznek még változások. Rendezvény lesz például az MVM Dómban este 8 és 10 óra között, előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a megszokottól is erősebb lehet a forgalom, de rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában is ma este 8 és 10 óra között, ezért ennek környékén is szintén erősebb forgalomra, lassulásra számíthatnak az autósok. Holnap reggel 7 és délután 3 között a Ferihegyi reptérre vezető úton az Üllői út és a Felső Csatári út között szakaszos és időszakos sávlezárásra készülhetnek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM.
2: I'm Dua Lipa.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.

Holding Out for a Hero, ő volt Bonnie Tyler, a legendás rockzenész itt a Sláger FM-en. Pörögnek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádiózunk, és együtt lazulhatunk a hosszú hétvége második napján, amikor bízom benne, hogy még mindenki nagyon-nagyon sokat tud majd pihengetni, én pedig hozni a legizgalmasabb program lehetőségeket. Képzeljék el, a jövő héten lesz a Ludovika Fesztivál a fővárosban. Május 7-e és 9-e között vár majd minket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Itt tudományos, biztonságpolitikai előadások lesznek, meg hát persze mellette koncertekkel, kertmozival, családi programokkal is készülnek. A szakmai programok középpontjában a globális konfliktusok, a kiberbiztonság és hát persze a technológia fejlődése áll. Külön figyelmet fordítanak a fiatalokra és a családokra is, interaktív bemutatókkal és gyermekprogramokkal. A szombati zárónapon hagyományőrző események és látványos katonai bemutatók is lesznek majd. Jó szórakozást kívánok ehhez is, és persze a legnagyobb slágerekhez is, hiszen most Zola érkezik hozzánk, tőle már a sehova se passzolok. Nekem az

Na, hogy a Kátszá és a Gabriella, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó hétvégét és persze jó pihenést kívánok, és kitartást annak, aki dolgozik a hosszú hétvégén, hiszen nagyon-nagyon sok olyan szakterület van, ami nem állhat meg. Gondoljunk csak a rendvédelemben, az egészségügyben dolgozókra, a szolgáltatás szektorban. Nekik bizony kitartást kívánok. 5 órakor ők is hallgathatják a friss információkat, előtte pedig még a Well Hello-tól a késő már pörög.

fogom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
3: Heti vendégünk Bíró Lajos séf, akivel a kívül ropogós, belül olvadós rántott sajtról beszélgetünk, és arról, mitől lesz igazán jó.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor, a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
5: Megújult a 25 éves Prima Konyha magazin. Pontos, megbízható receptleírások, megújult külső, plusz születésnapi nyereményjáték. Most ajándék szilikonecsettel vagy spatulával kapható. A Prima Konyha magazint keresse az árus helyeken, és ünnepeljen velünk.
6: Válaszd a jövő zöld otthonát. Applikációval vezérelt okos otthonok prémium környezetben, számos közösségi szolgáltatással a 9. kerületi milleniumi városközpontban. A Metrodome Green második ütemének lakásai már elérhetőek. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
7: Egy külfelverődésből könnyen lehet pánk. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Ne várjon vele! Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
1: A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban Cila és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
1: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
3: és nyerjen a helyszínen!
1: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
1: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
10: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza párt, átlagosan 5-8%-kal emelkedtek a belépő árak a budapesti fürdőkben. Országos tazziát tart a rendőrség a jövő héten, a buszokat és kamionokat ellenőrzik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza párt. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter jelölt a Facebook oldalán azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élőkörnyezet minisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. Átlagosan 5-8%-kal emelkedtek a belépő árak a budapesti fürdőkben, írja a Pénzcentrum. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT fokozatosan nyitja meg a kültéri medencéket, a strandszezon inkább az időjárástól függ. A látogatók ugyanakkor több kedvezményt is igénybe vehetnek, a családi jegyekkel egy gyerek ingyen mehet be, a bérletekkel akár jelentős árengedmény érhető el. A budapesti diákoknak külön kedvezmény jár, egyes időszakokban féláron lehet belépőt venni. A strandok teljes kínálata várhatóan június közepén estére lesz elérhető. Országos razziát tart a rendőrség a jövő héten. Május 4-e és 10-e között Budapesten és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A Roadpol európai kampánya keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrzik majd. Jönnek a villámparkolók a nagykörúton. A Vezes.hu értesülései szerint a Nyugati tér és a Boráros tér közötti jelenleg nagyjából 330 helyegy részét rövid idejű úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett több rakodóhelyet és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni. Lesznek olyan szakaszok is, ahol új parkolóhelyek jelennek meg, mert most egyáltalán nincs lehetőség megállni. A végső szám azonban még kérdéses. A tervek folyamatosan alakulnak, a lakossági visszajelzések alapján is módosítják azokat. Így az sem kizárt, hogy összességében mégis kevesebb parkoló marad. Szokatlan figyelmeztető tábla jelent meg Székesfehérvár egyik bányatavánál. A kacsát és kis csibéket ábrázoló tábla arra hívja fel az autósok figyelmét, hogy a környéken gyakori a vízimadarak úttesten való átkelése. A jelzés a vadveszély speciális formájára figyelmeztet, mivel itt nem nagy vadak, hanem kacsa családok jelenhetnek meg az úton. A szakemberek szerint a bányató környezete ideális élőhelyet biztosít az állatoknak, amelyek naponta többször is átvonulhatnak a víz és a zöld területek között. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy lassítsanak, figyeljék az út szélét és szükség esetén álljanak meg. Nagy bejelentésekkel érkezett a Sziget. Az elmúlt 30 év legnagyobb buliait összehozó nemzetközi sztárokkal, utána afterpartiként pedig a legendás Táncdalfesztivál sátor modernizált verziójával idézik fel a fesztivál hőskorát egy nulladik nappal, augusztus 10-én. Bejelentették a Sziget Society alapítvány, ezen belül a Society mozgalom és a Super Society díj életrehívását, amely azokat a szakembereket és közösségeket segíti és állítja reflektorfénybe, akik kapaszkodót nyújtanak a mai fiatalok a tömegessé váló mentális problémák és szorongások kezelésében.
12: Holnap javarészt a napsütés lesz a főszereplő a budapestiek életében, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, ezekből pedig csapadék sem várható. A hőmérséklet is jó lesz, 24 fokot mutatnak majd a hőmérők, úgyhogy lehet tervezni akár szabadtéri programokat is, tervezni valami kirándulást holnapra. Hétfőn sok napsütéssel indul majd a hét, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik majd a napsütést, időnként azért élénk lehet majd a délies szél, de ez sem hoz jelentős változást. Hétfőn még melegebb lesz, akár 26 fokot is mérhetünk a fővárosban. Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra, jelentősebb fennakadásokról szerencsére nem futott be hozzám információ. Amit mindenkinek, legalábbis aki autóval közlekedik, érdemes észbevésni, hogy a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között. Ennek az az oka, hogy átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak a területet. A Nagykőrösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál ma is. Holnap is napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítási munkálatokat végeznek. Ma este rendezvény lesz a Pap László sportarénában 8 és 10 óra között, a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, esetenként torlódásra is számíthatnak. Rendezvény lesz az MVM Dómban is, szintén este 8 és 10 óra között, előtte és utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén erősebb lehet a forgalom. A 8. kerületi Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen tudnak áthajtani, mert javítják az útburkolatot, csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be a területre. Holnap reggel 7 és délután 3 között a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, az Üllői út és a Felső Csatári út között szakaszos és időszakos sávlezárás lesz.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Már 5 óra is elmúlt, együtt tölthetjük az egész hétvégét. Pihenjünk, lazítsunk, én pedig hozom majd az aktuális információkat, a program lehetőségeket és a jó zenéket. Például egy bohókás dalt a 90-es években, ami nagyon nagy sláger volt akkoriban. Az Aquaban nosztalgiázunk, Barbie Girl! Sláger!
13: Hiya, Barbie!
14: Hi, Ken!
13: You wanna go for a ride?
14: Sure, Ken!
13: Jump in!

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Mr. Know It All, Teddy Swims aktuális kis lemeze pörgött itt a Sláger FM-en. Játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan egy ilyen tavaszias szombat délutánon. Amikor mindjárt David Guetta lesz a hangulatfelelős, előtte pedig van egy kis változás, vagy lesz egy kis változás valószínűleg a budapestiek kéretében. Jöhetnek majd a villámparkolók a Nagykörúton. A vezes.hu értesülései szerint a Nyugati tér és a Boráros tér közötti jelenlegi nagyjából 330 hely egy részét rövid idejű parkolóvá alakítják, itt legfeljebb majd fél órát lehet várakozni. Emellett több rakodóhelyet és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni. Lesznek olyan szakaszok is, ahol új parkolóhelyek jelennek meg, mert most például egyáltalán nincs lehetőség megállni, de még természetesen tervezési folyamatban van az egész, erről egyébként a slagerfm.hu-n is tudnak olvasni. Nálunk pedig, ahogy ígértem, David Guetta zenéjét hallgatni, a Bibi Rexával és J Balvinnal közös See My Name For All.

I was born to love you, a Queen énekese Freddie Mercury, és persze szóló sikere. Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágereket játsszuk változatosan. Erre bizonyíték, hogy hamarosan az FLM dala is megérkezik. És önök is beleszólhatnak abba, hogy mi szóljon a rádióban. Gyors dalokat, lassúakat szeretnek, popot, dance-t elmondhatják nekünk. Kattintsanak a slágerfm.hu-ra, töltsék ki a zenei kvízünket, vagy töltsék le a mobil applikációnkat, és ott töltsék ki a zenei kvízünket. És nem csak, hogy megmondhatják, hogy mi szóljon a rádióban, hanem nyerhetnek is ezzel. Pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, kikapcsolódást Siófokon, vagy egy 50 ezer forint értékű ékszervásárlási utalványt a Smuk üzletei jóvoltából. Kattint a slágerfm.hu-ra, vagy töltsék le a mobil applikációnkat. És közben itt a magyar csapat, akik már a 90-es években is nagyot alkottak, ezt a jó szokásukat pedig a tavalyi évben is megtartották. Jön az FLM és a Ráncok a szemem alatt.

0: Megjelentek az allergének a budapesti légkörben, újabb allergének virágzása indult el ráadásul, és éri el a tüneteket okozó szintet, a következő napokban fokozódhat a pollen terhelés. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a magas, nagyon magas, a tölgyé és a nyírja a közepes magas tartományban alakul. A platán, a bükk, a fenyőfélék, a dió, a kőr is, a vadgesztenye és az ostorfa virágporának mennyisége a közepes magas tartományban alakul, de alacsony koncentrációban még ott van a teljesség igénye nélkül a komlógyertyán, a fűz, juhar, ciprus, tiszafafélék, szóval kitartást! És most a közlekedési híreket mondjuk itt a Sláger FM-en. A hosszú hétvégére most is forgalmi változások vannak, például lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között. Ennek az az oka, hogy átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a részt. A Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra készülhetnek az autópiacnál ma és holnap is napközben a kifelé vezető oldalon, ott burkolatjavítási munkálatokat végeznek. Mától a 8. kerületi Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, ott javítják a burkolatot, csak a 3,5 tonna alatti járművek tudnak oda behajtani. A Terész körúton a Margit híd irányában a Nyugati térnél lezárják a visszakanyarodó sávot holnap reggel 8 óra és délután 1 óra között. Ennek az az oka, hogy ott csatornatisztítási munkálatokat hajtanak végre jelenleg. Mindezek mellett azt se felejtsék el, hogy rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában este 8-tól 10-ig. A környéken ez idő előtt és után erősebb lehet a forgalom, esetenként torlódás is előfordulhat, de este 8 és 10 között az MVM Dómban is rendezvény lesz. Előtte utána a csomópont környékén erősebb lehet a forgalom.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey guys, it's Purple Disco Machine.
1: Sláger FM. Minden, amit szeret.

I Turn To You, Melanie C és a 90-es évek nagy zenéje itt a Sláger FM-en. Hamarosan a Four Tops egy kis könnyedebb, mediterránabb hangulattal ajándékoz meg minket. Mindeközben remélem minden kézben tartja, holnap lesz anyák napja, és természetesen rengeteg program lehetőség is lesz ezek alatt. A gólyák anyák napi felolvasó délutánján például írók olvasnak fel, akik történetesen anyák is. Vagy anyák, akik írók is. Jó kérdés, hogy honnan nézzük a dolgot. Borda Rékával, Kalapos Éva Veronikával, Mánvárhegyi Rékával és Mécs Annával Puskás Panni fog majd beszélgetni röviden erről, de főleg a szerzők műveié lesz a főszerep, melyeket anyaságuk közben írtak, de persze nem feltétlenül az anyasságról. Holnap hát anyáknapi felolvasás lesz majd a gólyában. Nálunk pedig, ahogy ígértem, könnyed, mediterránosabb hangulat már a Four Tops együttessel, Locoinak a Pulkó.

Ő volt Taylor Swift és az Uplight, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, kicsivel 6 óra előtt is. 6 óra után pedig, ahogy az lenni szokott, jön Kovács Áron és Kisó, velük pedig a slágerlista. Jó zenékkel, jó sztorikkal, úgy, ahogy azt szokták, úgyhogy mindenképpen érdemes 6 óra után is a Sláger FM-mel tartani. Én pedig ezzel már a búcsúzom, és köszönöm szépen az elmúlt 6 óra hosszas figyelmet. Jön a Follow the Flow és a tőlem ne, Karakas Balázs kicsekkol.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A zuhanykabinban Kaidi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
0: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
1: és nyerjen a helyszínen!
0: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
0: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Van, amit nehéz szavakba önteni. Virág, csoki, uncsi. Idén próbáld meg elmondani egy gyönyörű ékszerrel. A Köki bevásárlóközpontban, ha 5000 forintért vásárolsz, és feltöltöd a blokkodat az appba, megnyerheted anyukádnak a 3 darab, egyenként 100.000 forintos Vékruk ajándékutalvány egyikét. Részletek a kökibevásárlóközpont.hu oldalon.
3: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
4: Kötényshop.hu. Egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
5: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
6: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
7: Már megint a Premier Outletbe mentek.
8: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
9: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
10: Premier Outlet Budapest.
11: Egy csodás smukkékszerrel lepje meg édesanyját anyák napja alkalmából. Legyen szó gyémántról, aranykarkötőről, nyakláncról, fülbevalóról vagy gyűrűről, a smukkékszer segít a választásban. Budapesten és Kecskeméten várjuk minden kedves vásárlónkat. Smukkékszer.
0: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Újabb olaj- és gázmezők kerülnek a MOL tulajdonába Mogyoródon, Nagykátán és Ócsán. Több mint nettó 115 millió forintot költöttek parkolóhelyek bérlésére a fővárosi cégek. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. Újabb hazai olaj- és gázmezők kerülnek a MOL tulajdonába, miután a vállalat megvásárolja az ONGD nevű cég teljes részesedését a közép- és kelet-magyarországi térségben. A tranzakcióval a MOL napi termelése mintegy 900 hordóval nő, többek között olyan területeken, mint Mogyoród, Nagykáta vagy Ócsa. Schubert Archibald, a MOL Magyarország kutatási igazgatója hangsúlyozta, a globális piaci bizonytalanságok idején a hazai források jelentik a legnagyobb biztonságot. A MOL az elmúlt 5 évben 160 milliárd forintot fektetett a magyarországi kitermelésbe, aminek köszönhetően a hazai termelés jelenleg 25 éves csúcson jár. A mostani üzlet részeként a vállalat tulajdonába került több tucat kút, gázelőkészítő üzemek és jelentős infrastruktúra is, tovább erősítve az ország energiaellátását. Több mint nettó 115 millió forintot költöttek parkolóhelyek bérlésére a fővárosi cégek, költségvetési szervek és alapítványok, írja a Pénzcentrum. A fővárosi közgyűlés még tavaly októberben rendelt el ellenőrzést. A vizsgálatot az az eset váltotta ki, amikor kiderült, az azóta megszűnt Budapest Brand vezetőinek havi 125 ezer forintért béreltek helyeket a Kempinski Hotel mélygarázsában, miután a Városháza udvarát lezárták. A legtöbb helyet most a fővárosi vízművek bérli, a vállalat 40 parkolót tart fenn az irodaházi dolgozók és vendégek számára, 10 pedig gépjárműveknek. Emellett egy 100 autó befogadására alkalmas területet is bérelnek a hivatali járművek és munkavállalók számára. A második legnagyobb bérlő a Budapesti Közlekedési Központ, amely 63 helyen rendelkezik. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. a BKK PNGO nevű rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el így, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így, 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék a rendszert. Már Budapesten is elérhető az Uber futár szolgáltatása, amivel a taxis tarifánál olcsóbban küldhetünk csomagokat a városon belül. A rendszer egyszerű, az applikációban rendelt autó a járda szélén veszi át a küldeményt, amelynek útját a feladó és a címzett is élőben követheti. A szolgáltatás korlátozásai szerint a csomag súlya legfeljebb 15 kg, értéke pedig 50 ezer forint lehet. A start ráadásul egybeesik az anyák napjával. Egy belvárosi virágüzlettel együttműködve 100 felhasználó ingyen küldhet virágcsokrot az édesanyjának az Uber segítségével. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Külön figyelem irányul az ideiglenes árusítóhelyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére, beleértve a helyettesítő termékek és színezékek alkalmazását is. Két újabb terület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra a MOHU. A 15. kerületben, vagyis Nákospalota, Pestújhely, Újpalota területén június közepétől végéig lesz a lomkikészítési időszak, míg a 14. kerületben Zugló területén június végén és július első felében lesz a lomtalanítás. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címünkre vonatkozó napon 18 óra után készítsük ki a lomokat. A nem megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület szennyezési szabálysértésnek minősül. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Nagykörösi úton szakaszos sáv lezárásra kell készülni az autópiacnál ma és holnap napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollák Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerületi Béla Király úton a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál, szintén gázvezeték javítás miatt. Az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtót lezárták az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot. Az 50-es és 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, a főváros felé vezető irányban az ellenkező oldal belső sávja, illetve a saját oldal belső és középső sávja járható.
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
14: És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
15: Hello Los Angeles! Szevasztok, ez itt a Hivatalos Magyar Slágerlista a Kereskedelmi Rádió Közösítés alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re, és itt van velünk a Csónakos Lali,
16: igen,
15: a Ragyás Jocsi,
16: igen, uram,
15: és még a sokan mások. A 2026-os év 18. adását hozzuk, úgyhogy nagykorú lett a műsor az idén is. Itt van Orsi, a múltból dalokat cibál elő, a hétszerre pedig a napokban lett 38 éves. Az első brit előadó volt, aki két albumával is átlépte a 10 milliós eladást az Egyesült Államokban. Hát otthon, oda az nyilván nem, de ott túloldal, tudod, mindig át kell menni az út túloldalára, ha akarsz valami jót.
16: Tényleg?
15: Túloldalára, ezt így mondják egyébként helyesen. Különösen jó kapcsolata van a rajongóival, hogy ez pontosan mit jelent, azt nem tudjuk, de hamarosan lerántjuk a leplet. Indul az Opel Valli slágerlista Olivia Rodrigóval, a Good For You visszatért a 40.
17: Szép munka.

0: I guess you moved on really easily.
1: Hupervalli slágerlista. Szombati visszaszámlálás. A legnagyobb slágerek 40-től 21-ig. 39. Ez a Sláger

0: Dua Lipa és a Levitating a 38. Kid Leroy és Justin Bieber Maradjál már című dala a 39. Orsi pedig mindig az első, hogyha valami régi dalt kell előciválni.
1: Visszapillantó.
2: 54 éves lett Aucilla, 9 év zongora után végül éneklésre váltott, és milyen jó tette. Toldi Mária stúdiójában tanult, aztán mindenhol ott volt. Vokálozott Gergely Róbertől kezdve Ákosig. Most egy feldolgozás jön, Demjén Ferenc klasszikus a Csilla előadásában. El kell, hogy engedj, de mi most pont nem engedjük el.

0: Csilla, el kell, hogy engedj, azért ne lepjen meg senkit, ez Damien Ferenc dala, aki mostanában megengedőbb a saját jogdíjainak felhasználásával. Aki érti, érti. Napokban lesz 38 éves, a Hét sztárja. Fiatalkora ellenére Oscar, Golden Globe és 16 Grammy díjjal büszkélkedhet.
1: Nagyon prima.
0: Jó, Oscarból nem jött össze 16, jegyzem meg Golden Globe-ból se, csak a Grammy-ből, meg lehetett volna 17 is akár. Uh-huh. Na, adjuk a magyar mentalitást, folytassuk inkább a kis életével. A MySpace nélkül nem lenne ismert, annak köszönheti a lemezszerződését, hogy egy barátja posztolta az egyik demóját a MySpace-re.
2: Ügyes!
0: Egyébként nem készült énekesnőnek, nem a barátja, hanem a Hét sztárja. Sokkal jobban érdekelte a menedzselés. Hát nyilván látta azt, hogy a menedzser valahogy mindig gazdagabb és kevesebb melója van a színpadon, mint annak, aki éppen előáll a mikrofonnal, beledömlik az életformába, azt utána nem marad semmilyen. Szóval, hogy ez föltűnt neki.
1: Van ilyen.
0: Más előadó karrierjének beindításában akart volna segítkezni, ez egy jó ötlet lett volna, de valamiért mégis a színpadot választotta.
1: Nem volt rossz ötlet.
0: Ha van tippetek, nyugodtan írjátok meg, úgyse olvasom, mert jön itt Bruno Mars és az I Just Might a 37.

0: Farukko meg a Pepász visszatért a 35-re, Avamax és a Kings and Queens pedig a 36-ra, Orsi pedig jön, és a múltból visszatért a jelenbe.
1: Visszapillantó.
2: 18 évvel ezelőtt Madonna ismét megmutatta, ki az anyakirálynő. A Hard Candy albuma és a 4 Minutes Justin Timberlake-et taroltak. Albumlista élén, kislemezlista élén, közben pedig a világ azon pörgött, hogy tényleg csak 4 percünk van megmenteni a világot. Stresszre nincs ok, nálunk most pont ennyi időre jön egy poptörténeti pillanat. I'm out of time and all I got is on me.

0: TikTok. Madonna, Justin Timberlake és a 4 Minutes, köszönjük szépen. Ez a 4 perc, ez tényleg kihagyhatatlan volt. Nem azt mondom, hogy elvett az életemből, de hozzáesetett. Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján. A hésztárja nem más, mint... Adél! Mint említettem, nem vágyott a világot jelentő deszkákra, tehát nem akart előállva meggebedni, hangszálgyulladást kapni, műtétekre járni, vagy elszívni az orrát a porból, hanem csak úgy másokat segített volna.
1: Így igaz.
0: De aztán másképp döntött, hogy mik az alapok, nézzük, 4 évesen kezdett énekelni. Ez azért nagy gagyi, mert a fiam az már 2 évesen tolta.
2: Valóban?
0: Simán. Olyanokat énekelt 2 évesen. Jó, abba hagyni nem tudta, tehát ott meg az volt a gond. Tehát, hogy igen. Tehát vagy azon, hogy egy gyerek elkezd énekelni későn, addig meg nem, vagy korán elkezd énekelni, akkor meg abba hagyni nem tudja. Egyik se olyan jó.
2: Volt már ilyen.
0: 16 évesen írta meg az első dalát, a később áttörő sikert hozó Hometown Glory-t. 2006-ban végzett a Brit Schoolban, és ott tanult Leona Lewis, Katie Melua és Amy Winehouse-szal együtt. Leona Lewis-szal osztálytársak is voltak. El tudom képzelni azokat a testnevelés órákat.
3: Jó van, lányok, gratulálok, Adél is befutott lassan. Szó szerint értettem.
4: Hétakadom.
0: Mi ez, nem testszégyenítés, csak lassan fut, van ilyen, nem ráérős, nézegetős. A 34. közben a Nothing Breaks Like a Heart-tal Mark Ronson.

0: Disco-ban a 32-en a High Hopes visszatért, Daddy Yankee és Snow Cone Kalmája pedig a 33-dik. Na, erre viszont már tényleg csak Orsi jöhet valamivel a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 41. születésnapját ünnepli Lily Allen, akinek kamaszkora minimum egy brit teeny dráma lehetett volna. 13 iskolát váltott, többnyire nem önszántából. De a tehetsége már 11 évesen megmutatkozott, és azóta sokkal jobban szól, mint a hegedű, gitár vagy trombita, ami szintén kiválóan játszik. Egyébként Sam Smith harmadunoka testvére, a zene szó szerint a férjében van. Jön 2009-ből a Not Fair, és tényleg nem fair, hogy ennyi tehetség egy emberbe jutott. Oh,

0: és a Nem annyira korrekt című dalot hallottuk, köszönjük szépen. És ha már itt vagyunk, teljesen korrekt, hogy Natalie Portman hivatalosan is bejelentette, hogy ismét babát vár.
1: Nocsa.
0: A harmadik gyerekével terhes, állapotos, áldott állapotban van. Amelyik szimpatikus. A színésznő elárulta, hogy jelenlegi párjától, a francia zenei producertől érkezik a baba.
2: Mit mondott?
0: Ez milyen helyes, nem, hogy elmondod, hogy igazából attól van a baba, akivel éppen te szerelemben vagy és együtt. Elárulta, hogy nem a portás volt, nem is a pizzafutár, és nem is egy régi kapcsolat, hanem az, akivel járok. Ez azért szép gesztus. Portman azt is elárult, hogy mindketten izgatottak, hatalmas hálát érez azért, hogy újra átélheti az anyaságot. A világsztárnak, aki pár héten belül lesz 45 éves, már van két gyereke, most pedig új fejezet kezdődik, az 45 éves a Natalie Portman.
2: Választ vár tőlem?
0: Na, az kizárt. Na, erre most rákeresek. Ez biztos, hogy hülyeség. Natalie Portman. 44. 44. Akkor 45-ben van. Tehát az is hülyeség. Hát ne... Jézusom!
3: Valóban jól mutat.
0: Én hol voltam az elmúlt 20 évben?
4: Nem tudom.
0: Jó, szóval pár héten belül lesz 45 éves, már két gyereke van, ezt már mondt. Én ezt sokkot kaptam.
4: Jól érzi magát?
0: 45 éves. Na jó, jöjjön a Cameron meg a Hug Yourself, megölelem magam én is, mert hogy ezt fel kell dolgoznom. Ja, 31. Mármint a Cameron. Natalie Portman meg 45.

0: és a Hug Yourself. Köszönjük szépen, hamarosan újra folytatjuk, de előtte egy kis hírek, időjárás, közlekedés, meg fel kell dolgoznom továbbra is, hogy Natalie Portman 45 éves lesz hamarosan. Lehetetlen!
1: Csendesen!
0: Mindjárt folytatjuk az Opel Wallis legelistát.
2: Kizárt dolog, hát nemrég izébe egyszer pendelybe lézerkardozott, hogy vagy lövöldöző, mit tudom én, mit csinálta. 3 éves se volt. Hogy nézett ki Leona profiban? Törögetni kellett az órát. Na mindegy. Engedjük el.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
4: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
5: Heti vendégünk Bíró Lajos séf, akivel a kívül ropogós, belül olvadós rántott sajtról beszélgetünk, és arról, mitől lesz igazán jó.
3: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelve.
4: Velem, Mautner Zsófival.
5: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
3: Minden vasárnap reggel 8-kor, a Sláger hétvégében.
5: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
6: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
7: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
6: Hogy nincs?
7: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
6: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
7: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Péter, Carglass autóvegszerelő Budapest.
10: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repedhet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
9: Ne várjon vele, hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
3: A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
5: A megújult M3 Praktiker áruházban Cila és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
3: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
5: és nyerjen a helyszínen!
3: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
5: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
3: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
12: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Felfüggeszti a vendégmunkások behozatalát június 1-től a leendő Tisza kormány. Jelentősen átalakult a nyaralópiac a szezon kezdete előtt. Június végén nyithat a római parti és az árasztó parti Dunai Szabadstrand a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Felfüggeszti a vendégmunkások behozatalát június 1-től a leendő Tisza kormány, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István. A leendő gazdasági és energetikai miniszter közölte, a választói felhatalmazás után azonnal megkezdik a működő Magyarország felépítését. A bejelentett intézkedések között szerepel a multiknak járó támogatások felülvizsgálata és a túlárazott állami kifizetések azonnali leállítása. Kapitány István hangsúlyozta, a gazdaság irányítása egy anyahajóhoz hasonlít, így a teljes fordulat több időt vesz igénybe, de az első 3 hónapban már érezhető lesz a változás. változás. A kormány célja a hazai kisvállalkozások megerősítése és az uniós források hazahozatala, amivel a tudásalapú versenyképes gazdasági szerkezet kialakítását segítenék elő. Jelentősen átalakult a nyaralópiac a szezon kezdete előtt. Az ingatlan.com adatai szerint a Balatonnál ugyan csökkent a kereslet, de az árak prémium szinten maradtak. Az északi és déli parton is 1,2 millió forint felett mozog az átlagos négyzetméter ár. A legdrágább településen, Tihanyban pedig már az 1,8 milliót is meghaladja. A velencei tópartján stabilabb a helyzet, itt a kereslet stagnálása mellett az árak is magasak. Velencén 1 millió forint felett, Gárdonyban pedig 931 ezer forintnál tart az átlag. A szakértők szerint a velencei tó ma már inkább az agglomeráció része, mint sem klasszikus nyaralóövezet. Míg a nagy tavaknál millió feletti árakkal kalkulálhatunk, a Tiszató térsége továbbra is elérhetőbb 400 ezer forint körüli négyzetméter árakat kínálva. Idén is fürödhetünk a Dunában, sőt már a Dunafürdő tervei is elkészültek. Várhatóan június végén ismét megnyílik Budapesten a római parti és az árasztó parti szabad strand. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT idén korábban indította az engedélyezési folyamatot, hogy a tavalyi két hét helyett már a teljes szezonban élvezhessük a folyóvizet. Szűcs Ildikó vezérigazgató elmondta, már kész van az a tanulmány is, amely a történelmi Dunafürdők feltámasztását célozza meg. A megvalósítás már csak a fővárosi forrásokon múlik. Egyébként négy helyszín tart ingyenes Dunai strandra alkalmasnak a Városháza és a budapesti strandokat üzemeltető BGH ZRT. Az egyik Dél-Budán Albert falvánál, majdnem a Savoya parknál az árasztópart, a másik ettől délebre a 22. kerület Hosszúréti pataknál lévő szakasz. Óbudán Pünköst fürdő került még szóba, a belvároshoz legközelebbi kiszemelt lehetséges Dunapart pedig a Margit szigeten van a Palatinus mellett. Megnyílt a Magyar Zeneháza eddigi legnagy szabásúbb tárlata, már látogatható a Freddie Mercury életét bemutató kiállítás. A hatalmas érdeklődést jelzi, hogy a május 1-i kapunyításig már 10 000 jegy kelt el elővételben. A tárlat több mint 500 személyes tárgyat vonultat fel, köztük olyan erekéket, mint az 1986-os Népstadionbeli koncerten viselt sárga jacky, vagy a legendás Live Aid fellépés fehér trikója. A látogatók 9 termen keresztül ismerhetik meg az énekes privát oldalát és munkásságát, miközben a fülhallgatókban Freddie Mercury egykori személyi asszisztense mesél a kulisszatitkokról. A nagyszabású tárlat 2027. február végéig várja a Queen és a rockzene rajongóit Budapesten. Ismét Budapestre érkezik az Orient Express, a legendás luxusvonat idén 5 alkalommal robog be a nyugati pályaudvarra. Először május 13-án találkozhatunk a patinás szerelvénnyel, amely a klasszikus Párizs-Isztambul útvonalon szállítja az utasokat. Májusban látható lesz még 26-án, aztán szeptember 2-án és 25-én is itt lesz a legendás vonat. A luxusnak megkérik az árát, a jegyárak 1,6 millió forinttól indulnak, a legfelső kategóriás lakosztályokhoz pedig már saját inas és korlátlan pezsgő fogyasztás is jár. Fontos tudni, hogy a fedélzeten szigorú dresszkód van érvényben, így farmerben senki nem léphet az étkezőkocsiba. Aki csak kívülről csodálná meg a történelmi vagonokat, május végén és szeptemberben is érdemes figyelnie a menetrendet. Az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtót lezárták az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot. Az 50-es és 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leállósáv, a főváros felé vezető irányban az ellenkező oldal belső sávja, illetve a saját oldal belső és középső sávja járható. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Nagykörösi úton szakaszos sáv lezárásra kell készülni az autópiacnál ma és holnap napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollák Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerületi Béla Király úton a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál, szintén gázvezeték javítás miatt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
2: Hello Los Angeles!
0: lesz ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelem...
14: Pontosan.
0: Tekerjük vissza. A kereskedelmi rádiók összesítés alapján különös tekintettel a Sláger FM-re. Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig a szülinapos Adél, akinek feje fölött van a fedél, amiből megél.
15: De jó Isten.
0: Oké, a szóvicc rendőrség egyébként jogos ebben az esetben. Legendás színpadi lámpaláza van a hét sztárjának, és emiatt nem egy koncertet lemondott. Ez milyen? Világsztár vagy Grammy-díjjal, ilyen díjjal, olyan díjjal, nem sokára nyugdíjjal, és izgulsz. Lámpalázad van, és lemondod miatt a koncertet. Ha! Folytatjuk az Opel-val és Slágerlistát Szigalával, neki nincs semmi handicapje, csak melódia van, és ezzel a 30.

0: Ray és a Where is my husband két helyet rontott, Lil Nas X pedig a That's what I want-tal a két helyet javított, tessék. Egy javítás és egy rontás egymás mellett a 29-en hallgattuk, most pedig jön egy kis visszapillantás Orsival.
1: Visszapillantó.
2: 2006-ban ezen a napon a rádióslista 6. helyén tanyázott a Zanzibár Új napra ébredt című dala, és ha belegondolunk, 2006 óta rengeteg napra ébredtünk, de ez a szám még mindig ott szól a fejünkben. Jöjjön egy kis nosztalgia, új nap, régi sláger.

0: Zanzibár is az új napra ébredsz. Mire célzol, Orsi? De kinyílt a szája mindenkinek, meg az enyém is. Na mindegy, ez itt a, még mindig az Opelval is legellista. Érkezik a hét sztárja, Adél! Egy iskolai projekt keretében felvett egy háromdalos demót, meg néhány kilót, melyek együtt barátja feltöltött a MySpace oldalra. Hatalmas sikere lett.
1: És miért kéne ezt elhinnünk?
0: Nem a barátjának köszönöm a kérdést, hanem a Adélnak. 2006-ban lemez szerződést kapott. Ez nekem annyira gyanúsak ezek a sztorik, hogy feltöltött, felkapnak. Ha meg elkapnak, akkor meg letöltöd. Hát igen, vagy letöltöd, elkapnak. Vagy hát attól függ, miről beszélünk.
1: Igaz.
0: 2007. októberében jelent meg már az említett áttörést, az a Hometown Glory. A BBC szavazáson 2008-ban az év hangja lett. Illetve a Brit Awardson megkapta a kritikusok díját, nyilván félreértésből, mert neki az énekesek díját kellett volna megkapni, a kritikusok díját nem kritikus kapja?
1: Már nem.
0: Hogy te jól kritizálsz, nesze itt egy díj. De tényleg, olyan szépen szívott ki az emberek vérét. Joel Corey és a Galantis, valamint Easy Bizu, Stay a Little Longer-je maradt, ahol volt, mondjuk ki együtt, a 20.

Opel Valli slágerlista. Szombati visszaszámlálás. A legnagyobb slágerek 40-től 21-ig. 26-dik. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Szigala Giacomni, Ilian Kidron Riptide-ja a 25. Alex Warren Ordinary-e pedig a 26. Ordinary-e. Ordinary, így kell mondani egyébként helyesen. Orsi jön, nem az Ordinary-ről jutott eszembe, sőt az ellenkezőről, és jön valami musicalisan.
1: Visszapillantó.
2: Egy 17 éves dal következik, de valahogy még mindig olyan, mintha most jött volna ki. Talán mert az Uprising egy időtlen lázadás. A Muse 5. stúdióalbumának vezérdala lett, és George Orwell 1984 című műve ihlette. Tehát ha eddig azt hittük, a Big Brother csak egy valóságshow, akkor most új fényben látjuk majd. Jön a Muse és az Uprising. Ha!

0: Ghost és az Uprising, köszönjük szépen, érkezik a hét sztárja, ha jól hallom, Adél.
1: Tiltakozom!
0: Ó, ez csúnya volt. 2008-ban elindult a nemzetközi úton.
1: Tiltakozom!
0: Jó, hagyjuk már abban a... Megjelent a lemeze az Egyesült Államokban, és turnéra indult. Igaz, sok koncertet lemondott, hogy több időt töltessen akkori párjával, később erről így nyilatkozott.
2: El sem hiszem, hogy ilyet tettem. Túl sokat piáltam ezzel a sráccal, ez volt a kapcsolatunk alapja.
0: 2008. októberében úgy tűnt, Amerika meghódítása kudarcba fulladt, 2008. október 18-án pedig a Saturday Night Live vendége volt. 17 milliós nézettségével több éves rekordot döntött meg ez az epizód. Adél másnap fogta magát és elindult az iTunes lista élére. Jó, hagyjuk abba. Ennek örömére állítólag felhagyott az ivással. Na, jó hír azoknak, akik piáznak. Írjatok dalt, és hogyha az iTunes listán a fölkerültök az ére, annyi dopamint termel, hogy többet, mint a tablettás bor.
3: Valóban?
0: Javaslom szeretettel. Kígyó és a One Republic Chasing Paradise-a pedig a 24.
4: Rendítsen!

0: Static 6 és az Apple a 22. a One Republic-től az I Ain't Worried a 23. Köszönjük szépen, Orsi jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Csupán 4 évet ugrunk vissza az időben. 2022-ben robbant be a német Loi, és a Gold volt az a dal, amire mindenki felkapta a fejét. És ha valaha is szükségünk van egy kis önbizalomlöketre, akkor ez a dal maga a folyékony motiváció. Loi és a Gold következik, tehát értékes perc.

0: Kardashian hírrel, méghozzá Kim Kardashian és Lewis Hamilton már nem titkolják a kapcsolatukat. Ugyanis Malibun a lesi fotósok előtt csókolóztak. Na most a lesi fotós előtt nem lehet csókolózni, mert pont azért lesi fotós, mert nem látod.
1: Igen.
0: Ez olyan, mintha azt mondanák, hogy az elnök a mesterlövészeknek pózolt. Az hülyeség, mármint a saját mesterlövészei előtt igen, de aki meg őt támadja, azt... Na, értitek?
1: Nem.
0: Lesi fotós előtt nem lehet csókolózni, csókolózni lehet, és akkor a lesi fotósok meg lehozzák. Na mindegy. Tengerparton kapták őket lencse végre, és nem csak sétáltak, hanem szenvedélyesen össze is bújtak, sőt, egy csók is elcsattant közöttük. Istenem.
2: Megijesztett.
0: Lewis Hamilton visszatette kettőbe is padló. A jelenetekről videó is készült, ami pillanatok alatt bejárta az internetet. Ezek szerint a paparazzik most már mozgófilmen is utaznak. A napot együtt töltötték, még szőrdeszkára is pattantak, és láthatóan nagyon jól érezték magukat. És ezt komolyan ott vannak emberek, és ezt nézik és forgatják.
1: Igen.
0: Tehát, hogy te vagy a Lewis Hamilton, eleve rohadt kevés időd van magánéletre, fogod ezt a szerencsétlen Kardashian lányt, érted, kimész vele, és a sétától a csóki, a napozás, a jetskizés és a szőrdeszkázás, és valaki ezt végig, mint David Attenborough, gorillákat ott forgatja.
1: Ezt nem szeretem.
0: De a gorilláknak legalább annyi megvan, hogy azt se tudták ki az a David Attenborough, meg nem is érdekelte őket, mert számukra pont olyan volt, mint egy pálmalevél, tehát sőt, még annyi sem mer megenni nem akarták, szóval értitek, mit mondok, ez azért borzasztó lehet. A fotók alapján egyértelmű, hogy nem csak barátságról van szó, úgy tűnik hivatalosan is megszületett az új sztárpár. Akkor viszont most azt így tudjuk, hagyjuk őket békibe!
1: Psst, csendesen!
0: Köszönöm szépen! Martin Garrix, Jack Stoll gyuszója, megmondtam! A 21.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
2: Heti vendégünk Bíró Lajos séf, akivel a kívül ropogós, belül olvadós rántott sajtról beszélgetünk, és arról, mitől lesz igazán jó.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Hé, hey, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
4: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
5: Legjobb, legjobb. Tudod, mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszóli.hu.
6: Megújult a 25 éves Prima Konyha magazin. Pontos, megbízható receptleírások, megújult külső, plusz születésnapi nyereményjáték. Most ajándék szilikonecsettel vagy spatulával kapható. A Prima Konyha magazint keresse az árus helyeken, és ünnepeljen velünk.
7: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
8: Hogyha már az állatoknál tartunk, akkor ma reggel láttunk egy győzött szomszéd.
9: Igen.
8: Lüszi
9: át is küldett. Át is küldött egy videót.
8: Fölvette. Volt. Igen.
10: Éhes volt szegény.
11: Igen. Vagy vizet keresett.
8: Igen.
11: Hát az az ő.
8: Hallottam, hogy az őzek most nagyon nem találnak semmi ennivalót, innivalót. Igen. Igen. Ki szeretnék majd tenni almát, vagy valami ilyesmit.
11: Jaj, de jó.
7: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
12: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelékkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Megnyílt a jelentkezés a honvédelmi nyári táborokba, 60 különböző tematikából lehet választani. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben csökken a hozamuk. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a következő hetekben a fővárosban és országszerte összesen 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként a magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből és idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Az emelt szintű szóbelik június 3 és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Megnyílt a jelentkezés a honvédelmi nyári táborokba, amelyeket a Magyar Honvédség idén már 10. alkalommal szervez meg. A fiatalok 107 tábor és mintegy 60 különböző tematika közül választhatnak, több ezer férőhely áll rendelkezésre. A 12-25 éves korosztálynak szóló programok célja, hogy élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást adó nyári elfoglaltságot kínáljanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket. A kínálatban budapesti katonai sport és túlélő tábor, valamint Pest vármegyei helyszínek, például a szentendrei laktanya is szerepelnek, ahol a fiatalok olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapokban is hasznosak lehetnek. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben csökken a hozamuk, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos plusz költséget jelenthet. A Csepeli Tihanyi utca felújításának terveiről várja a lakók véleményét az önkormányzat. A beruházás előkészítése a tervezési szakasz végén jár, hamarosan indul az engedélyezés. A szakmai egyeztetések során kiderült, hogy az utca egyes részei lakóutcaként, más szakaszai gyűjtőútként működnek, miközben a parkoló autók miatt leszűkül az úttest, ami nehezíti a biztonságos közlekedést. Két megoldást vizsgálnak, az egyik szerint maradna az 50 km/h sebességhatár, de megszűnne a parkolás, a másik esetben 30 km/h csökkentenék a sebességet és egyoldali parkolás maradhatna. A döntésnél a lakossági visszajelzéseket is figyelembe veszik. Lakossági fórumon mondhatnak véleményt a Rákospatak jövőjéről az érdeklődők. A Rákospatak Szövetség május 13-án 15 és 18 óra között szervez eseményt a Sín Művészeti Központban. A fórumon Bardóczi Sándor főtájépítész a budapesti zöldfejlesztési irányokról beszél, emellett a patak teljes szakaszát érintő terveket is bemutatják a forrástól a 13. kerületi torkolatig. A szervezők várják mindazokat, akiket érdekelnek a fejlesztések, vagy szeretnék megosztani a véleményüket. A részvétel regisztrációhoz kötött. Heti 3 napon vehetik igénybe félároda fürdőt a Pest Erzsébeti nyugdíjasok. Az önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT megállapodása alapján 2026-ban is 50%-os kedvezmény jár a Pest Erzsébeti Jódos Sós gyógyfürdő és strandfürdő belépőire. A kedvezmény hétfőn, kedden és szerdán 8 és 19 óra között vehető igénybe, ünnepnapok kivételével. Az érintetteknek lakcímkártyát, nyugdíjas igazolványt és fürdőkupont kell bemutatniuk. A kupont a polgármesteri hivatalban lehet átvenni, és 5 alkalomra érvényes. A kedvezmény az alapzónára vonatkozik, a sauna világra nem vehető igénybe.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Kedves Sláger FM hallgatót, kezdődik a Sláger DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!

Sláger DJ Nagy Attilával.

0: este meg táncoltatom a szép cipő.
1: Figyelj!
0: Még egy pálinka a pohárba,
1: és akkor
0: húzóra itt a sok begyárra.
1: Hány óra?
0: És akkor

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Nákssy Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelékkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Megnyílt a jelentkezés a honvédelmi nyári táborokba, 60 különböző tematikából lehet választani. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben csökken a hozamuk. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a következő hetekben a fővárosban és országszerte összesen 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként a magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből és idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Megnyílt a jelentkezés a honvédelmi nyári táborokba, amelyeket a Magyar Honvédség idén már 10. alkalommal szervez meg. A fiatalok 107 tábor és mintegy 60 különböző tematika közül választhatnak, több ezer férőhely áll rendelkezésre. A 12-25 éves korosztálynak szóló programok célja, hogy élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást adó nyári elfoglaltságot kínáljanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket. A kínálatban budapesti katonai sport és túlélőtábor, valamint Pest vármegyei helyszínek, például a szentendrei laktanya is szerepelnek, ahol a fiatalok olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapokban is hasznosak lehetnek. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben csökken a hozamuk, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos plusz költséget jelenthet. A Csepeli Tihanyi utca felújításának terveiről várja a lakók véleményét az önkormányzat. A beruházás előkészítése a tervezési szakasz végén jár, hamarosan indul az engedélyezés. A szakmai egyeztetések során kiderült, hogy az utca egyes részei lakóutcaként, más szakaszai gyűjtőútként működnek, miközben a parkoló autók miatt leszűkül az úttest, ami nehezíti a biztonságos közlekedést. Két megoldást vizsgálnak, az egyik szerint maradna az 50 km/h sebességhatár, de megszűnne a parkolás, a másik esetben 30 km/h csökkentenék a sebességet és egyoldali parkolás maradhatna. A döntésnél a lakossági visszajelzéseket is figyelembe veszik. Lakossági fórumon mondhatnak véleményt a Rákospatak jövőjéről az érdeklődők. A Rákospatak Szövetség május 13-án 15 és 18 óra között szervez eseményt a Sín Művészeti Központban. A fórumon Bardóczi Sándor főtájépítész a budapesti zöldfejlesztési irányokról beszél. Emellett a patak teljes szakaszát érintő terveket is bemutatják a forrástól a 13. kerületi torkolatig. A szervezők várják mindazokat, akiket érdekelnek a fejlesztések, vagy szeretnék megosztani a véleményüket. A részvétel regisztrációhoz kötött. Heti 3 napon vehetik igénybe féláron a fürdőt a Pest Erzsébeti nyugdíjasok. Az önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT megállapodása alapján 2026-ban is 50%-os kedvezmény jár a Pest Erzsébeti Jódos Sós gyógyfürdő és strandfürdő belépőire. A kedvezmény hétfőn, kedden és szerdán 8 és 19 óra között vehető igénybe, ünnepnapok kivételével. Az érintetteknek lakcímkártyát, nyugdíjas igazolványt és fürdőkupont kell bemutatniuk. A kupont a polgármesteri hivatalban lehet átvenni, és 5 alkalomra érvényes. A kedvezmény az alapzónára vonatkozik, a szauna világra nem vehető igénybe.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a Sláger DJ.
3: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!

Az elmúlt két órában a Sláger FM-en a Sláger DJ pörgött, a 90-es évektől egészen a közelmúltig hoztam a legnagyszerűbb táncoló zenéket, táncbombákat vagy fesztivál himnuszokat. Minden dallam ismerős volt, és így is marad. Jövő héten újra találkozunk, pénteken jövök 8 órakor, majd szombaton is jövök 8 órakor. Úgyhogy vigyázzanak addig magukra, nagyszerű hétvégét kívánok, jó pihenést mindenkinek. Náksi Attila voltam, jó éjszakát!

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt. Átlagosan 5-8%-kal emelkedtek a belépő árak a budapesti fürdőkben. Országos tasziát tart a rendőrség a jövő héten, a buszokat és kamionokat ellenőrzik. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter jelölt a Facebook oldalán azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élőkörnyezetminisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. Átlagosan 5-8%-kal emelkedtek a belépő árak a budapesti fürdőkben, írja a Pénzcentrum. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT fokozatosan nyitja meg a kültéri medencéket, a strandszezon inkább az időjárástól függ. A látogatók ugyanakkor több kedvezményt is igénybe vehetnek, a családi jegyekkel egy gyerek ingyen mehet be, a bérletekkel akár jelentős árengedmény érhető el. A budapesti diákoknak külön kedvezmény jár, egyes időszakokban féláron lehet belépőt venni. A strandok teljes kínálata várhatóan június közepére lesz elérhető. Országos razziát tart a rendőrség a jövő héten. Május 4-e és 10-e között Budapesten és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A Roadpol európai kampánya keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrzik majd. Jönnek a villámparkolók a Nagykörúton. A Vezes.hu értesülései szerint a Nyugati tér és a Boráros tér közötti jelenleg nagyjából 330 hely egy részét rövid idejű úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett több rakodóhelyet és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni. Lesznek olyan szakaszok is, ahol új parkolóhelyek jelennek meg, mert most egyáltalán nincs lehetőség megállni. A végső szám azonban még kérdéses. A tervek folyamatosan alakulnak, a lakossági visszajelzések alapján is módosítják azokat. Így az sem kizárt, hogy összességében mégis kevesebb parkoló marad. Szokatlan figyelmeztető tábla jelent meg Székesfehérvár egyik bányatavánál. A kacsát és kis csibéket ábrázoló tábla arra hívja fel az autósok figyelmét, hogy a környéken gyakori a vízimadarak úttesten való átkelése. A jelzés a vadveszély speciális formájára figyelmeztet, mivel itt nem nagy vadak, hanem kacsa családok jelenhetnek meg az úton. A szakemberek szerint a bányató környezete ideális élőhelyet biztosít az állatoknak, amelyek naponta többször is átvonulhatnak a víz és a zöld területek között. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy lassítsanak, figyeljék az útszélét és szükség esetén álljanak meg. Nagy bejelentésekkel érkezett a Sziget. Az elmúlt 30 év legnagyobb buliait összehozó nemzetközi sztárokkal, utána afterpartiként pedig a legendás Táncdalfesztivál sátor modernizált verziójával idézik fel a fesztivál hőskorát egy nulladik nappal, augusztus 10-én. Bejelentették a Sziget Society Alapítvány, ezen belül a Society Mozgalom és a Super Society díj életrehívását, amely azokat a szakembereket és közösségeket segíti és állítja reflektorfénybe, akik kapaszkodót nyújtanak a mai fiatalok a tömegessé váló mentális problémák és szorongások kezelésében.
0: Műsorismétlés következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetése valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak ismét, elhoztam a vétel között kulturális aktualitásit, és estéről estére mondom, hogy igyekszem olyan alkotókkal beszélgetni, akik így vagy úgy de hatással vannak a kulturális életünkre, és hát ezt a felkonfot Benedek Fi Katalin már jó párszor meghallgatta itt a Sláger FM-en, de azt gondolom, hogy aki a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett prima díjas énekművész, az nagyon is tud hatással lenni a kulturális életünkre. Örülök, neked rég láttam.
2: Én köszönöm, hogy itt lehetek, és öröm újra itt lenni, beszélgetni.
1: Nem mindig jó a találkozás.
2: Hát mindig örülünk ezt egymásnak. Abszolút. Mi szeretjük egymást. Így szeretünk van, beszélgetni.
1: Hát de a művészetedet szeretjük a legjobban egyébként, most a hallgatókat is beleértve, és mindig örülünk, amikor Budapesten vagy, hát hiszen te mostanában azért a legtöbbet Debrecenben töltöd művészként, hiszen oda tartozol, az ottani színházhoz, innen csókoltatjuk őket, a debreceniéket is.
2: Átadom ma.
1: De hát a Budapestet sem hanyagolod.
2: Hát nyilván, mert szerencsére szoktam mondani, hogy több laki vagyok, és időközönként kérdezték, hogy hol lehet velem találkozni, és mindig azt mondom, hogy az M3-as vonalán valahol. Okay. Okay. Mert ugye Budapest a bázis, közben Mátra-Derecskén is sokan vagyunk, de hát ott van ugye Debrecen, a Csokonai Nemzeti Színház, aminek társulati tagja vagyok, nagy örömmel, most már a második évadomat kezdtem. Szóval pezseg az élet, de nekem nagyon-nagyon fontos Budapest, és azért időre-időre visszajárok, koncerteket csinálok, de azon kívül persze az országba is jövök, megyek mindenfele, könyvbemutatókat
1: tartottam. Látom, én rendszeresen követem
2: a költészet napja alkalmából. Gyerekeknek is ugye továbbra is vannak különböző beavató előadások, szóval, de Budapest azért Budapest, én nagyon szeretem Budapestet.
1: Hát meg itt van az egyik otthonod.
2: Így van. Otthonról, haza, hazulról, haza.
1: Itt is megmaradt a bázis.
2: Teljes
1: szerencsére. És leszel is, ugye? Láthat is majd.
2: Így van.
1: Közönség.
2: Április 30-án lesz egy nagyszabású koncertünk, Klasszikusok könnyedén címmel, a Szent Angyalok templomába este 6 órától, úgyhogy mindenkit várunk nagyon-nagyon nagy szeretettel.
1: Azért egy templomban énekelni, az, hát annak a dimenziójáról mesélj, kérlek. Nem ez lesz az első.
2: Én imádok templomba énekelni. Nagyon érdekes, mert református létemre szerintem rengeteg katolikus templomba éneklek. Hát ugye az összes oratórium azért inkább a katolikus, igen, templomokba való. Egyszer Böjte Csaba atya mondta nekem, azt nagyon sok fele voltam, meg énekeltem vele, és egyszer bemutatott valakinek, és azt mondta, hogy drága barátom, bemutatok neked egy csodálatos énekesnőt, Székelyföld pacsirtáját. Uh-huh. Egy hibája van csak, református az Isten adta. De ettől függetlenül tényleg azt gondolom, hogy a világban számos helyen voltam, nagyon sok koncerteket énekeltem, nagyon sok templomba. De a Szent Angyalok temploma nekem igazából különleges helyet foglal el a szívembe. Egyrészt ott nagyon sokszor voltam, van egy olyan közösség, akihez úgy tartozom lelkileg is. Uh-huh. Ott volt az esküvőnk ráadásul, sok közül az egyik, a budapesti esküvőnk, az tulajdonképpen a Szent Angyalok templomába ott adtak össze bennünket. Ugye volt egy református esküvőnk is, Nagygalambfalván, és a katolikus esküvőnk tulajdonképpen itt a Szent Angyalokba volt, és én oda hazamegyek, tehát az
1: hát
2: a közösség.
1: Így megértem.
2: És nagyon szeretek ott lenni, nyilván ha tehetem, akkor a nagyobb ünnepekkor, ha itt vagyok Budapesten, akkor ahhoz a közösséghez megyünk. Abszolút, hazamegyek.
1: De mesélj, kérlek, ennek a kulisszatitkairól. Tehát ilyenkor például egy templomban van hangosítás, vagy nem kell?
2: Nem. Igazából...
1: Mert beénekled a teret.
2: Hát gyönyörű az egész akusztika, főleg a Szent Angyalok templom az egy csodálatos hely is, ugye egy modernebb uh-huh. templomról beszélünk. Gyönyörű, a templom is gyönyörű, abszolút fantasztikus az akusztika. Akkor szokott, illetve a hangosítás amiatt van, tehát nem a hangunkat hangosítják, úgymond kell közönség fele, hanem az is szoktak feltenni mikrofonokat, mert általában ezt fel szokta venni az Apostol TV, legalább 3 kamerával, és akkor ugye ez nekik kell a hasznos uh-huh. hang, és akkor emiatt tulajdonképpen nekik, de ez kifele úgymond ez nem haladszik, külön ez a kamerák miatt van.
1: Az egyik pályatársad a minap mondta, hogy az ő színházukban például nincs is hangosítás, hogyha énekelnek. Nálatok hogy van ez?
2: Hát attól függ, ugye, hogy mit éneklünk. Érdekes, hogy igen, persze a műzikeleket ugye azt hangosítják, hiszen igen, ott maga a zene az alap is hangosítva van legtöbbször.
1: Az operát nem?
2: Az operát az sosem. Sőt, képzeld, annak idején Veronában voltam, hát az, ha jól tudom, akkor egy 50 000-es történés, és ott sem. Annyira jó az akusztika, hogy nem kell hangosítani. Zseniális. Aztán,
1: na látod, ezért jó, hogy beszélgetünk ilyenekről, nem is gondoltam volna.
2: És érdekes, mert hát általában az operettet sem hangosítják jobb helyeken sehol, viszont ugye az operett színházban az utóbbi években, vagy az utóbbi 15-20 évben úgy éreztem, vagy úgy láttam folyamatosan, hogy az operetteket is behangosítják. Valószínű akusztika miatt lehet, hogy nem annyira szerencsés az akusztikai tér az átépítés miatt ugye az operett színházban. Igazából például mi, amikor most csináltuk a János Vitézt, ami ugye egy daljáték, tehát próza is van benne, tehát ugyan klasszikus zenei hangzás van, és az sem volt behangosítva. De hát a Marica grófnőt például a Kolozsvári Magyar Operában is énekeltem, ami egy több mint azt hiszem 1000 fős a tér, tehát, és, tehát egy nagy tér, nagy zenekar, nagy színpad, és ott sincsen behangosítva, de hát az abszolút predesztinál arra is, hogy hát igen, tessék dolgozni rendesen, jobban előrehozni a hangot, jobban támasztani, úgy beszélni, hogy a nem tudom, a 20-valahányadik sorba is hallatszódjon az. Én nagyon szeretek egyébként így énekelni a hangosítás nélkül, mert sokkal jobban beáll a test valahogy. Uh-huh. Mert ugye azt mondja az ember, hogy a testem az maga a hangszer, igen. És hát a hangszeremmel, a saját hangszeremmel dolgozom, és nagyon sokszor, amikor mikrofonnal éneklek, és utána vissza kell állni egy ilyen történetre, hogy nincs hangosítás, akkor hirtelen úgy megijed az ember, hiszen máshogy hallja magát teljesen. Uh-huh. És akkor, úristen, nincs elég hangom, hiszen ugye a mikrofon az nagyon sok mindenben úgymond segít, de nagyon sokszor becsapós is, mert egy felerősített hangot hallok, és nem a saját hangszeremnek uh-huh. a hangját. Tehát igen, ez egy érdekes játék.
1: Hát meg izgalmas is. Az meg pláne izgalmas, hogy azért te minden rezdüléseddel tényleg a magyar kultúrát szolgálod. Most nem vagyunk olyan nagyon messze a költészet napjától sem, az is fontos volt neked.
2: Így
1: mindig.
2: Van.
1: De látod, most már itt műfajokban ugráltunk folyamatosan. Tulajdonképpen mindegy, hogy miben vagy, csak alkotás legyen?
2: Én nagyon szeretek találkozni az emberekkel. Igen, és mindig azt szoktam mondani, hogy az emberben valami mocorog, reméljük, hogy tehetség, és hogy az nem árt, hogyha ki tudja bontakoztatni magából. És ha a Jóisten megadta azt, hogy van hangom, tudok énekelni, van kommunikációs készségem, tudok beszélni az emberekhez, meg tudok fogalmazni olyan dolgokat, amit adott esetben lehet, hogy valaki szépen énekel, de nem biztos, hogy meg mer szólalni, nem tudom, több száz fős plénum előtt, akkor azt gondolom, hogy ezzel sáfárkodnom kell. Ha tudok operát énekelni, akkor abból igyekszem tehetségemhez képest a maximumot kihozni magamból. Tehát akár az operetre is ugyanez érvényes, de hát ugye ott van a könyvem, az Egy csipetnyi Erdély, amit ugye most a költészet napja környékén is több helyen volt meghívásom, és sikerült kicsit beszélgetni a könyvről, meg egyáltalán magáról a költészetről, és hát ott volt nekem a családba Kányádi Sándor nagybátyám, ugye Kossuth uh-huh. díjas, Prima Primissima díjas költő, és nekem nagyon fontos volt például az is, hogy eljutni ezekbe a közösségekbe, és Kányádi verseket mondani, mert manapság nem biztos, hogy olyan gyakran olvasunk verseket adott igen, esetben. Igen. És nekem ez is fontos, hiszen például gyerekkoromban annak idején, ha valaki minimum 10 Kányádi verset nem tudott, az nem számított. Tehát, hogy az már az nem volt annyira menő.
1: Okay.
2: És hogy nagyon fontos, és közben éneklek, például itt a könyvbemutató kapcsán is ugye beszélek a könyvről, de nagyon sok Kányádi verset is elmondok, éneklek operát, operettet, és közben beszélgetek az emberekkel, és sztorizom olyan dolgokról, ami azt gondolom, hogy így a mindennapi életünket talán segíti.
1: Mennyi verset tudsz most fejből?
2: Sokat, így nem tudom, 40-et, 50-et.
1: És nem kell újraolvasnod?
2: Olyan érdekes, képzeld el, van egy, nem, néha így átpörgetem az agyamon, hogy mikor éppen vezetek, és megyek le A-ból B-be, hogy ja, megvan, oké, jó, rendben. És ezeket érdekes gyerekkoromban tanultam meg, és annyira megmaradtak valahogy, és azáltal pont, hogy ha éppen egy olyan helyzet adódik, vagy egy olyan est van, nem feltétlenül csak a költészet napjáról beszélgetve, bármilyen est van, akkor én azért szoktam egy-egy verset elmondani. Uh-huh. Vagy ugyanúgy, ahogy szoktam egy-egy népdalt énekelni például, mert ez is valahogy hozzátartozik a kultúrámhoz.
1: Hát, és ugye amikor most azt az időszakodat nézzük, hogy mindent elített, és tulajdonképpen nincs is időd megállni. És ezt talán mondtam is, amíg nem éltek a mikrofonok, hogyha meg nem ez lenne, akkor meg az lenne. Az egy más
2: Igen,
1: állapot,
2: hát ugye ott
1: volt. És nem biztos, hogy azt szeretnéd.
2: Igen, ott volt ugye a pandémia időszaka, na, erre így úgy
1: akkor
2: mondjuk abszolút, hát szerintem azt nem lehet kitörölni se az emberek fejéből. Tehát az kemény volt olyan szempontból, hogy az ember azt gondolta, jaj, de jó, végre pihenek, végre vittom, kitakarítok, végre olvasok még 3 könyvet, stb. De aztán egyszer csak ott volt egy ilyen légüres tér, és látod, milyen érdekes, hogy abban az időszakban ott se tudtam leülni,
1: hanem
2: akkor egyszer csak fogtam magam, és azt mondtam, hogy jó, hát akkor írjunk egy könyvet. És ez nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy tehát, hogy kell az embernek, addig, amíg van ez a fajta kreativitás, vagy kíváncsiság, vagy érdeklődés a világ irányába, akkor talán a világ is addig kíváncsi ő rá. És ez egymásra hat.
1: És ez meg az alkotás iránti szenvedély, vagy a jó Isten tudja, hogy mi, de hogy ez mind benne van, az biztos.
2: Nagyon sok mindent szeretek, és sok mindent szeretek kipróbálni, és egyáltalán tehát valahol egy ilyen mérföldkő magam számára is, hogy képes vagyok-e még ezt is megcsinálni, vagy képes vagyok-e még erre is. És én nem tudom magamat elképzelni nyugdíjas néniként, aki csak úgy ül és kötöget.
1: Szerintem még most erre gondolni.
2: Hát de hogy nem, nincs ez benne valahogy az agyamban, mert egyszerre azt gondolom, hogy annyira pörgök, annyira sok minden érdekel, annyira sok minden fele megyek, annyira, hál' Istennek, sok munkám is van, de sok olyan baráti közösség, ahol szeretettel várnak. De érdekes, hogy ettől függetlenül nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindig egy-egy ilyen kemény időszak után, amikor ilyen nagyon pörgős időszak van, akkor biztos, hogy mindig van ha két napom, akkor 2, de van, amikor csak 10 percem akár 2 történet között akár meditálni. Uh-huh. Tehát, hogy mindig próbálom megtalálni az origómat, uh-huh, hogyha kicsit ilyen nehéz időszak van, hogy hú, akkor most kikapcs, telefon, nincs se közösségi média, se rádió, se tévé, se semmi, akkor csak a természet van, mert hogy valahonnan töltekezni kell.
1: Hát töltekezni, és azt tölt föl.
2: Így van.
1: Abszolút.
2: De erre figyelek, erre tudatosan figyelek most már egy ideje, mert különben ezt nem lehetne bírni, ezt
1: hát
2: a tempót.
1: Kihívásokat is. Na, és alávetted magad ugyanígy a természetben.
2: Így van, hát mert hegyet mászok, ugye múlt évben megmásztuk a Nékoit, ami 2535, és akkor most a párom azt mondta, hogy hát akkor emeljük a tétet. És most nem tudom, hova készül, de azt mondta, hogy ilyen 3000 méter fölé, tehát 3500, azt mondta, meglepetés.
1: Na, hát látod, azért mondom, hogy itt minden van, de addig jó.
2: De így van, addig jó, addig és kihívás.
1: És legyen is. Tudsz-e, hát van-e rá idő, inkább akkor úgy kérdezem, megint közönségé válni, de a kultúra terén.
2: Persze.
1: Például te be tudsz ülni, van arra tényleg lehetőség közönségként előadásokra, másokat megnézni?
2: Most mivel például a Debrecenben voltam sokkal többet, ezért például igyekeztem, hogy a kollégáimat, amiben lehet, mindenben megnézem. Uh-huh. És én abszolút közönségként tudok.
1: De te akkor tudsz
2: átváltani? Abszolút, igen, abszolút. És nagyon tudok szurkolni nekik, és menni a darabbal, és ott pityeregni. Most éppen a Hegedűs a háztetőt néztem meg, és teljesen el voltam érzékenyülve, és ott pityogtam a nem tudom hányadik sorba. Szóval, hogy nekem ezek fontosak.
1: És ilyenkor nem az, hogy én mennyire másképp csinálnám ezt?
2: Nem. Nincs ez, mert ha nekem kell ott lennem, akkor én csinálom a magam dolgát, mindenki csinálja a maga dolgát, és azt gondolom, hogy ez így van rendjén. Nem akarok én ilyen szempontból. Persze, ha valami olyasmit akarok látni, nézni, hogy adott esetben azt szeretném majd a későbbiekben is megcsinálni, vagy egy olyan szerepet, uh-huh, akkor persze az más, hogy dolgozza fel az ember. De ilyenkor, amikor a kollégáimat nézem, akkor én akarom élvezni azt az előadást, szurkolni a kollégáimnak, hújogni, tapsolni nekik, szóval abszolút azt gondolom, hogy jó uh-huh nézőközönség vagyok.
1: Ja, hát ez jó, na, milyen
2: jó. De és ez fontos, mert ott is kikapcsol az ember.
1: Az is egy töltődés?
2: Abszolút, és hagyja hatni az érzelmeire uh-huh ezeket a dolgokat.
1: Hát te is azért dolgozol, a hatásért.
2: Így van.
1: És a felelősség, arról valószínűleg már beszélgettünk, de talán ide illik most, hogy mindaz, amit te a színpadról közvetítesz, akármilyen minőségedben, énekesként, színészként, íróként is, vagy éppen amikor szavalsz, az egy felelősség, mert nem tudhatod, hogy a klasszikusokat látták-e már, és lehet, hogy hozzád fogja kötni.
2: Így van, és ez tényleg azt gondolom, hogy az embernek főleg egy ilyen ponton túl úgy kell élnie akarva akaratlanul, hogy ő valamilyen szinten példa. Uh-huh. És pont azáltal, hogy nagyon sokat dolgozom gyerekekkel, ugye a Dériné programon keresztül, meg a Kultáp programokon, ahol operabeavatókat viszünk iskolákba, sőt, kisgyerekekkel is dolgozunk most már. Tehát ott nagyon-nagyon fontos, hogy mi annak a gyereknek az első benyomása, akár a színházról, arról, a dalról egyáltalán, hogy nekem nagyon fontos a közvetlenség, mindegy, hogy gimnazistákkal beszélgetek, uh-huh, vagy akár kisgyerekekhez megyek oda, és megfogom a kezüket, és akkor most nem tudom, egy kis dalocskát ott körbe táncolva előadunk. Szóval szóval erre nagyon figyelek, és érdekes, mert például a gimnazisták körébe volt olyan, hogy mondtam, hogy és akkor nagyon sok szeretettel várlak benneteket majd a Debreceni Csokonai Színházba, és akkor egyszer csak megjelentek, hogy akkor jönnénk megnézni.
1: De jó.
2: És ez nagyon fontos, mert például voltak olyanok, akik előtte egyáltalán színház fele sem mentek, mert hogy nem volt az ők világuk, vagy egyáltalán nem tudtak ebbe belekapcsolódni, és azáltal, hogy ugye elmentünk iskolákba, beszéltünk a színházról, játszottunk velük, hallották a hangomat, tehát volt mihez kötni, tehát volt egyfajta, ha így mondhatom, talán példa előttük,
1: igen, igen.
2: És akkor innentől kezdve szépen kiöltöztek, és ők eljöttek megnézni például a János Vitézt. És akkor ott fotózkodtunk, és már akkor van egy élményük, és a következő előadásra megint visszajönnek. És ezt gondolom, hogy igen, ez a feladatunk, hogy így is terjeszteni a kultúrát, meg beszélgetni minél többet az emberekkel, és minél inkább bevonzani ebbe a fajta világba.
1: Na, egy kérdés erejéig csak az opera beavatokról, hogy például ott mivel próbáljátok megszerettetni a gyerekekkel az operát?
2: Olyan szempontból tehát kicsit próbáljuk a saját világukhoz levinni. Uh-huh. Például, hogy elkezdődik egy zenei, még nem tudják, hogy micsoda, például most éppen egy Mozart kis darab részletet hallanak, és akkor a reggeli rutint eljátszani, hogy mit tudom, hogy fölébred, de közben megy ez a kis Mozart a dalocska, vagy opera részlet, és akkor hogy ébredek föl, mit tudom, kapkodom a telefonom után, vagy csetelek, vagy fogatmosok, vagy stb. Tehát ilyen abszolút mindennapi történet, ami közel áll hozzá, és akkor beszélgetünk erről, hogy egyáltalán mit hallottak, hogyan, és akkor ezt eléneklem nekik. És akkor onnan már megint tovább tudunk beszélgetni adott történetről, vagy például Puccininak a O mio bambino caro, ugye a Janis Kikiből a Lauretta áriájára például egy ilyen kis úgymond pantomim játékot játszanak, hogy meghallják ugyanígy a zenét, és hogy nekik mit sugal ez a zene. Uh-huh. És akkor utána ugye eléneklem, meg tudják, hogy miről van szó, és akkor például ezt a sztorit el kell játszani. És abszolút teljesen szűzen olyan gyerekek, akik életükben színház láttak igen. Nagyon sokszor, de hogy már van mihez kapcsolódni, már van egy sztoriuk hozzá. Mi is besegítünk természetesen akkor, hogyha nagyon jól működik ez az egész történet, akkor például szoktunk szinkronjátékot is játszani erre az egész történetre. Szóval nagyon-nagyon szeretik, és abban a pillanatban megmarad a történet, megmarad uh-huh. a dallam, közben én is eléneklem még az áriát, és az is még egy plusz élmény nekik. És tényleg volt olyan, amikor ugye különböző osztályoknak szoktuk ezt csinálni, és az egyik alkalommal bejött hozzám egy fiatal ember, és mondta, hogy én nagyon köszönöm, mert voltam az ön óráján, de az én barátaim egy másik csoportban vannak, másik osztályban, és ők nem voltak. Úgy nagyon szépen megkérem, hogy énekeljen nekik is valamit, mert mi még ilyet nem hallottunk.
1: De jó.
2: És ott volt, nem tudom, 10-14 fiatal fiú, lány, azt hiszem talán 11-esek voltak, és akkor elénekeltem még az O mio bambinót, elénekeltem a francia királylány dalát, elénekeltük közösen a Csitárit, és ez egy hihetetlen élmény. Mert akkor tényleg ilyenkor mindig azt érzem, hogy van értelme, ezt abszolút, és az, hogy be tudjuk vonzani ezeket a fiatalokat. Tehát ez egy fantasztikus dolog.
1: Ez is az élmény része, amit átadsz nekik. Most felvetődött bennem egy kérdés, bár már majd lassan a vége felé járunk, viszont, hogy az ember, te mikor jöttél rá arra, hogy neked ez megy? Tehát, hogy te tudsz opera áriákat énekelni.
2: Hát ugye maga az éneklés az nagyon korán jött, tehát az már 3 évesen volt,
1: hát
2: és az, úgy, az éneklés úgy benne volt a torkomba.
1: Hogy te azt mondod, hogy ja, hogy én ezt is tudom. Van ilyen?
2: Azt nem tudtam, hogy tudom, mert csináltam. Ez kicsit ez ilyen Hályok Kovács effektus, tudott, hogy nem tudom, hogy így kell-e, úgy kell-e, de csinálja az ember. Hát amikor egyáltalán volt, ugye lent voltam Szolnokon, és akkor az egyik korrepetitor azt mondta nekem, hogy el kellene kezdeni operákat is énekelni, mert hogy erre is működik a történet.
1: Okay, igen,
2: és akkor én elkezdtem, van. Mit ad Isten, ide adott nekem egy Donna Anna áriát, Mozart, ugye Don Giovanniból, ami azt gondolom az egyik legnehezebb opera ária, és én ezt megtanultam, de ott volt az összes koloratúra, minden, úgyhogy én előtte semmit nem tanultam ilyen szinten klasszikus éneket, és persze hát nyilván kicsit naturabb hangon, és természetesen egy más szintű történet volt, de ott volt és működött, és akkor onnantól kezdve azt mondta, hogy hát azért ez jó lenne művelni, és egyáltalán fejleszteni, és tanulni, és csinálni, mert hogy ebbe van potenciál. És az érdekessége azt gondolom az, hogy annak idején, mikor aztán a Hamari Júlia mesternőmmel elkezdtem dolgozni, tehát ő volt az, aki azt mondta, hogy Kata, tőled semmit nem lehet elvenni, és úgy kell nekünk dolgoznunk, hogy neked ugyanúgy megmaradjon az operett, hogy tudj te verset is mondani, ha ne adj Isten még egy-egy műzikált el kell énekelni egy dalt, a dal erejéig, akkor az is ott szóljon és úgy szóljon, mert hogy ezeknek a dolgoknak az összessége vagy te. És azt gondolom, hogy ilyen szempontból tényleg nagyon nagy hálával tartozom nekem, és mai napig, amikor dolgozunk, mert ő tényleg nagyon vigyáz a hangomra, rám, a személyiségemre is azt gondolom, és ő tényleg engem tanít. Tehát nem egy sablont, hogy most akkor mi, mama, és megcsinálunk egy gyakorlatot, és tovább éneklünk, hanem abszolút engem vezet ezen az
1: úton. Ezzel mi járunk a legjobban.
2: Hát bízom benne, remélem.
1: A közönség.
2: Remélem.
1: Na, hát még ezer kérdésem lenne természetesen, de hát sajnos a végén vagyunk. Benedekfi Katalin összes közösségi oldalán megtalálunk minden.
2: Igyekszem fontos, persze fontos mindent, infót. Honlapon, minden közösségi oldalon, hála Istennek most elég sok minden van, ugye Debrecenben is, az országban is, különböző opera beavatók, de hát ugye ami itt Budapesten lesz, és ami itt a közeljövőben, ugye az 30-án a Szent Angyalok templomában a klasszikusok könnyedén, ahol természetesen klasszikus zenét, tehát operát, operettet is, nagyon keveset, de sőt filmzenét és műzikát is hallhat a közönség, úgyhogy próbáltuk úgy összeválogatni és úgy összerakni.
1: Színes.
2: Az anyagot, hogy egy kicsit a fiatalokat is jobban meg tudjuk szólítani.
1: No, kitartást néked, az a legfontosabb, mert minél tovább
2: köszönöm, kapjuk
1: az élményeket, követjük az oldaladat, ott leszünk a templomban, megyünk Debrecenbe, mindenhol megnézünk.
2: Nagyon várlak benneteket, nagyon nagy szeretettel.
1: Sok csillogó szempárt néked.
2: Köszönöm szépen.
1: Itt voltál, kedves hallgatóink, Benedekfi Katalinnal beszélgettem, magyar érdemkereszttel kitüntetett primadíjas énekművésszel, akinek azt a sok-sok energiát, amit beletesz a hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák. És Katalintól most elköszönök, önöktől még nem, mert folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgokat. És én mindig nagyon szeretek kurátorokkal beszélgetni, főleg a műcsarnok kurátoraival, mert ha valakik, akkor ők nagyon is hatással tudnak lenni a kulturális életbe. Fazakas Rékát köszöntöm nagy szeretettel. Hát már rég találkoztunk, Réka, hol voltál?
3: Igen, régen találkoztunk.
1: Dolgoztál,
3: igen.
1: Tetted a dolgodat. Például készültetek a Cseke Szilárd Áramló jelenlét című. Hát szuper kiállítására június 7-ig látható, de tudod, hogy mindig hozzáteszem, ne hagyják az utolsó pillanatra.
3: Így van.
1: Na, sőt, örülök neked.
3: A kiállítás az gyakorlatilag péntektől látogatható, április 17-től egészen június 7-ig a műcsarnokban.
1: Szuper.
3: És ugye Cseke Szilárdnak az önálló kiállításáról van szó, ami egy olyan válogatás, amely munkáit egyszerre még soha nem láthattuk. Ez a különlegessége, mert Cseke Szilárd egy nagyon sokoldalú alkotó, aki installációkat is készít, festményeket, figuratív festményeket és absztrakt festményeket, sőt még szobrokat is, hajlított acélszobrokat, és ez a sokoldalúság, ami most teljes mértékben megtalálható lesz a műcsarokban, és egyszerre lesz látható. És ez azért érdekes egyébként, mert Cseke Szilárdot nagyon sokan azonosítják mondjuk a legújabban készített erdőképeivel, amik mostanában viszonylag sok helyen voltak láthatóak, és a műcsarnokban ez is a nagyméretű képeit bemutatjuk, hiszen a műcsarnok adottságai azok hatalmasak. És
1: de ez mit jelent a nagyméretű?
3: Mondjuk 2 méter széles, 3 méter széles, és majd 2 méter magas, tehát változó mindegyiknek a mérete, de ezek tényleg monumentálisak. Ugye a műcsarnok hatalmas tereiben ezek nagyon jól mutatnak, és hát azért ezeket így egyszerre nem mindenhol lehet.
1: Hol
3: ilyen.
1: Ezeket?
3: Nagyon sok gyűjteményben van, tehát ő nagyon sokat eladott, és nagyon sokat vásároltak tőle nemzetközi gyűjteményekben is, magyar gyűjteményekben is, magángyűjteményekben, közgyűjteményekben, múzeumokban, nagyon sok munkáját úgymond közkincsét tette ezáltal, hogy megvásárolták tőle, és hát külföldön is természetesen, sőt tengeren túl is vannak munkái, tehát Amerikában, és hát ugye neki a másik úgymond énje, hogyha már az identitásra fűzzük fel a Cseke Szilárd munkásságát, akkor azok az installációi, ami ilyen installációkat hatalmas méretű sok esetben interaktív installációt készít, amivel 2015-ben a Velencei Biennálén is lehetett találkozni a Magyar Pavilonban, és ott az volt a különlegesség, hogy ott viszont csak az installációja volt, a teljes pavilont betöltő installációja, és itt pedig a figuratív festményeit is bemutatjuk, amelyen nagyon izgalmas a festőiség, ugyanúgy, ahogy a absztrakt és figurativitás határán lévő erdőképeknél, illetve az absztrakt, klasszikus absztrakt képeinél is, nagyon izgalmasak a felületei, ahogy alkot, a festési módja, hiszen ő valójában festőművész, festőszakon végzett Pécsett, Konkoly Gyula volt a mestere, és mivel középiskolában, olyan középiskolában járt, ahol a folyamatokat és a technikai folyamatokat elsajátította, megtanulta, tehát ez egy szakközépiskola volt, utána került a Pécsi Tudományegyetem, illetve a Művészeti Egyetemre, akkor még a Tudományegyetemen belül volt ez a művészeti kar, tulajdonképpen ugye a Pécsi Egyetemre, az akkor ott doktori fokozatot is szerzett. Tulajdonképpen a Csekke Szilárd ezzel a sokoldalúságával mutatja be.
1: Ez elképesztő egyébként ez a sokoldalúsága, hogy hallgatlak is. Meg hát hoztál egy katalógust, ami talán most jött ki a nyomdából. Minden egyes kiállításotokhoz készül egy ilyen?
3: Igen, katalógust minden kiállításhoz készítünk. Vannak olyanok a műcsarnokban, olyan kiállítások, amik viszonylag kisebb volumenűek, ezekhez egy nagyméretű, úgymond újság jellegű kiadványt készítünk.
1: Láttam, igen.
3: Igen, láttad azokat is korábbiakban, vagy más kollégánál, esetleg, hogyha hozott magával.
1: Az Ádám hozott, az Urbán Ádám.
3: Az Urbán Ádám kiállítás, így van. Na, például az a legfrissebb, ugye, és az pont a Szilárd kiállítás a mellett kapott helyet, és a nagyobb volumenű, vagy több termes kiállításokhoz pedig nyomtatott katalógust, és a műcsarnoknak ez egy nagyon fontos küldetése, ez Szegő György igazgatórnak a nagyon fontos elve, amit mindig követ, hogy a katalógus az készüljön el akkor, amikor a megnyitó van. Aha. És ezért is most a kezemben tartom már a
1: ezeket
3: katalógust.
1: Ezeket te írtad egyébként a szövegi részét?
3: Az egyik szöveget igen, én, és Szegő György igazgatúr is írt egy bevezetőt.
1: Közös munka volt.
3: Így van, de ez mindig így van, hogy igazgatúr, mivel ugye az intézmény vezetője, természetesen ő is megszólal, én pedig egy hosszabb Szilárd életművét, illetve a most kiadott munkákat bemutató, kis elemző, illetve hát a kontextusát feltáró szöveget írtam, amivel ugye tulajdonképpen azt is beláttatjuk, hogy hogyan is kapcsolódik ő az európai művészethez, a gyökerekhez, akár a hazai művészeti gyökerekhez és az európai kontextushoz, a kortárs kontextushoz, illetve a közelmúlt kontextusához.
1: No, hát izgalmas az egész, és kurátorként neked ez mennyire volt izgalmas, vagy mennyire volt nehéz, hogy valaki ennyire szerteágazó alkotó?
3: Eléggé nehéz volt, ugyanakkor nagyon izgalmas, tehát ez egy nagyon szép feladat, és azon töprengtünk sokat a Szilárddal, hogy is mutassuk be ezt a sokféleséget, mivel ugye három nagyméretű terem az oldalhajóban kapott helyet ez a kiállítást a Dózsa-György út felőli oldalhajóban, ezért ez a három terem ez viszonylag szeparált, és így lehetőség volt rá, hogy elkülönítsük ezeket a tematikákat a három teremben, és hát ténylegesen azt lehet mondani, hogyha végigmegy egy látogató a kiállításon, akkor akár érezheti azt, hogy biztos, hogy ez ugyanaz a művész, mert ugye megszoktuk, hogy sok művésznél annyira jellegzetes a stílusa, hogy könnyen felismerhető, és minden munkáról már messziről tudjuk, hogy ténylegesen ő alkotta, de ugye nagyon sok olyan alkotó is van, akire mondjuk a magyar képzőművészetből vagy a nemzetközi képzőművészetből lehet hivatkozni, akik végigjárják az utat, tehát, hogy akár a figuratív szobrászat, vagy a szobrászatot is, vagy a figuratív festészetet is, illetve az absztrakt festészetet is, és akár installációkat is alkotnak, de azt gondolom, hogy ez viszonylag, tehát ez nagyon, nagyon európai, nagyon kortárs, és nagyon sokoldalú. Tehát, hogy tényleg, és azt gondolom, hogy ez a sokféleség akár hasonlítható az identitás fogan, vagy hasonlítható az identitás keresésével, az identitás megtalálásával, és mondhatjuk, hogy mindegyik egyfajta identitás problémát vagy modellez, vagy bemutat, és még mellette az nagyon fontos, hogy számomra ez ténylegesen összefüggésbe hozható olyan identitás sal foglalkozó művészekkel, akár Marcel Duchamp, aki tulajdonképpen először kérdőjelezte meg az identitásnak az egységét a fotóművészetében, és akkor utána pedig ugye a kortársa volt Fernando Pessoa, akitől választottam is idézetet a szövegemhez, ugye egy portugál költő, aki heteronímeket teremtett, 80 önálló identitással írta a verseit, és de esszéket is írt, és mindegyikhez külön kitalálta akár horoszkópakat is kitalált hozzá, és életrajzokat kitalált, és volt, hogy angolul írt, és az is egy teljesen másik identitása volt. Tehát egy nagyon különleges alkotó Portugáliában.
1: Minden identitás külön világ?
3: A Pessoánál igen. Természetesen Szilárdnál most ezt így nehéz elmondani, egy olyan művésznél, akit az ember ismer, és napi szinten különösen most dolgozik vele, hát természetesen egyben van az ő identitása, és probléma nincs ezzel, de azt gondolom, hogy ő számára az nagyon fontos, hogy ne legyen beskatyujázható, mint ahogy sok művész beskatyujázható, és azt mondjuk rá, hogy igen, ő egy festő, igen, ő egy szobrász, igen, ő egy installációkkal készítő művész, és a Szilárd mindegyikben nagyon otthon van, mindegyikben maradandót képes alkotni, és ezeket párhuzamosan műveli, ami nagyon izgalmas számomra.
1: Ez is egy évig tartott, vagy nem kellett ennyit?
3: Nagyon régóta dolgozunk Szilárddal, igen, úgy intenzíven mondhatjuk, hogy január óta, de egyébként természetesen már az előző évben is foglalkoztam, vagy foglalkoztunk ezzel, és tudtuk, hogy lesz ez a kiáltás, és beszélgettünk.
1: Konstruktív Szilárd. Egyébként?
3: Igen, abszolút, és hát ő nagyon aktív alkotó, és most is, amikor eljöttem, akkor dolgozott a munkáin, és tényleg ő egy rendkívül úgymond önálló alkotó, aki nem azt várja, hogy majd megoldják helyette, hanem ő maga is oda teszi magát, és tényleg ezeket, tehát bütyköl, tehát úgymond ezeket meg kell alkotni, ezeket az installációkat. Mert a festészet is az olyan, hogy nagyon fontos és hosszú kidolgozást igényel ezeket a felületeket megalkotni, és kitalálni, hogy milyen módon és milyen technikával használja akár az abstrakciót és a figurativitást egy festményen belül is, a festészetére vonatkozóan, és a másik pedig ugye az installáció, pedig nagyon sokszor újra felhasznált anyagokat választ, vagy használ, pingponglabdákat például, ugye pingponglabdákat mozgat egy rendszer, ami társadalmi rendszereket szimbolizál, a pingponglabdák vagy a polisztirol gömbök, az egyén szimbolizálják.
1: Ez is benne van egyébként?
3: Van, benne van.
1: Na, mert nekem, ami most átlapoztam, amit hoztál, a prospektust, a katalógus kettő maradt meg, nagyon, az egyik autógumik egymásom, a másik meg, ahogy megfestette a tűzijátékot.
3: Így van, mind a kettő releváns. Az autógumik egymáson, azok is tulajdonképpen ugye ready-made tárgyak, újra felhasznált tárgyakat használ, ezek kamiongumik voltak, amik természetesen már kiszuperáltak. Persze ezeket felújította és lefestette, és úgy néznek ki, mintha frissek lennének. És nagyon érdekes, hogy ez nem csak önmagában autógumikat illesztett egymáshoz, hanem ezekben víz kering, és ehhez van egy Varsás Gábor nevezetű fiatalember, hát aki hangot odaírva. Így van, és tulajdonképpen a természet hangjait vette fel, a csobogó kis patakoknak a hangjait vette fel, és ehhez van egy hangtechnikai berendezés is, és ezeket is mind a Szilárd rakja össze, tehát ő nagyon
1: tehát
3: érti.
1: Ott majd lehet látni, vagy hallani.
3: Ha látni és hallani is, igen, mondjam, és részben interaktív.
1: Nagyon jó, hogy elhoztad ezt a katalógust, mert ugye még nem volt így élesben itt a kezemben így. És ugye mindig kérdezem tőletek, kurátoroktól, hogy meg az alkotóktól is, hogy tényleg az üzenet megy át a nézőknek, amit ők szánnak. És most végre látom, hogy mi van odaírva alá. Tehát ide és ez a forrás, ez a neve.
3: Forrás a címe, igen, ez a címe az installációnak.
1: Oké. Azt tisztázzuk már a hallgató kedvéért, hogy ti mit hívtok installációnak? Hát az alkotást?
3: Igen, ami így össze van építve, tehát tulajdonképpen ez egy múlt század vége óta létező, most a 19. század vége óta gondolok létező műfaj, amikor egymáshoz, tehát nem szobor, nem festmény, hanem tulajdonképpen egy installatív elem.
1: De alkotás ez is.
3: Így van.
1: No, igen. És akkor az van odaírva, tehát akkor a forrás, az a neve, 2024-es.
3: Igen.
1: Az alkotás, gumiabroncs, víz, akvárium, vízpumpák, mikrofonok, elektronikus komponensek és hangszóró.
3: A tehát technikája, illetve az anyag összetétele.
1: Hogy ezt adjátok meg, mint...
3: Hát technika, tudom, itiner, tulajdonképpen.
1: Vagy hogy egyáltalán mi ez az egész.
3: Így van, igen.
1: Most keresem egyébként a itt van.
3: Igen, a tűzijáték.
1: A tűzijátékot, hát onnan csak az van írva, hogy a művész tulajdona, vagy olajvászon.
3: Így van, annak olajvászon a technikája.
1: Ezt nem kellett magyarázni? Azért nincs alatta?
3: A cím az ott van, hogy Panemet Circenzis, latin címet kapott ez a festmény.
1: De nincs magyarázat, az oké?
3: Nincs, mert ugye ott csak az a magyarázat, az installációnál, az anyag összetétel, amit látsz benne.
1: Aha.
3: Hogy olaj, itt pedig az a magyarázat, hogy olajvászon. Ezek a képek olaj, vagy akril, vagy vegyes technika.
1: És ez tulajdonképpen megy is az összes többi alkotásnál ugyanígy tovább.
3: Így van. És hogyha már elkérdeztél erre a figuratív festményre, erre a Panemet Circenzisre, ugye a cirkuszt, kenyeret elnevezésű című festményre, ez ugye az identitást már szóba hoztuk, tehát ugye számára ez egy nagyon fontos, ennek a keresése, és azokat a munkavállalókat veszi górcső alá, akik például Angliába kimentek a jobb élet reményébe a 2010-es években, vagy akár előtte is, és ő is részt vett egy olyan tanulmányúton, tehát beépült közéjük, tulajdonképpen eltöltött másfél hónapot Brightonban.
1: Komoly.
3: Így van, ahova nagyon sok magyar ment ki. Hát ugye nagyon egyszerű munkákat végezni természetesen, akár mosogatni, főzni, takarítani, babysitterkedni, tehát ezek azok a munkák, amiket az angol társadalom úgymond megenged a kelet-európai, közép-kelet-európai munkavállalóknak, és ezek ténylegesen egy olyan társadalmi rendszereket, ugye itt összefüggnek az installációk, amik első látványra nem feltétlenül arról szólnak, hogy most ezek társadalmi rendszereket szimbolizálnak, de természetesen ez van mögötte, és ezt a címadással, illetve a kiállító térben elhelyezett szövegekkel is magyarázzuk. Tulajdonképpen ezek olyan rendszerek, amik a átjárhatatlanságot igyekeznek bemutatni, és ez különösen mondjuk Angliában nagyon igaz, hiszen ott az egy olyan szilárd és stabil társadalmi rendszer, amit mondjuk nem törtek meg világháborúk, megtört valamelyes természetesen, de nem annyira, mint itt, meg a szocialista rendszer, a kommunizmus, ugye előtt a fasiszta diktatúra, tehát ugye itt Magyarországon nagyon sok olyan rendszer volt, ami széttöredezte ezeket a klasszikus hierarchiát. Angliában ez sokkal kevésbé van meg, mai napig megvannak azok a, hát most kasznak azért talán nem nevezném, de mégis valamilyen szinten ezek a rendek, rendszerek, amik átjárhatatlanok. Uh-huh. És aki kimegy Angliába magyar munkavállalóként, az szinte lehetetlen, hogy elérje.
1: Értem.
3: És ez Szilárdnak akkor jött be az egész téma, ugye nagyon érdekelte mindig is ez a identitás tematika, akkor nagyon megfogta az, hogy I have great desire feliratot látott Angliában, és ezzel azt akarta ugye ezekkel a munkákkal bemutatni, hogy ezek a nagy álmok, vágyak, célok, lehetőségek elérhetetlenek. Uh-huh. Tehát ki van írva, és ott van, hogy törekedj rá, hiszen a rendszer azt igényli, hogy törekedjen rá az ember, mert akkor egyre jobb lesz, egyre többet tesz le az asztalra, egyre többet lehet úgymond csúnyán mondani hasznot húzni abból, amit ő dolgozik. És a társadalom hasznot húz ebből, meg a felette lévő struktúrák, de mondjuk ugye az is benne van, hogy például

0: természetesen oda fog járni, és ezt mindenki tudja. Viszont az, aki meg az alsó kategória, az a közép, az az alsó, vagy alsó középosztály, az csak azt az iskolát tudja megfizetni, ami mondjuk ingyenes, aha, de az nem fogja azt a képzést adni, amivel elérheti, igen, azokat a célokat, amiket kiírnak, hogy elérheted, de valójában ez egy tulajdonképpen egy
1: illúzió
0: vagy egy társadalmi...
1: De ezek a tapasztalásai átjönnek a kiállításban?
0: Igen, átjönnek.
1: Tehát izgalmas.
0: Nagyon izgalmas, ahogy ezek azok...
1: megnézni. Neked, ugye ezt mindig kérdezem, hogy te, aki ott vagy, látod, fogod is valószínűleg napi szinten látni ezt az egészet, most így majdnem egy év elteltével is ad még újdonságot és új hatásokat?
0: Mindenképpen, főleg amikor láttuk összerakni az installációkat, meg természetesen egész más élőben látni a festményeket.
1: Hát van, ami készülsz rá.
0: Így van, ez mint amikor mondjuk a műteremben néhányat láttunk, főleg azért is, ahogy már mondtam, hogy a Csekeszilárd művei nagyon sok esetben műgyűjteményekben vannak, és most külföldről nem hoztunk, Magyarországról hoztunk nagyon sok helyről, magángyűjtőktől, műgyűjtőktől.
1: Szívesen odaadták?
0: Szívesen odaadták, ez mindig érték a gyűjtőknek, hogyha kiállítva van.
1: Aha,
0: nekik ez növeli
1: Okay.
0: A műveinek
1: tök
0: az
1: logikus,
0: értékét.
1: Tök logikus.
0: Főleg az, hogy a műcsarnokban látható. Na,
1: ezért
0: jól
1: látod,
0: alkotás,
1: hogy mindig jössz, és mindig tanulunk újat.
0: Így van.
1: Ebből az egészből. No, hát akkor, kedves hallgatóink, június 7-ig látogatható. Lesznek exkluzív tárlatvezetések
0: lesznek
1: veled
0: is? Lesznek tárlatvezetések, igen. A Csekeszilárddal közösen is tartunk, most a kiállítás elején,
1: külön,
0: és aztán még
1: is
0: lesznek. Most együtt tartjuk, mert Szilárd is szívesen beszél, és azt gondolom, hogy a látogatóknak is nagyon izgalmas, hogyha ott tud lenni a művész.
1: Akkor a műcsarnok oldalán gondolom megtaláljuk
0: így
1: a részleteket,
0: van,
1: ott érdemes műcsarnok.hu. Nagyon élveztem a beszélgetést, most is, mint mindig. Hát sok csillogó szempárt nektek, akkor nagy baj nem lesz. Akkor megérte az a sok-sok befektetett energia, és várlak vissza az újabb csodákkal, a műcsarnokban mindig csodák vannak. Fazakas Réka kurátorral beszélgettem. Köszönöm, hogy itt voltál, és akkor mindenki a műcsarnokba, kedves hallgatóink, és Rékától ugyan elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Benedek Fikattának és Fazakas Rékának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újabb olaj- és gázmezők kerülnek a MOL tulajdonába Mogyoródon, Nagykátán és Ócsán. Több mint nettó 115 millió forintot költöttek parkolóhelyek bérlésére a fővárosi cégek. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. Újabb hazai olaj- és gázmezők kerülnek a MOL tulajdonába, miután a vállalat megvásárolja az ONGD nevű cég teljes részesedését a közép- és kelet-magyarországi térségben. A tranzakcióval a MOL napi termelése mintegy 900 hordóval nő, többek között olyan területeken, mint Mogyoród, Nagykáta vagy Ócsa. Schubert Archibald, a MOL Magyarország kutatási igazgatója hangsúlyozta, a globális piaci bizonytalanságok idején a hazai források jelentik a legnagyobb biztonságot. A MOL az elmúlt 5 évben 160 milliárd forintot fektetett a magyarországi kitermelésbe, aminek köszönhetően a hazai termelés jelenleg 25 éves csúcson jár. A mostani üzlet részeként a vállalat tulajdonába került több tucat kút, gázelőkészítő üzemek és jelentős infrastruktúra is, tovább erősítve az ország energiaellátását. Több mint nettó 115 millió forintot költöttek parkolóhelyek bérlésére a fővárosi cégek, költségvetési szervek és alapítványok, írja a Pénzcentrum. A fővárosi közgyűlés még tavaly októberben rendelt el ellenőrzést. A vizsgálatot az az eset váltotta ki, amikor kiderült, az azóta megszűnt Budapest brand vezetőinek havi 125 ezer forintért béreltek helyeket a Kempinski Hotel mélygarázsában, miután a Városháza udvarát lezárták. A legtöbb helyet most a fővárosi vízművek bérli, a vállalat 40 parkolót tart fenn az irodaházi dolgozók és vendégek számára, 10-et pedig tehergépjárműveknek. Emellett egy 100 autó befogadására alkalmas területet is bérelnek a hivatali járművek és munkavállalók számára. A második legnagyobb bérlő a Budapesti Közlekedési Központ, amely 63 helyen rendelkezik. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK Pay & Go nevű rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el így, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így, 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék a rendszert. Már Budapesten is elérhető az Uber futár szolgáltatása, amivel a taxis tarifánál olcsóbban küldhetünk csomagokat a városon belül. A rendszer egyszerű, az applikációban rendelt autó a járda szélén veszi át a küldeményt, amelynek útját a feladó és a címzett is élőben követheti. A szolgáltatás korlátozásai szerint a csomag súlya legfeljebb 15 kg, értéke pedig 50 ezer forint lehet. A start ráadásul egybeesik az anyák napjával. Egy belvárosi virágüzlettel együttműködve 100 felhasználó ingyen küldhet virágcsokrot az édesanyjának az Uber segítségével. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indította a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Külön figyelem irányul az ideiglenes árusítóhelyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére, beleértve a helyettesítő termékek és színezékek alkalmazását is. Két újabb terület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra a MOHU. A 15. kerületben, vagyis Tákospalota, Pestújhely, Újpalota területén június közepétől végéig lesz a lomkikészítési időszak, míg a 14. kerületben Zugló területén június végén és július első felében lesz a lomtalanítás. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címünkre vonatkozó napon 18 óra után készítsük ki a lomokat. A nem megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterületszennyezési szabálysértésnek minősül.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmi.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Újabb olaj- és gázmezők kerülnek a MOL tulajdonába Mogyoródon, Nagykátán és Ócsán. Több mint nettó 115 millió forintot költöttek parkolóhelyek bérlésére a fővárosi cégek. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. Újabb hazai olaj- és gázmezők kerülnek a MOL tulajdonába, miután a vállalat megvásárolja az ONGD nevű cég teljes részesedését a közép- és kelet-magyarországi térségben. A tranzakcióval a MOL napi termelése mintegy 900 hordóval nő, többek között olyan területeken, mint Mogyoród, Nagykáta vagy Ócsa. Schubert Archibald, a MOL Magyarország kutatási igazgatója hangsúlyozta, a globális piaci bizonytalanságok idején a hazai források jelentik a legnagyobb biztonságot. A MOL az elmúlt 5 évben 160 milliárd forintot fektetett a magyarországi kitermelésbe, aminek köszönhetően a hazai termelés jelenleg 25 éves csúcson jár. A mostani üzlet részeként a vállalat tulajdonába került több tucat kút, gázelőkészítő üzemek és jelentős infrastruktúra is, tovább erősítve az ország energiaellátását. Több mint nettó 115 millió forintot költöttek parkolóhelyek bérlésére a fővárosi cégek, költségvetési szervek és alapítványok, írja a Pénzcentrum. A fővárosi közgyűlés még tavaly októberben rendelt el ellenőrzést. A vizsgálatot az az eset váltotta ki, amikor kiderült, az azóta megszűnt Budapest brand vezetőinek havi 125 ezer forintért béreltek helyeket a Kempinski Hotel mélygarázsában, miután a Városháza udvarát lezárták. A legtöbb helyet most a fővárosi vízművek bérli, a vállalat 40 parkolót tart fenn az irodaházi dolgozók és vendégek számára, 10 pedig tehergépjárműveknek. Emellett egy 100 autó befogadására alkalmas területet is bérelnek a hivatali járművek és munkavállalók számára. A második legnagyobb bérlő a Budapesti Közlekedési Központ, amely 63 helyen rendelkezik. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK Pay & Go nevű rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el így, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így, 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék a rendszert. Már Budapesten is elérhető az Uber futár szolgáltatása, amivel a taxis tarifánál olcsóbban küldhetünk csomagokat a városon belül. A rendszer egyszerű, az applikációban rendelt autó a járda szélén veszi át a küldeményt, amelynek útját a feladó és a címzett is élőben követheti. A szolgáltatás korlátozásai szerint a csomag súlya legfeljebb 15 kg, értéke pedig 50 ezer forint lehet. A start ráadásul egybeesik az anyák napjával. Egy belvárosi virágüzlettel együttműködve 100 felhasználó ingyen küldhet virágcsokrot az édesanyjának az Uber segítségével. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Külön figyelem irányul az ideiglenes árusító helyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére, beleértve a helyettesítő termékek és színezékek alkalmazását is. Két újabb terület lomtalanítási dátumait hozta nyilvánosságra a MOHU. A 15. kerületben, vagyis Tákospalota Pestújhely-Újpalota területén június közepétől végéig lesz a lomkikészítési időszak, míg a 14. kerületben Zugló területén június végén és július első felében lesz a lomtalanítás. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címünkre vonatkozó napon 18 óra után készítsük ki a lomokat. A nem megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterületszennyezési szabálysértésnek minősül.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sláger FM.
1: What we're saying is not protesting.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

108.

0: téged a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 8-án pénteken este 19 órától jön a Magyar Zeneháza előadó termében, igen, ott a Városliget szívében a Szabad Egyetem kafanák világa, világfalu. Ez a Zenei Szabad Egyetem egy rendkívül izgalmas program, balkán zenei körkép Rédi Benedekkel és Weyer Balázssal. A balkáni városi kultúrájának egyik legfontosabb és talán legfélreértettebb tere a kafana. Nem egyszerűen kocsma vagy vendéglő, hanem találkozási pont, menedék, vallomások és nagy elhatározások színhelye, ahol a zene egyáltalán nem aláfestés, hanem maga az esemény. A kafanákban született dalok a mindennapi élet nyelvén szólnak. Szerelemről, vesztességről, honvágyról, barátságról, sok kimondott és még több elhallgatott mondatról. Hát kedves hallgatóink, a zenészt és a közönséget nem választja el itt színpad. Nincs hallgató, csak résztvevő, és a dal sem csak dal, hanem sors is. Weyer Balázs előadás sorozatában a zenész utitása kafanák világába. Ezúttal Réti Benedek lesz. Tehát hol és hogyan mulatt a balkáni néplélek? Mik azok a helyek, ahol a mai napig virágzik az élőzene? A volt Jugoszlávia területén, ahol vágni lehet a cigarettafüstöt, az asztal roskadozik az ételektől, aki a tüzeli az embereket, és a harmonikás a vendégek lelkébe látva már azelőtt elkezdi kedvenc dalukat, mielőtt a dínárok bevándoroltak volna a hangszerbe. Nos, hogy mi az a kafana, miként alakult ki ez a nélkülözhetetlen intézmény a balkáni országokban, mit jelentett 100 évvel ezelőtt, és mit jelent ma? Hogyan lett a török kávéházakból a társadalmi konvenciók elüli menedék és a túlcsorduló érzelmek zenébe, dalba és italba folytott megnyugvása? Hogyan ágyazódott be a mindennapokban, milyen társadalmi rétegek találkoztak, és hogyan formálta a 20. század balkáni zenét, ez mind-mind kiderül ott, május 8-án pénteken 19-től a Magyar Zeneházában.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelékkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Megnyílt a jelentkezés a honvédelmi nyári táborokba, 60 különböző tematikából lehet választani. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben csökken a hozamuk. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az Oktatási Hivatal. Mint írják, a következő hetekben a fővárosban és országszerte összesen 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként a magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből és idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Megnyílt a jelentkezés a honvédelmi nyári táborokba, amelyeket a Magyar Honvédség idén már 10. alkalommal szervez meg. A fiatalok 107 tábor és mintegy 60 különböző tematika közül választhatnak, több ezer férőhely áll rendelkezésre. A 12-25 éves korosztálynak szóló programok célja, hogy élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást adó nyári elfoglaltságot kínáljanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket. A kínálatban budapesti katonai sport és túlélő tábor, valamint Pest vármegyei helyszínek, például a szentendrei laktanya is szerepelnek, ahol a fiatalok olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapokban is hasznosak lehetnek. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben csökken a hozamuk, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos plusz költséget jelenthet. A Csepeli Tihanyi utca felújításának terveiről várja a lakók véleményét az önkormányzat. A beruházás előkészítése a tervezési szakasz végén jár, hamarosan indul az engedélyezés. A szakmai egyeztetések során kiderült, hogy az utca egyes részei lakóutcaként, más szakaszai gyűjtőútként működnek, miközben a parkoló autók miatt leszűkül az úttest, ami nehezíti a biztonságos közlekedést. Két megoldást vizsgálnak, az egyik szerint maradna az 50 km/h sebességhatár, de megszűnne a parkolás. A másik esetben 30 km/h csökkentenék a sebességet, és egyoldali parkolás maradhatna. A döntésnél a lakossági visszajelzéseket is figyelembe veszik. Lakossági fórumon mondhatnak véleményt a Rákospatak jövőjéről az érdeklődők. A Rákospatak Szövetség május 13-án 15 és 18 óra között szervez eseményt a Sín Művészeti Központban. A fórumon Bardóczi Sándor főtájépítész a budapesti zöldfejlesztési irányokról beszél. Emellett a patak teljes szakaszát érintő terveket is bemutatják a forrástól a 13. kerületi torkolatig. A szervezők várják mindazokat, akiket érdekelnek a fejlesztések, vagy szeretnék megosztani a véleményüket. A részvétel regisztrációhoz kötött. Heti 3 napon vehetik igénybe féláron a fürdőt a Pesterzsébeti nyugdíjasok. Az önkormányzat és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT megállapodása alapján 2026-ban is 50%-os kedvezmény jár a Pesterzsébeti Jódos Sós gyógyfürdő és strandfürdő belépőire. A kedvezmény hétfőn, kedden és szerdán 8 és 19 óra között vehető igénybe, ünnepnapok kivételével. Az érintetteknek lakcímkártyát, nyugdíjas igazolványt és fürdőkupont kell bemutatniuk. A kupont a polgármesteri hivatalban lehet átvenni, és 5 alkalomra érvényes. A kedvezmény az alapzónára vonatkozik, a sauna világra nem vehető igénybe.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: nekem nem kell.
1: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két fantasztikus program a folytatásban, két különlegesség egyébként. Az egyik május 8-án pénteken este 20 órától a Magyar Zeneházában, igen ott a Városliget szívében jön a Mörk. 4 hosszú év után végre visszatér a zenekar, méghozzá a Magyar Zeneházába, ott is a koncertteremben a 2024-es Still Dreamin' nagy lemez megjelenését követően önmagát hibernáló zenekart 2026-ban is csak néhány különleges alkalommal lehet majd elcsípni. Májusban például a Magyar Zeneháza színpadán egy igazán unikális Mörk élményben lehet része a közönségnek, ahol a megszólaló dalak a teljes diszkográfiából merítkeznek majd, de természetesen semmi nem pont úgy szólal majd meg, ahogy bármikor máskor. A Mörk varázsa, hogy a pillanat hullámain sodródva engedik utazni magukat minden koncerten, erre invitálják a közönséget is. Szkafandereket felhúzni, indulhat az űrséta. Ez lesz tehát 8-án, 9-én pedig másnap egy teljesen más műfaj, Eszter Lánc mesezenekar. Délelőtt 10.30-tól, szintén a Magyar Zeneháza koncerttermében, Éjszaka a hangvillámban címmel. Az Eszter Lánc mesezenekar több mint 10 éve szórakoztatja a legfiatalabb közönséget. Humorral, jó muzsikával, kortárs versek, nagyszerű megzenésítéseivel és sok-sok játékkal. A zenekar vezető Kárász Eszter, akit innen csókoltatunk, hiszen visszajáró vendég a slágerkultban, most az ő sugárzó energiája még a leghátsó sorokban ülő fáradt felnőttekre is hat, száj nem marad legörbülve. Legújabb negyedik lemezük bemutató koncertjén is ezen a jól bevált úton kívánnak tovább haladni, kortárs versek helyett azonban ezúttal Eszter és zenésztársa Bata István tollat is ragadott, egy saját maguk által kitalált verses mesét írtak a zene nélkülözhetetlen szereplőiről, a hangszerekről.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információ